0: Viszlát múlt. Ezt hallottad most Katona Petrától itt a Petőfin Minden Magyar. Most hajnalban megyünk tovább egy olyan előadóval, akit úgy hívnak, hogy Beretka Ádám, és már nagyon sokszor meséltem róla neked, hiszen szerintem ő egy nagyon jó előadó. De hát ez nagyon relatív, hogy kinek mit jelent az, hogy nagyon jó előadó. Neked például mitől jó egy előadó vagy egy dal? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hogyha esetleg úgy gondolod, akkor írd meg nekem üzenetben a 0630303380-as telefonszámra. Kíváncsi vagyok rá, mert szerintem attól jó egy előadó, hogy teljesen önmagát tudja adni, és látszik rajta, látszik a zenéjén, hogy örömmel teszi, örömmel ad, örömmel alkot, és örömmel játszik számunkra. Hát ezt Ádámról abszolút el tudom mondani. Most a színek szól Beretka Ádámtól, itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön,

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Süle Zsoldalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem tudom, hogy fel vagy-e készülve a mai napi időjárásra, ugyanis hihetetlenül meleg lesz. Az UV-sugárzás nagyon-nagyon magas lesz, úgyhogy figyelj még a kelleténél jobban is a fényvédelemre. Tényleg abban a legforróbb, legmelegebb időszakban ne napozz, ne legyél a napon, vagy ha muszáj, akkor tényleg figyelj arra, hogy nehogy megégj, mert nagyon káros tud lenni. Mindemellett nagyon meleg lesz, ilyen 36 fok körüli maximumot lehet majd mérni, és képzeld el, hogy annak idején 1917-ben Kaposváron döntötték meg a napi rekordot, ami 38,2 Celsius fok volt. Hát ezt nem kívánom senkinek a mai napra, remélem, hogy azért ilyen nagyon meleg nem lesz, viszont biztos, hogy a nyár végén azt tudjuk majd mondani, hogy hosszú volt a nyár. Ezzel a dallal folytatjuk most hajnalban itt a Petőfi.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Június 21-e vasárnap hajnali 3 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsó Laurát hallod. A mai napon van a nyári napforduló, ezzel kapcsolatban nem sokára mondok majd hasznos, érdekes információkat, a kezdésben pedig az Orevoát játszom neked, est hajnal, ez szól tőlük.
0: Itt egy újabb óra.

0: zené vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Más világban, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És azt mondják, hogy ha jógázol, vagy pilateszezel, akkor egy másik világban érzed magad, hiszen annyira ellazulsz, és annyira jót tesz a testednek, és a lelkednek is egyaránt. A mai napon, június 21-én van a jóga világnapja, ezért említettem most ezt így előszeretettel. Kutatások szerint a rendszeres jóga nem csak a test rugalmasságát javíthatja, hanem a stressz csökkentésében és az alvás minőségében javításában is segíthet. Nem véletlen, hogy egyre több orvos és szakember is ajánlja kiegészítő mozgásformaként. Szóval, ha te most azért vagy ébren, mert nem tudsz elaludni, akkor gondolkodj el a jógázáson, és utána, ha ez sikerült, akkor köszönd magadnak. Bihar Roland dalával megyünk tovább, köszönd magadnak. Ez szól itt a Petőfin.

Januárból április, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem csak a jóga világnapja van a mai napon, hanem nagyon sok minden mást is ünneplünk, többek között a gördeszka világnapját is, amiben érdekes belegondolni, hogy évtizedekkel ezelőtt egy különc utcai hobbinak számított, és voltak külön a gördeszkás rácok, ma pedig már egy olimpiai sportág. A gördeszkázás 2021-ben mutatkozott be az olimpián, és azóta még több fiatal fedezte fel magának a sport egyik különlegessége, hogy egyszerre abszolút kreatívnak kell lenned, de ügyesnek is, és kitartónak, és nem veszélytelen sport, azt hozzá kell tenni. Úgyhogy többek között akkor ma a gördeszkát is ünnepeljük, a gördeszkázást. Kánaán, ez szól most a Pink Dragontól, itt a Petőfin.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar, itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
1: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
1: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatjuk is a vasárnap hajnalt, hajnali 4 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Június 21-én van a csillagászati nyár kezdete, ugyan a nyári időszámításunkat már elkezdtük, de a nyári napforduló a mai napon lesz. Nyári időszámítás, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

Ezzel kezd halott a Rita Petőfin minden magyar, és ahogy említettem már, ma van a csillagászati nyár kezdete, vagyis a nyári napforduló. Ez az év leghosszabb napja, idézőjelesen. Minden évben kétszer kerül sor a napfordulóra, amely egyben a csillagászati nyár, illetve a csillagászati tél kezdetét is jelenti. A napforduló dátuma nem fix. A nap mozgás alapján egy naptári nappal előbbre vagy későbbre is tolódhat. Az eseményre például 2024-ben már június 20-án sor került, viszont a nyári napforduló 2026-ban a mai napon, június 21-én magyar idő szerint délelőtt 10 óra 25 perckor következik be. Ez azt jelenti, hogy 2026. június 21-e után egészen a téli napfordulóig, vagyis idén december 21-éig a nappalok fokozatosan rövidülnek. A nappalok hosszabbításának időszaka pedig a téli napfordulótól a nyári napfordulóig tart majd. Úgyhogy a mai napot még élvezzük ki. Hazatalálsz, Cibi Norbi dalával megyünk most tovább.

egy szót sem szólsz, de mégis értelek. Szívünk együtt dobban, de mondta tévedek. Minden ér.

a lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A Főnész című dalt hallottad most Fehér Zolitól, itt a Petőfin, a folytatásban pedig Hajdú Erik dalával megyünk majd tovább. Még nem árulom el a címet, azt viszont igen, hogy erre biztos, hogy nem lesz példa a mai napon, ugyanis 36-37 fokra készülhetsz, és még lehet, hogy a napi rekordot is megdönthetjük, ami Kaposváron 1917-ben 38,2 Celsius fok volt. Azért remélem, hogy erre nem kerül sor. A magas UV-sugárzás miatt nagyon-nagyon figyelj a fényvédelemre, és ha teheted, akkor 10 és délután 3 között ne legyél a napon, mert tényleg nagyon veszélyes tud lenni, főleg ha most leégsz, akkor utána nagyon fog fájni. Szóval most már elárulom, hogy mi az, ami biztos, hogy nem lesz a mai napon, az az eső. És Erik dalának a címe pedig Esik eső. Ez szól most Hajdú Eriktől, itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Csodaszép reggelt neked, június 21-e vasárnap reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és nem sokára hallani fogod az unisex dalát, a Rudán Joe-t, most viszont Sülti Barbie-val kezdünk, érez ideben. Eztől kezdésképp.
0: Itt egy újabb óra.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Június 3. vasárnapja van, ami nem jelent mást, mint hogy ma van az apák napja. Igen, jól hallottad, nem csak anyák napja létezik, hanem apák napja is. Bár az anyák napja régebbi hagyomány, az apák napját több mint 100 évvel ezelőtt, 1910-ben rendezték meg az Egyesült Államokban először. Az ötlet egy olyan nőtől származott, akinek az édesapja egyedül nevelte fel a gyermekeit. Ma már a világ számos országában külön napot szentelnek az apukáknak, nagypapáknak és azoknak a férfiaknak, akik fontos szerepet töltenek be egy család életében. Egyre több kutatás mutatja, hogy az édesapák jelenléte, az aktív szerepe rendkívül fontos a gyerekek fejlődésében, nem csak a közös játék vagy a kirándulások számítanak, hanem az együtt töltött hétköznapi pillanatok is. Sokszor egy közös beszélgetés vagy egy vicces történet marad meg a legerősebben a gyerekekben, így hát senki más nem pótolhatja az apukákat. A diszkódrámától a senki más szól most, itt a Petőfi.

Más úton az Unisex dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Június 21-e van, vasárnap, és ma van a nyári napforduló, a csillagászati nyár kezdete, ami azt jelenti, hogy ezen a napon az északi féltekén a leghosszabb a nappal, és ekkor élvezhetjük a legtöbb napsütéses órát. A nyári napforduló csillagászati fogalom, amely azt a pillanatot jelöli, amikor a nap helyzete eléri pályájának legmagasabb pontját, az északi féltekén a ráktérítő, a délin pedig a baktérítő irányában. Ekkor változás következik be a nappalok és az éjszakák hosszának alakulásában is. A téli napfordulóig a nap látszólag északról dél felé halad, majd ezt követően mozgás a délről észak felé irányul. Ez azt jelenti, hogy 2026. június 21-e után egészen a téli napfordulóig, vagyis idén december 21-éig a nappalok fokozatosan rövidülnek. Sajnos. Hát ez van, úgyhogy ébredj, tessék felkelni, hogy kiélvezd ezt a mai napot. Ébredj, ez szól most itt a Petőfi.

0: Sokszor hazudtam, ezt hallottad most a Balkán VIP-től itt a Petőfin Minden Magyar. Én viszont nem kamuzok egy pillanatig sem azzal, hogy nem sokára 6 óra lesz, utána az Éles Stílus magazin kezdődik. Zsigó Anikó lesz a vendégem, jóga oktató, hiszen a sok világnap mellett ma van a jóga világnapja is, úgyhogy vele fogok beszélgetni. Természetesen a jógáról, úgyhogy tarts velünk a továbbiakban is, most a legfrissebb hírek következnek. Utána pedig Fúj meg szél, a Bagosi Brothers és a Parnograsz közös dalával kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal. Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Irán ismét lezárta a hormúzi szorost. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: A 32-es főúton Zagyvarékos határában két autó ütközött. A 64-es kilométernél teljes az útzár, a forgalmat megállították. A 63-as főúton Sárkeresztúr belterületén felborult egy kocsi, félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérmette mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Az Iránnal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint. Közben Irán bejelentette a hormuzi szoros újbóli lezárását. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Idehaza több mint 470 helyszínen 3000-nél is több programot kínáltak az érdeklődőknek a múzeumok éjszakáján. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Június 21-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ezen a szép napon van a zene világnapja, a gördeszka világnapja és a jóga világnapja is, úgyhogy ennek apropóján Zsigó Anikó jóga oktató lesz a vendégem. Előtte azonban Fúj meg szél, ezt játszom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárt.

0: szabadítják.
1: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
2: A mai alkalommal a Jóga világnapja apropóján beszélgetünk a jóga sokszínű világáról. Vendégem Zsigó Anikó jóga oktató, aki segít közelebb hozni hozzánk a jógát, nem csak mint mozgásformát, hanem mint életutat is. Beszélgetünk a testi-lelki egyensúlyról, a tudatos jelenlétről és arról, hogyan tud a jóga a mindennapok részévé válni. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
3: Köszönöm a meghívást.
2: Számodra mit jelent a jóga? Ugye te belecsöppentél ebbe a világba, nem ez volt, ami mindig is vonzott, egy kicsit mesélj erről nekünk.
3: Valóban így van, tehát talán mondhatnám, hogy mi sem áll távolabb tőlem korábban, hiszen én jogászként végeztem, mi is jogászként is tevékenykedtem korábban, majd ezt követően ingatlanfejlesztési projekteket vezettem, és vezetek a mai napig is. És emellett azt tudni kell erről a virágról, hogy hát elég stresszes. Ezt mondhatjuk így, őszintén. És szükségem volt valamire a hétköznapokban, ami lelassít, ami által kicsit közelebb kerülök önmagamhoz, és a saját világomhoz, a saját belső világomhoz. Először egyébként egy másik mozgásformával kezdtem pilatesszel, és utána kerültem közelebb a jógához, és ezt a saját mesteremnek köszönhetem. És emlékszem a pillanatra, amikor a mesteremnél a terasztán jógáztunk, és egy meditáció során, amit is szeretnék csinálni a jövőben. És akkor éreztem azt a hívást, hogy itt vagyok, és hogyha én azt át tudom adni másoknak, amit én itt érzek most ezen a teraszon, akkor én már elértem a célomat. Hogyan tudok közelebb kerülni önmagamhoz? Hogyan tudom megnyugtatni önmagamat? Hogyan tudok egyensúlyba kerülni? Nekem a jóga a test, a lélek és a szellem egysége.
2: És nem feltétlenül testileg egyensúlyban, a pohozokban, hanem lelkileg is.
3: Igen.
2: Ugyan, mert ugye a jóga kicsit több, sőt, sokkal több, sokkal, mint mozgásforma. Mesélj nekem egy kicsit erről, hogy kell laikus szemmel elképzelni magát a jógát?
3: Jógával kapcsolatosan mindenkinek először és elsősorban az ászanák jutnak eszükbe, az ászana gyakorlások, a különböző kifacsart pozíciók. Kívülről néha úgy tűnik egyébként, de egyébként el lehet érni ezeket a pozíciókat kezdőként is, megfelelő irányítással és megfelelő gyakorlással. Alapvetően a jóga nem szól másról, mint ténylegesen arról, hogy hogyan tud a test, a lélek és a szellem együtt mozogni. Nem egymást kitakarva megpróbálni, versengeni, hanem együtt mozogni és együtt segíteni egymást. Ez egy nagyon-nagyon érdekes önismeret is egyben. A jóga számomra önismeret is, ami azt jelenti, hogy figyelünk belőle, figyelünk a testünkre, figyelünk a testünk jelzéseire. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani erre, hogy hú, mindig kifogásokat találunk, hogy most miért nem jó, most meleg van, most hideg van, most egy picit fáj, de mégsem annyira, hogy a vállam egy kicsit nehéz, elaludtam. A testünk jelez. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vállalásaink, a vállunk, milyen szép a magyar nyelv, hogy amikor túl sokat vállalunk magunkra, és ez nem mindig a sajátunk, hanem átvállaljuk más dolgait, más problémáit is. Tehát a mindennapi stresszünk az a vállunkon jelentkezik meg először. A kapcsolati stresszünk az a csípőnkön.
2: Ez mit jelent?
3: Tehát beszűkült csípő. Kapcsolati stressz alatt ne csak azt értsük, hogy párkapcsolatról van szó, hanem minden, ami akár szülők, nagyszülők, barátok, nyilván párkapcsolat, házastárs is, gyermekek, tehát szülő-gyerek viszonyban is. Ugye jógában mindig azt szoktuk mondani, hogy jobb oldal, az mindig a férfi oldal mindenkinél. Bal oldal, mindenkiben a női oldal. És ez a kettő, ha egyensúlyban van, akkor tudunk törekedni arra, hogy mi is egyensúlyba kerüljünk. De ha bármelyik túlságosan előtérbe helyezkedik, akkor elnyomja a másikat. És ez megjelenik egyébként a testünknél is. Nagyon sokszor lehet érezni azt, hogy valamit mondanék, de egy gombóc van itt a torkomban, nem tudom kimondani, pedig annyira mondanám. És érzed azt, hogy kapar a torkod. Mondanom kellene valamit, de vagy túlságosan sokat beszélek valamiről, vagy egyáltalán nem beszélek. Úgyhogy a jóga ebben segít nekünk kicsit közelebb kerülni önmagunkhoz, és megmutatni magunkat a valós önmagunknak, másoknak is.
2: Nem sokára azzal folytatjuk a beszélgetést, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki elmehessen egy ilyen jóga órára, hiszen azért olyan könnyeden beszélsz ezekről, például ezekről a pózokról, megmondtad a kifacsart testhelyzeteket, hát azért annyira nem könnyű. Ezzel folytatjuk nem sokára, vendégem Zsigó Anikó jóga oktató, itt az Éles Stílus magazinban.
1: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban. Ez a legújabb.

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk a jóga, hiszen a mai napon a jóga világnapját ünnepeljük. Ebből az apropóból pedig vendégem Zsigó Anikó jóga oktató, akivel már elkezdtük a beszélgetést, és most ott folytatjuk, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki részt vehessen egy jóga órán, egy jóga oktatáson.
2: Elhatározás.
1: Csak ennyi?
2: Csak ennyi. Egy elhatározás, hogy igen, nem holnap, nem tegnap, majd talán, ha esik az eső, ha süt a nap, hanem most megteszem, elmegyek egy jóga órára. Sőt, azt mondom, ne csak egyre menj el. Próbálj amennyi órát, ki tudsz próbálni, annyi helyre menj el.
1: Különböző oktatókhoz?
2: Különböző oktatókhoz. Én mindenkinek azt mondom a saját tanítványaim közül is, hogy örülök, hogy jönnek, imádom őket, tényleg nagyon szeretek velük foglalkozni, mindenkinek emlékszem az első órájára, az első alkalomra, arra is, hogy hol tartanak most. És mindig arra bíztatok mindenkit, hogy próbálj ki más oktatót is. Lehet, hogy az én oktatási technikám, vagy akár a személyiségem valami miatt nem ragad meg téged. De egy másik oktató, igen. Szuper, menj egy másik oktatóhoz, csak mozogj, csak próbáld ki ezeket a lehetőségeket. Próbálj ki különböző órákat is. Arra figyelj mindenképpen, hogy ne halad órára. Menj. Tehát, hogy igen. Mielőtt választanál, azért még mielőtt elindulnál, nézd meg az órarendeket, hogy milyen órák vannak. Én azt mondom, hogy nyugodtan egy kezdő órával kezdhetsz. Jelezd az oktatónak mindenképpen, hogy te, neked ez az első órád. És ami fontos, legyél őszinte önmagadhoz és az oktatóhoz is. Tehát, hogyha bármilyen korábbi sérülésed volt, vagy akár van, mindenképpen jelezd az oktatónak, ugyanis fog tudni differenciálni. Tud neked mutatni akár könnyített pószt, könnyített gyakorlást is. És ne érezd magad ettől kevesebbnek. Mindenki elkezdi valahol. Én is elkezdtem valahol. Én is küzdöttem ászanákkal hónapokig. Volt, amivel évekig.
1: De hogy nem adtad fel? Mármint én voltam szerintem életemben egy jóga órán, és körülnéztem, mindenkinek hihetetlenül jól ment, és leginkább sokkal idősebbek voltak nálam, és annyira kellemetlenül éreztem magam, hogy egyszerűen lehetetlenség az a pószt számomra, nem tudom megcsinálni.
2: Miért? Mert ugye ez egy nagyon érdekes dolog. Ha régebb óta jársz jogára, egyrészt megszoktad, hogy melyik póz után mi jön. Olyankor az oktató lehet, hogy csak annyit fog mondani, hogy harcos egy, vagy harcos kettő. És te tudni fogod egyébként, hogy a harcos egy, harcos kettőnél pontosan mire kell figyelned. Ha először vagy, akkor rengeteg az új szó. Ez az egyik része, a másik, hogyha egy picit versengő típus vagy.
1: Hát vagy maximalista.
2: Maximalista, vagy korábban sportoltál. Egyrészt előny, mert ugye sportoltál, korábban van egy testtudat. Másrészt hátrány, mert mindenben az ember első akar lenni, és azonnal tudni akarja, hogy mit és hogyan. És amikor nem áll össze, hogy az egyik kéz, a másik láb, és a csípő, és a válasz hol van, akkor ez néha akár vissza is vethet ebben.
1: A jógáról beszélgetünk a Jóga Világnapja alkalmából, és nem sokára ott folytatjuk, hogy említettük, hogy különböző jógaórák vannak, de hogy ez pontosan mit akar, milyen különböző jógaórákra mehetünk, vehetünk részt, ezzel folytatjuk majd a vendégem Zsigó Anikó, jóga oktató itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin.

0: Sűrű, végtelen a Blaha Lujana dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Zsigó Anikó jóga oktatóval, a jógáról természetesen, hiszen ma a jóga világnapját is ünnepeljük, előtte azonban a hírpercek következnek, utána pedig dolgom volt. Barkóczi Noémi dalával folytatjuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a rekkenő hőség, meg kell állítani az Európa felé áramló migrációt, mondta a kormányfő. Több mint 1000 programot kínáltak a múzeumok éjszakáján. Jó reggelt kívánok, Demet Imea vagyok.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint ez várhatóan kedd éjfélig lesz érvényben. Vigyázzunk egymásra, kérte a miniszter.
4: Ilyenkor különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette.
3: A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A vidéki nagyvárosokban és a fővárosban párakapukkal, ivókutakkal, árnyékolók kihelyezésével segítik az önkormányzatok a kánikula elviselését. A MÁV pedig vizet oszt a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, és a hőség a következő napokban sem enyhül.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértési nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, mondta Magyar Péter az uniós csúcs után. Brüsszelben 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amely többek között azt tartalmazza, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
5: A napi 1 milliós büntetés az meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
3: A miniszterelnök hangsúlyozta, a büntetést több tagállam elfogadatlannak tartja. Magyar Péter kiemelte, az ügyben jövő héten folytatódnak az egyeztetések. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak. Ezt mondta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Orbán Viktor hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben elbukott a régi európai politikai elit.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell. Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon az ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvénymódosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is.
6: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Sulyog Tamásnak is szembe kell nézni azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
3: A Fidesz szerint Szabó Marcell alkotmánybíró és Mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak. A Tisza frakcióvezető helyettese cáfolta a Fidesz állítását. Mellétei Barna Márton azt írta, semmilyen titkos paktumot nem kötött sem ő, sem a Tisza frakció, vagy a kormány Szabó Marcell alkotmánybíróval, vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos pucskísérletben nem vesznek részt. Kommentelt Magyar Péter is, aki azt írta, már vergődni sem tudnak rendesen. Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek, erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Több ezer program lehetőséggel várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján országszerte. A rendezvény sorozatban idén több mint 450 intézmény vett részt. A múzeumokban a múltunkat őrzik, amelyből a jelenünk épül, fogalmazott a megnyitón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, a múzeum a béke szigete, ahol mindenki otthonra le lehet.
7: Egy olyan esemény sorozat, amely nem csak Magyarország kulturális egységét szimbolizálja, hanem ennél sokkal többet ad. Ezzel a programsorozattal Magyarország nem csupán saját magáról beszél és saját magának ad, hanem azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb, egy szélesebb európai kulturális közösségnek, egy európai kulturális egységnek.
3: Öveket becsatolni, ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum északi járműjavító épületében. Az októberig látogatható tárlatot a kormányfő nyitotta meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közlekedés mindannyiunk életének a része, egy közlekedési kiállítás pedig az egész családnak élmény.
8: Ez a kiállítás erről a fejlődési útról mesél nekünk sokat. Arról, hogy hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt, és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak, és még zöldebbek legyenek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma a sok napsütés mellett többfelé várható záporzivatar, néhol égeső felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős viharos széllökések kísérhetnek. Délutánra 31-37 fok közé melegszik a levegő. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Kiütéses holland győzelem a VB-n. A németek csak a 94. percben biztosították be a győzelmet. Curaçao történelmi pontot szerzett. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a magyar férfi karcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott 45-43-ra győzte le Romániát a döntőben. A Pásztor Flóra, Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női tőrcsapat a 8. helyen végzett az EB-n. Megnyerte a portugáliai nyílt vízi úszóvilágkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 1/10 maradt le a bronzéremről, 4. lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. Hollandia 5-1-re nyert Svédország ellen a labdarúgó világbajnokság F csoportjának 2. fordulójában. Az E-jelű 4-esben Németország hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Elefántcsontpartot. A németeknél a 60. percben beállt Denis Undáp duplázott, a győztesből a 94. percben született. A támadó ezzel már 3 találatnál jár, és Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Az E-csoport másik mérkőzésén Ecuador 0-0-ra végzett Curaçaóval. A mérkőzés hőse az újonc Karibia kapusa Eloy Romé volt, aki 15 védést mutatott be, ez minden idők 2. legtöbb védése VB meccsen. A világbajnokságok történetének 1000. találkozóját 6 órától rendezik, a Tunézia-Japán mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Bravúr győzelemmel zárta a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszát. A Mieink 3 játszmában nyertek az Európa bajnoki résztvevő Portugália ellen Bakuban az utolsó fordulóban, ezzel 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. A nőknél a magyarok Koszovóban 1 lépésre kerültek az elődöntőtől, miután 3-0-ra legyőzték Montenegrót az 5. fordulóban. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
1: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsok Laura és vendégem Zsigó Anikó jóga oktató. Itt vagyunk a stúdióban, és természetesen a jógáról beszélgetünk a világnapja alkalmából. Addig eljutottunk, hogy kik vehetnek részt a jógán, milyen előképzettségkel, vagyis semmilyen, inkább csak az akaraterő, ami szükségeltetik. Na de azt említetted, hogy különböző jógaórákra látogathatunk el. Mit jelent ez, hogy különböző jógaórák?
2: Többfajta jóga van. A tradicionális jóga az a hatha jóga. Hatha jóga lassabb, kitartó pózok. Nyugodtan kezdhetünk ezzel. Tehát, hogy ez egy mindenki által követhető, viszonylag, én azt mondanám, hogy egyszerűbb. Természetesen ezt is lehet bonyolítani. Ez egy egyszerűbb jóga óra típus. Soha nem tartok egyféle órát egyébként. Tehát nálam nagyon érdekes, az volt a kérés, az volt a visszajelzés, hogy keverjem a típusokat. Tehát én nagyon-nagyon sokszor tartok hatha órát, tehát hatha alapokon, és utána egy yin jógát a végére, ami sokkal inkább meghatározott ászanák sorozata, de ezeket az ászanáknak, ezeknek az a különlegessége, nem az ászana, hanem például egy galambpózt tartunk 2-3-4 percig.
1: Jaj.
2: Hosszú tud lenni, igen, hosszú tud lenni, ezt fokozatosan. Először 30 másodperc, utána 1 perc. Nekem, mint oktatónak ilyenkor figyelnem kell a tanítványokra. Van olyan óra, ahol 1 percnél tovább nem engedem, de például a tegnapi órán nem tudják, de több mint 2,5 percig tartották.
1: Hát akkor most megtudták.
2: Most megtudták, igen. Tehát, hogy több mint 2,5 percig tartották ezt a pózt, nyilván lábanként. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha kezdő vagy hathával, a hatha jogával érdemes kezdeni. Lehet gerincfókuszú, van gerinc joga. Nagyon hasznos, nagyon fontos. Álláspontom szerint az összes joga gerincfókuszú, de van kifejezetten
1: gerincjoga. Én véletlenül azzal kezdtem.
2: Lehet, hogy ez egy kicsit erős lett így elsőre, és ezen kívül még rengeteg fajta jóga stílus létezik.
1: Sok esetben találkozom olyan képekkel a közösségi médiában, ahol otthon jógáznak az illetők. Mi a helyzet az otthoni jógával?
2: Az otthoni jóga is nagyon-nagyon jó. Én mindig azt mondom mindenkinek, hogy csak mozogj, ugye ezzel kezdtem. Az otthoni jógával kapcsolatosan lehet találni videókat, lehet online bekapcsolódni órákra, és lehet otthon is jógázni. Nekem január-februárban volt egy napüdözlet kihívásom. Itt az a fontos, hogy hozzászoksz a rendszeres mozgáshoz. Ezáltal ugye mi történik, az életed részévé válik. És megtanulod ezeket gyakorolni, és megtanulod azt is, hogy hogyan használd ezeket a jóga ászanákat. Vannak tipikus jóga ászanák reggelre, vannak tipikus jóga ászanák estére. Tehát estére egy komolyabb power jóga az fel fog dobni. Tehát késő este azt végezni, utána egy nagyon erős meditáció kell, hogy az ember utána aludni is tudjon.
1: Említetted korábban, hogy te pilátesszel kezdtél, és utána mentél át a jóga világába. Mennyire jó, vagy lehetséges kombinálni a kettőt a hétköznapokban?
2: Abszolút. Közel van a kettő egymáshoz. Egyébként a pilátesz picit gyorsabb, a jóga picit lassabb, bár ez is ugye a jóga típustól függ. Számomra mind a kettő jó, sőt, én bevallom őszintén, én el szoktam járni pilateszre, sőt máshoz jóga órára. Ugyanis nagyon jó érzés az, amikor én vagyok a tanítvány, és nem az oktató, és ami nagyon fontos, szerintem életünk végéig tanulunk. Mindegy, hogy miről van szó. Jóga szempontjából is életünk végéig, életem végéig fogom tanulni, és a mai napig visszajárok a saját mesteremhez tanulni. És visszamenni, és visszalépni ugyanabba a cipőbe, hogy immáron én vagyok újra a tanítvány. Alázatot gyakorol az ember.
1: Ez talán kicsit olyan, mint hétvégente hazalátogatni a szülőkhöz, és újra gyereknek lenni.
2: Pontosan. Így nem gondoltam még ebből a szemszögből, de tökéletesen találó.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem sok mindenkinek megjött a kedve a jógázáshoz.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
1: Zsigó Anikó jógaoktató volt a vendégem ma reggel az Éles Stílus magazinban.
0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Ezt a dalt hallottad most a Galaxisoktól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ez pedig nem sokára a Csukás Meseóra lesz, most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig 7 órától kezdődik a Csukás Meseóra, mesékkel, gyerekzenékkel, mondókákkal, nyelvtörőkkel, utána pedig a vendégemmel, aki nem más, mint Rák Kati, színművész. Úgyhogy érdemes velem maradnod, velem tartanod, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán. Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hőség lesz, záporokkal, zivatarokkal. Ma van a nyári napforduló. Ismét a gázai övezetet bombázta Izrael. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 32-es főúton Zagyvarékos határában két autó ütközött. A 64-es kilométernél teljes az útzár, a forgalmat megállították. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Ma kezdődik a csillagászati nyár, most a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A Hungaromet közölte azt is, hogy a napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengere idén ekkor hajlik el legkisebb szögben a napsugaraitól. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedés Múzeumban az Északi Járműjavító épületében. A megnyitón Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter vezetésével a hazai közlekedés új lendületet kaphat. Az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedés biztonság történetét követhetik végig. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Posvai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa. Sok a sérült is. Izrael és az övezetet irányító Hamas terrorszervezet októberben kötött fegyverszünetet, de a térségben továbbra is rendszeresek az összecsapások.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
5: Csukás Mese Rádió.
6: Én nagyon szeretem.
7: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
8: Fodor Gyöngyi, a boldogság fagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Salvo tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Salvo visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
9: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
8: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
9: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
8: Salvo ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Salvónak.
7: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: A kisegér nagy utazása. Népmese. Élt egyszer egy egér nagyanyú és a pöttömnyi kisunokája. A kisegér egy szép napon felkerekedett, hogy nyakába veszi a világot. Az öreg anyja pogácsát, szárított medvehúst készített neki, és elkísérte az egérjük széléig. Elindult a kisegér, ment, vándorolt, ki tudja meddig, igen nagyon sokáig, reggeltől egészen estig. Akkor tért haza a nagy útról. Hely, öreg anyám! Kiáltotta már a küszöbön. Megtudtam, hogy én vagyok a legerősebb, legügyesebb, legvitézebb az egész vidéken. Nem is tudtam eddig. Aztán hogy tudtad meg? Kérdezte az egér öreg anyó. Hát az úgy volt, kezdte a kisegér, hogy kibújtam a lyukból, és mentem egészen a tengerig. Se széle, se hossza annak a tengernek, iszonyatos volt, és csak úgy csapkodtak a hullámok. De én nem ijedtem ám meg tőle. Belevetettem magam, és átúztam. Csodálkoztam is, milyen jól úszom. Hol van az a tenger? Kérdezte az öreg anyja. Az egérjüktől napkelet felé. Ismerem azt a tengert. Egy rénszarvas szaladt erre a múltkor, a patája nyomában gyűlt meg a víz. Hallgass csak tovább, folytatta a kisegér. Megszállítkoztam a napon, és tovább mentem. Hát egy roppant hegy tövébe értem, de olyan magas volt az a hegy, hogy a csúcsán megakadtak a felhők. Rengeteg erdő a tetején. Már csak nem kerülöm meg, gondoltam. Nekifutottam, és átugrottam. Na, magam is csodálkoztam, mekkorát tudok ugrani. Azt a hegyet is ismerem, bólintott az öreg anyó. Vakon túrás van a szarvasnyom tengeren túl, zöld fűnő a tetején. Sóhajtott az unokája, de csak mondta tovább. Megyek tovább, mit látok? Két hatalmas medve viaskodik egymással, egy fehér, meg egy fekete. Bőgnek, üvöltenek, egymás csontját tördelik. Csak hogy én nem féltem tőlük. Közibük rontottam, és az egyiket jobbra röpítettem, a másikat balra. Magam is csodálkoztam, hogy puszta kézzel elbánok két medvével. Ismerem azokat a medvéket is, felelte rá az egér öreg anyó. Az egyik a fehér pille, a másik a légy. Erre már sírva fakadt a kisegér. Hát akkor se erős nem vagyok, se ügyes, se vitéz. Szarvas nyomot úsztam át, vakontúráson ugrottam keresztül, pillét meg legyet győztem le. Azt mondja erre bölcsen az öreg anyó. Egy ilyen pöttömnyi kisegérnek, mint te vagy, a szarvasnyom végtelen tenger, a vakontúrás égig érő hegy, a pille meg a légy félelmetes medvék. Ha nem ijedtél meg egyiktől sem, akkor csak ugyan te vagy a legerősebb, legügyesebb és a legvitézebb kisegér az egész vidéken.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Tartott Romina, a titokzatos fal. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
3: Egyszer régen volt egy hatalmas ország. Egyik fele napos vidék volt, a másik a szeles szurdok. A két ország részt két uralkodó család kormányozta nagy egyetértésben. Egyik napon az uralkodók közös hajóútra indultak, és otthon hagyták egy-egy aprócska leánygyermeküket. Sajnos a hajónak rejtélyes módon nyoma veszett. A két család egymást hibáztatta az eltűnésért. Napos vidék szerint viharba kerültek, szeles szurdok szerint napszúrást kaptak és eltévedtek. Úgy összevesztek, hogy egy hatalmas falat emeltek a napsütötte rétek és a szeles hegyek határára, hogy sose találkozzanak többet. Telt múlt az idő, és a két éppen egykorú lány egymástól távol felcseperedett. Hédi, a szeles szurdok hercegnője egyik nap épp sárkányt eregetett, mikor egy óriási légörvény felkapta őt a sárkánnyal együtt, és a fal túloldalára röpítette. Hédi egy hatalmas gyümölcsfa ágába kapaszkodott. Teljesen véletlenül épp arról a fáról falatozott Mia, napos vidék hercegnője is. Nem ismerték egymást, hiszen a hajó eltűnésekor még nagyon picik voltak. Ahó, te kis égből pottyant, ki van oda fenn? Ahó, de len, Hédi vagyok, szeles szurdokból. Az hogy lehet? Átmásztál a falon? Dehogy másztam, segíts lejönni és elmesélem. Mia lesegítette Hédit, aki elmesélte, hogyan is pottyant a fára. Hamar összebarátkoztak, és Mia egy mesekönyvet mutatott Hédinek, amit még eltűnt édesanyjától kapott. Ahogy a két kislány egyszerre fogta meg a könyvet, egy mókás kis manó ugrott ki belőle. A manó egy hőlégballont varázsolt eléjük, amivel a felhők fölé Maci királyságba repültek. A Maci királynő épp egy szivárvány színű felhőn üldögélt. A lányok elmesélték a történetüket, és kérték a Maci királynő segítségét. Lányok, most gondoljatok a családotokra, és én elmondom a varázsigét. A következő pillanatban a fal helyett egy szivárvány színű kötfüggöny lebegett, s a két oldalán ott álltak a lányok családjai. Lányok, vezessétek a családokat át a ködön. A gondolataik ekkor teljesen meg fognak tisztulni a gyűlölettől. Mia és Hédi odafutottak a családjukhoz, akik már keresték őket, és boldogan ölelték meg a lányokat. Végre megszűnt minden harag és gyűlölet. A családok kibékültek, a köt felszállt, a két ország újra egyesült. Hát így történt, hogy a titokzatos fal ma már csak napos vidék és szeles szurdok meséiben létezik.
2: A titokzatos fal című mesét hallottátok.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt, a Petőfi Rádióban.
1: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok. Most én olvasok nektek egy esti mesét. Csukás István, utazás a szempillám mögött. Lackó megtalálja és elveszíti az üveggolyót. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akit Lackónak hívtak. Nevezték még Lászlónak is, meg Lacinak is, meg Lacikámnak is, meg Lacipacinak is, de ő a legjobban a Lackót szerette, és igazán helyén való és méltányos, hogy mi is ezen a néven hívjuk. Külsőre olyan volt, mint a többi fiú. Úgy értem ezt, hogy ha mondjuk 10 gyerek fut versenyt a téren, átugrálva az üres padokat, vagy 10 gyerek mászik a fára, vagy 10 gyerek épít hóembert a homokozó közepére, és ha Lackó is köztük van, messziről nem lehet megkülönböztetni, hogy ki kicsoda. Ez már így van. Az öltözékük, vagyis a ruhájuk is egyforma szokott lenni a fiúknak általában, tehát nyáron látszik a sebb hely a térdükön, télen pedig nem látszik, mivel eltakarja a hosszú nadrág. Ezzel a sebb helyen is úgy állt a dolog, hogy mintha örökké tartanak. Valamikor megszerzi az ember úgy 3-4 éves korában, már nem is emlékszik rá, hogyan. És virít és díszeleg a térden egész addig, amíg el nem érjük az iskoláskort. Közben még, ha be is gyógyul egy, azonnal is tüstént nő helyébe egy másik. De ezzel senki se törődik, nem is érdemes vele törődni. Ez pontosan úgy hozzátartozik az élethez, mint a napsütés, a hóesés, vagy a savanyú cukor. Belülről azonban Lackó egy kicsit mégis különbözött a többi gyerektől. És ezt is el kell mondani, ha már éppen róla mesélek, és nem másról. Mégpedig úgy különbözött a többi gyerektől, hogy egy kicsit álmodozóbb volt náluk, egy icipici csöndesebb és eltűnődőbb, meg egy hajszálnyira élesebb eszű. De csak egy kicsit, csak egy icipicit, és csak egy hajszálnyira. Történt egy napon, kedd volt éppen, ezt Lackó jól megjegyezte, mivel a fagylaltos ekkor tart szünnapot, egész héten árulja a fagylaltot.

ezt, azt, limlobot, egy ócska nyakkendőt, vagy egy fél kalapdobozt, vagy egy pár sámfát, s hasonlókat. A ruhásszekrényben kellemes félhomály volt, de ez még izgalmasabbá tette a kutatást, mivel sohasem lehetett előre látni, hogy mi akad a kézbe. Lackó is így volt az üveggolyóval, mikor megmarkolta a félhomályban, érezte, hogy hűvös, meg gömbölyű, de nem tudta, mi az. Mikor háttal kifelé mászott a ruhásszekrényből, kicsit megcsúszott és kiejtette kezéből az üveggolyót. Az üveggolyó finoman, megcsendülve kiugrott a szekrényből a padlóra, ott ugrott még egyet, és csendült is egyet, majd nesztelenül gurult tovább, és megállt az asztal lábánál. Lackó gyönyörködve nézte az üveggolyót, az üveggolyó pedig, mintha üdvözölné Lackót, villantott egy-két sugarat, ahogy a napfény az ablakon át rávetődött. Lackó nézegette még egy ideig, s megállapította csendes büszkeséggel, hogy három dolgot is tud az üveggolyó: csiringelni, gurulni és villogni. Majd mikor már kigyönyörködte magát, újra a kezébe fogta az üveggolyót, és kisétált a szobából. A térre bandukolt, a tér ott volt nem messze egy macskaugrásra. Kicsi volt a tér, négy fa állt rajta összesen, meg három pad, meg egy homokozó, de nekik elég volt. Vagyis a környékbeli gyerekeknek pontosan megfelelt ez a kis tér is. Még azt is szerették benne, hogy olyan kicsi. Egy térnél nem az a fontos, hogy nagy legyen, hanem az, hogy jól lehessen benne játszani. A térhez tartozott még Kálmán bácsi, a parkőr is, aki bizony elég mogorva volt, meg folyton rázogatta a bottyát, de szerencsére többnyire csak csendesen bóbiskolt az egyik padon, néha felhorkantott, azt mondta: Doberdo. Morcos képet vágott, megrázogatta a bottyát, majd újra elszúnyókált. Úgyhogy sokszor azt lehetett hinni, nincs is parkőr a parkban. Néha órákra is elfelejtkeztek róla. Lackó megállt a tér sarkán, majd lábújhegyen elsétált a padon bóbiskoló Kálmán bácsi mellett, a gyerekekhez ment, s megmutatta nekik az üveggolyót. Tud csiringelni, mondta, és óvatosan pattogtatta a padon, nehogy felébressze Kálmán bácsit. Az üveggolyó finoman csiringelt. Tud villogni, folytatta, és két ujja közé fogva fogta. Az üveggolyó csodálatosan villogott. És tud gurulni, fejezte be büszkén, és elgurította a pázsiton. Az üveggolyó fürgén gurult a pázsiton, majd megállt egy fatövében. Egész nap játszottak az üveggolyóval, délelőtt csiringeltették, ebéd után villogtatták, este pedig gurították. És már éppen haza akartak menni, már a lámpák is kigyulladtak a fák fölött, egy szóval az utolsó pillanatban Lackó még egy utolsót gurított az üveggolyóval. Figyelték, ahogy gurult a fűben, mikor Kálmán bácsi morcosan kilépett egy fa mögül, s mogorván rájuk ripakodott, hogy mars haza, holnap is nap lesz, Doberdo! Majd eltűnt egy másik fa mögött. Az egyik gyerek megjegyezte, hogy Kálmán bácsit még senki se látta mosolyogni, se felnőtt, se gyerek. Lackó zsebre vágta az üveggolyót, és még futott egy-két kört vacsora előtt. Hát amikor megálltak, Lackó a zsebébe nyúlt, és az üveggolyó nem volt sehol. Keresték, kutatták, négy kézlábon álltak, félrehajtogatták a fűszálakat, de az üveggolyót nem találták. Lackó szomorúan ballagott haza, szótlanul ette a vacsorát, vacsora után megmosakodott, és összeráncolt homlokkal feküdt az ágyba. Édesanyja nyitott be, jó éjszakát kívánt: aludjál szépen, kisfiam, hunyd le a szemed. Jó éjszakát, Lackó, halkan válaszolt, halkabban, mint máskor: lehunyom, jó éjszakát. Édesanyja egy picit még habozott is, mintha kérdezni akarna valamit, majd leoltotta a villanyt, és kiment a szobából. Lackó belesuttogta a sötétbe. Az üveggolyó hova a csodába gurulhatott? Hova a csodába? Töprengve hallgatta a csörgő urak tiktakolását, szaporán vert, mint a szív. Tik-tak, tik-tak, majd lelassult, majd egészen lassú lett. Lackó még egy pillanatig csodálkozva hallgatta, majd hirtelen

0: nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Meserádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Meseóra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi meserádió egyfejűeknek.
1: A nyelvtörőkbe könnyű belegabajodni, amíg tanuljuk őket. Én nem is bánom. Olyan jókat lehet derülni, amíg kigubancoljuk a kócos szavakat. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Most elmondom lassan, mondjátok együtt velem. Rózsaszín sündisznócska, most mondjuk együtt. Rózsaszín sündisznócska, és a legvége uzsis zacskója. Most együtt uzsis zacskója. Készen is vagyunk, akkor még egyszer egyben, közösen. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább, gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
0: Lépj be velünk a mesék birodalmába! Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Tordon Ákos, három napsugár kisasszony. Amikor a nagy hegyek országában éltem, sokat időztem a legzöldebb tengerszem partján. A három napsugár kisasszonyt is ott pillantottam meg, éppen fésülködtek. A tengerszem volt a tükrük. Fésűjük színarany, ó, beszépek voltak mind a hárman. Az egyik csupa csillogás, a másik csupa ragyogás, a harmadik csupa fény. Ha még sokáig néztem volna őket, megvakultam volna nagy fényességtől, ezért inkább behunytam a szememet. De még így, behunyt szemmel is láttam őket, sőt, csak most vettem észre igazán káprázatos szépségüket, és varázslatos dolog, a beszédüket is hallottam. Muzsikált a szavuk halkan, akár a legfinomabb méh zümmögés. Én bejárom a világot, és megénekelem a világ szépségeit, mondta Csillogáska, a legidősebb napsugár kisasszony. Én is bejárom a világot, és megkeresem a szerencsét, mondta Ragyogáska, a középső napsugár kisasszony. Én itt maradok, és megvárlak benneteket, mondta Fényeske, a legkisebb napsugár kisasszonyka, és lerúgta lábáról aranycipellőjét. Jó, szólt a másik kettő, alkonyattal itt találkozunk. Azzal az egyik ment erre, a másik arra. Fényeske leheveredett a zöld fűre. Föléje hajoltak a vadvirágok, köréje szálltak a pillangók, hozzá röppentek a madárkák. Ici-pici bogárkák dünnyögtek a fülébe. Az erdőből ellátogattak hozzá a vadak, s a fürge gyíkok, míg sütkérezni a napra feküdtek, elmondták neki életük történetét. Fiatal lány ült a tengerszem mellett merengő sziklára, és a boldogságról énekelt. Fiatal favágók pihentek meg a réten, és a boldogságról álmodtak. Öreg anyóka üldögélt a farönkön, kendője alatt bóbiskolt az alkony. A tengerszem tükre feketedett, a halak s a szabad szemmel láthatatlan parányi élőlények nyüzsgése megszűnt. Fényeske megborzongott, s haragos pillantást vetett az égen kódorgó felhőbáránykára, s elhajított aranycipellőjének keresésére indult. Szerencséjére jött a szerencse, tenyerében hozta neki, Fényeske megköszönte, és táncra perdült benne. Az öreg anyuka kendője alatt felébredt az alkony. Fényeske aggódva pillogott az égre, fogyott ott a fény, hanyatlott a nap. Végre, pihegve, megérkezett Csillogáska, utána nem sokára Ragyogáska is aláereszkedett, fáradtan a halványuló égből. Nos, kérdezte Fényeske, megénekelted-e a világ szépségeit, Csillogáska? Hová gondolsz, Fényeske húgom, felelte Csillogáska, és elpirult az alkonypirban. Belátom, tévedtem, amikor azt gondoltam, egyetlen egy nap elegendő ahhoz, hogy meglássam és megénekelhessem a világ szépségeit. Fényeske nem szólt erre semmit, de dalolni kezdett. Csillogáska felkapta a fejét, mert húga a világ szépségeiről dalolt, a fű s a vadvirág illatáról, a kecses pillangókról, a madárkák daláról, az icipici bogárkákról, a szorgalmas hangyákról, egy lebegő virágsziromról, az erdei vadakról, a szikla fenséges nyugalmáról, az égból derűjéről, a vidám favágókról, az öreg anyóka békéjéről, a tengerszem szépségéről, a halak ezüst villódzásáról. Ó, mondd, húgom, hogyan lehetséges, hogy ennyi mindent láttál meg a világ szépségeiből, holott nem mozdultál el erről a helyről? Kérdezte csodálkozással Csillogáska. Ó, nővérem, felelte Fényeske, én nyitott szemmel hevertem itt a fűben, míg te bekötött szemmel jártad a világot, s azzal a másik nővéréhez fordult. Találkoztál-e a szerencsével? Ó, vigyeztette a száját Ragyogáska, balga voltam, amikor azt hittem, egyetlen nap elegendő ahhoz, hogy megtaláljam a szerencsét, hiszen az emberek nagy része egy életen át hajszolja hiába. Ekkor felemelkedett a farönkről az öreg anyóka, és haza hessentette a három napsugár kisasszonyt. Szerencsére még naplemente előtt hazaértek. Én még ott maradtam a tengerszem partján, s hallottam, amint az öreg anyóka, mint egy magának, ezt felelte Ragyogáska szavaira. Mert az emberek még nem tanulták meg, vagy már elfelejtették, hogy a szerencse ott kopogtat, ahol nem keresik, nem hívják, és nem is lesik.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
3: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Mese óra velem Korcsog Laurával, és a mai vendégem a Zene Világnapja alkalmából Rák Kati színművész, akivel egy kicsit visszaugrunk az ő gyerekkorára, és megnézzük, hogy nála hogy volt jelen a zene, a zeneiség. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Jó reggelt kívánok!
0: Emlékszel esetleg arra a pillanatra, amikor megfogalmazódott benned, hogy nem csak szereted a zenét, meg a zenélést, hanem úgy értesz is hozzá?
1: Hát azt, hogy értek-e hozzá, azt nem tudom, de mindig énekeltem. De hát komolyan, tényleg, szóval az óvodába is mindig énekeltem, az iskolából hazafelé menet énekeltem, és hát ugye mondták, hogy szépen énekelek, de hát mondták. A 7. kerületben egy olyan házban nőttem föl, a Kertész utcában, ami régen Apáca ház volt, és ilyen hatalmas, nagy kupolás belmagassága volt, és amikor beértem a házunkba, és elkezdtem énekelni, hát azok a kupolák ugye visszaverték az éneket, és az csak úgy áradt, és szólt, és az egész ház azt hallgatta, nem tudom, hogy mennyire örültek, de azt hallgatták.
0: Biztos vagyok benne, hogy örültek neki. Ahogy te is örülsz, szerintem biztosan annak is, hogy már az unokákat is hallhatod muzsikálni, hiszen azt mesélted nekem korábban, hogy már ők ennyi idősen, ilyen fiatalon is zenét tanulnak. Te, mint biztos háttér ott állsz mögöttük. Mit látsz rajtuk muzikalitás terén?
1: Hát sajnos mindent. Mindent, mert már egészen picike korban megnyilatkozik minden, ami nem azt jelenti, hogy lezárul, és nem lehet fejleszteni. Sőt, hozzáteszem, muszáj fejleszteni, mert nem kell mindenkinek Fischer Árnyénak lenni, vagy nem tudom, hogy mondjam, koncert muzsikusnak, lehet házi muzsikálni is, nagyon-nagyon lélekemelő dolog, de látom az unokáimon, mint hogy a gyerekeimen is. Láttam Sacikámon, az nagyon fájdalmas volt, hogy úgy láttam, hogy ő nem örökölte tőlem a muzikalitást, és anyai szívvel az én életemben olyan sok minden volt. Volt gazdagság, volt szegénység, volt ilyen, olyan, amolyan, de a zene az engem mindig megvigasztalt és felemelt. Volt olyan, hogy hazajöttem egy vidéki fellépésről, és egy Honecker zsándárkia ment a rádióba, de akkor még nem tudtam, hogy mi az, csak szíven ütött, hogy hát mi ez a gyönyörű zene, és kint ültem a lakásunk előtt a kocsiba egy órát, hogy végighallgassam, és megtudjam, hogy mi ez. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon fontos dolgok, és mikor Sacinak elkezdtem énekelni, olyan egy éves volt, hogy a Muszorszki gyermekszoba dalciklust, és az egy gyönyörű zene. És mondtam, hogy gyápahaj, csihahaj, gyápa aludj kicsikém, gyápa, na, mi lesz? És azt láttam, hogy ahol nevetni kellett, ő ott nevetett. Tehát volt egy belső hallása. Ez már jó. De amikor azt mondtam, hogy boci, boci, tarka, se füle, se, boci, boci, tarka, ja Istenem! Hát akkor sírva fakadtam, hogy hogy fogom tudni kipucolni ezt a hangot, hogy legalább eltaláljuk, hogy valahogy. És akkor eltelt jó néhány év, és most már neki is van kislánya, és azt látom, hogy Sacinak is sokkal jobb lett a hallása. Tehát már nem csak belül hallja, bár hozzáteszem, hogy aki belül hallja a zenét, az fejlesztéssel már meg lehet, csúnya szóval mondom, csinálni, hogy kívülre is az jöjjön ki.
0: De hogy hogyan lehet ezt elérni, és csúnyán mondva csinálni, hogy valakinek a belső hallása az kiterjedjen, és eltalálja majd a hangokat, erről nem sokára szót ejtünk, és arról, hogy az unokák milyen zenét tanulnak most. Rák Kati színművész a vendégem, itt a Csukás Mese órában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseóra velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Rák Katival, színművésznővel, akivel a Zene Világnapja alkalmából most az unokáiról beszélgetünk. Na hát mesélj is nekem, hol tanulnak ők zenélni?
1: Ugye most másfél évesen már hetente kétszer zeneórára jár, hol gitár, hol hegedű, és akkor mennek, jönnek fátylakkal, hálókkal, és rázzák a ritmust. Tehát én azt látom, hogy ő benne már ott van a zene. Tehát ő belőle talán meglátjuk, mifelé megy. Ott például a kis Jónáskámnál azt látom, hogy odaül a zongorához, és már az egész testét átjárja a zene. Tehát itt ezen nincs kérdés, hogy ha ő ezt az utat választja, a legmagasabb szintre fog eljutni. És ott van a kis Ankicám, aki hát szintén most már lassan 4 éves lesz, imád játszani, de őt csak a játék érdekli. Tehát ő bennem nem látom azt a fajta átlényegülést, amit például az anyjában, a kislányomban láttam, mert amikor a Mircuska kicsi volt, hát ilyen 6-7 éves volt, fölvett egy kötényt, és akkor segített nekem a konyhába, fogott egy almát, elkezdte enni, aztán oda ment a zongorához, fölhajtotta a zongora fedelét, és akkor evett egy kicsit. Aztán a végén letette az almát, és éjfélig zongorázott, de olyat, hogy nem volt szívem megállítani. És akkor éjfélkor mondtam, volt 6-7 éves, Mircuska, van még házi feladat.
0: Jó.
1: Tehát igen, de nem bántam, mert olyan elmerült volt a zenébe. Tehát láttam, hogy kiesett a világ, és teljes örömmel és boldogsággal. És visszatérve még egy mondattal az unokákra, vadásztam a Facebookon olyan posztokat, amik egész kicsi gyerekeknek fejlesztő foglalkozás volt ritmusra. Tehát pöttyöket rajzoltak, és akkor ahogy megy a dallam, ahol egy negyed van, ott egyet tapsol, ahol két negyed, ott kettőt tapsol. Ezek jó játékok is. És így a zene, a matematika és a játék, ez tulajdonképpen egybefort. És ez nagyon hasznos.
0: Meg elkíséri őket egész életükön át.
1: Így van.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
0: Rák Kati színművész volt a vendége ma reggel a Csukás Meseórában.

0: Ismerős arcok dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára reggel 8 óra lesz, június 21-én vasárnap, amikor is a zene világnapját, a gördeszka világnapját és a jóga világnapját ünnepeljük, és természetesen az apukákat és apák napja alkalmából. Úgyhogy ma nagyon sok minden van terítéken, és emellett ma van a nyári napforduló, vagyis a csillagászati nyár kezdete, úgyhogy nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni. A legfrissebb hírek után Sopron felé veszük az irányt, utána pedig jövök az érdekességekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
6: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Koncert este, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a rekkenő hőség, megdőlt a napi melegrekord. Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Demet Éme áthallják.
7: Petőfi Rádió, közlekedés.
10: Feloldották az útszárat, és félpályán megindult a forgalom a 32-es főúton Zagyvarékos határában a 64-es kilométernél, ahol hajnalban két autó ütközött. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
9: Hírek.
10: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, amit 1908-ban Nyíregyházán is szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet oszt az embereknek, a MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Tömegeket várnak a vízpartokra ma is a kánikulában. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal dolgoznak. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Késes támadás történt az oroszországi Krasznodárban. A támadó egy nőt megölt és további 5 embert megsebesített a dél-oroszországi település egyik bevásárlóközpontjában. A tettest elfogták, egyelőre nem tudni, miért támadta járókelőkre.
9: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hírodó.hu oldalon olvashatók.
9: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Június 21-e vasárnap reggel 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Ahogy említettem, már ma nagyon sok világnapot ünneplünk, többek között az apukákat is, úgyhogy nagyon sok érdekességgel várlak a folytatásban. Most viszont Sopron felé vesszük az irányt.
1: Itt egy újabb óra.

Az Iron Mafia és Beton Hofi közös dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Június 3. vasárnapján az édesapákat ünnepeljük, ma van apák napja. Ilyenkor talán érdemes egy pillanatra megállni és belegondolni, hogy mennyi mindent köszönhetünk nekik. A közös biciklizéseket, a vicceket, a jó tanácsokat, vagy éppen a rosszakat, vagy éppen azt, hogy sokszor csendben a háttérben csak teszik a dolgukat, és akkor is ott vannak, amikor szükségünk van rájuk. Persze nem tökéletesek, ahogy senki sem az, de sokunk számára az

gyermekem három múlt, én meg ültem az áropon, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza

0: Hazaérek majd, ezt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. És sokan azt mondják, hogy ha hazaérek majd, akkor jogázom egy jót, és ezt megerősítette nekem a vendégem reggel az Éles Stílus magazinban, Zsigó Anikó jógaoktató, mi szerint az otthoni jóga is pontosan olyan jó, mintha teremben csoporttal végeznénk. Ma ünnepeljük a jóga világnapját június 21-én. Nem véletlen ez a dátum, hiszen a nyári napfordulóhoz kapcsolódik, ami sok kultúrában a megújulás időszaka. A maga jóga viszont ennél sokkal régebbi, több ezer éves múltra tekint vissza. A szakemberek szerint a rendszeres jogázás javíthatja az egyensúlyt, a testtartást, csökkentheti a stresszt, sőt, még az alvás minőségére is pozitív hatással lehet. Nem csoda, hogy ma már több százmillió ember gyakorolja világszerte, és nagyon sok pozitív, örömteli pillanatot szereznek ezzel, amit bármikor szívesen visszajátszanának. Százszor visszajátszott, ez szól most a konyhától, itt a Petőfi.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

mindjárt ezt hallottad a 4-es Streettől, itt a Petőfin minden magyar. És hadd menjen a gördeszkázás is, ugyanis ma ünnepeljük 2004 óta világszerte ennek a világnapját. Magát a sportot 1950-es években Kaliforniában álmodtak meg, méghozzá szörfösök, hiszen olyan elfoglaltságot kerestek maguknak, amit akkor is űzhetnek, amikor éppen nincsenek hullámok. Ebből nőtte ki magát a gördeszkázás, amely ma már olimpiai sportág és milliók kedvence szerte a világon. Amikor a gördeszkázás bekerült az olimpiai programba, akkor sokan meglepődtek azon, hogy milyen fiatal versenyzők is rajthoz állnak. A tokiói játékokon például több 13-14 éves sportoló is érmet szerzett. Ez is jól mutatja, hogy a gördeszkázásban nem feltétlenül az életkor, hanem a kreativitás, a gyakorlás és a bátorság számít, hiszen abszolút nem veszélytelen sportág, és talán éppen ettől olyan különleges is ez a sport. Most egy másik különleges sport következik, ami nem más, mint a tánc. Mehet a tánc! Curtis és Király Viktor dalát játszom neked, itt a Petőfin.

0: Szuper hírhoz, ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. 9 óra lesz nem sokára apák napján, a zene világnapján, a gördeszka világnapján és a jóga világnapján és a csillagászati nyár kezdetén. Ennyi minden egy napon, hát hihetetlen. Nem sokára a legfrissebb hírek következnek, utána pedig képzeld, Ádám keresi Évát. A Zanzibár dalával kezdünk majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
5: Milyen nyár vár rád?
4: A legjobb zenék, nyári történetek.
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
4: Különleges ízek.
7: Nem akarsz minden nap főzni rám?
4: Izgalmas programok.
8: Fantasztikus!
4: Emlékezetes találkozások.
9: Na, elmondom, mik a legendák.
10: Mondjad.
4: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: A hőség mellett zivatarok miatt is figyelmeztetés van érvényben. Holnaptól kétnapos ülést tart az országgyűlés. Irán ismét lezárta a hormuzi szorost. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Demet Imát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Feloldották az útzárat, és félpályán megindult a forgalom a 32-es főúton Zagyvarékos határában a 64-es kilométernél, ahol hajnalban két autó ütközött. A 49-es főúton Kocsor belterületén két autó karambolozott. A 23-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
11: A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedd éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság miatt Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlament munkája, majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítókat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Irán bejelentette a hormuzi szoros újbóli lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció is. A Washington és a Teherán között a héten aláírt megállapodás szerint 60 napos tárgyalási időszak kezdődött. A cél egy hosszú távú béke megállapodás kidolgozása.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu-n olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk ezt a csoda reggelt vasárnap, június 21-én reggel 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Nem sokára játszom Blanche dalát, de itt lesz a Magna Cum Laude is. Most a kezdésben Ádám keresi Évát a Zanzibártól.
1: Itt egy újabb óra.

A Magashegyi Underground dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Ilyen szuper magyar zenékkel ünnepeljük a Zene Világnapját, ami ugye június 21-én, vagyis a mai napon van. Ennek a napnak az ötlete Franciaországból indult az 1980-as években. A cél egyszerű volt. Ezen a napon mindenki zenéljen, és a zene legyen mindenkié. Sok országban ilyenkor ingyenes koncerteket rendeznek, utcazenészek lépnek fel, és olyanok is hangszert ragadnak, akik máskor nem szoktak, mert a zene az a nyelv, amit szerintem szinte mindenki ért, bárhol is legyen a világban, és végtelen lehetőség van különböző hangszereket megszólaltatni. Végtelen, Morion ezt a

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Június 21-e van, ma van a nyári napforduló, vagyis a csillagászati nyár kezdete, ez az év leghosszabb napja, idézőjelesen a leghosszabb ideig van világos, innentől pedig a nappalok ismét egyre rövidülnek majd. Minden évben kétszer kerül sor napfordulóra, amely egyben a csillagászati nyár, illetve a csillagászati tél kezdetét is jelenti, a napforduló dátuma pedig nem fix, a nap mozgása alapján egy naptári nappal előbbre, vagy későbbre is tolódhat, például erre az eseményre 2024-ben június 20-án már sor került, viszont idén 2026-ban június 21-én magyar idő szerint délelőtt 10 óra 25 perckor következik be. Most pedig felsütött a napsugára, ez szól Csinszkától, itt a Petőfi.

Történelem. Ezt hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. És a történelemben nagyon sokszor láttunk már arra példát, hogy a gyerekek számára nem a drága ajándékok jelentették a legtöbbet, hanem a közösen eltöltött idő. És ezt egyébként kutatások is kimutatták. Egy közös biciklizés, egy beszélgetés, vagy akár egy társasjáték is olyan emlékké válhat, amire évtizedekkel később is mosolyogva gondolunk vissza. Te is gondolj csak vissza a gyerekkorodra, az apukáddal együtt töltött mesés időre. Talán ez az egyik legszebb dolog az életünkben, hogy vissza tudunk gondolni azokra a csodás pillanatokra, amiket közösen éltünk át. Ha teheted, akkor a mai napon mindenféleképpen öleld meg az apukádat jó szorosan, és köszönd meg neki mindazt, amit eddig tett érted. Millió kislány, ezzel megyünk most tovább, itt a Petőfin.

0: istenéltessen minden drága apukát apák napja alkalmából. Ez a Petőfi Rádió Minden Magyar. Nem sokára 10 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig, mert az élet szép, ez szól majd neked itt a Petőfin.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Mi van, halkati kérdés is ez, hogy nagyon nehéz velem dolgozni, mert van egyfajta elképzelésem, és nem vagyok hajlandó mindent megcsinálni.
5: Szerintem csak maximalista vagy, nem?
4: Ez egy szép szó, nem mondjuk, hogy igen. Az élet csak egy vicc, elmúlik, mint a sic. Az egész csak egy só, de szórakoztató. Most idéztem magamtól elnézést ezért, de úgy érzem, hogy ebben nagyon sűrítve benne van minden, ami az életnek az értelme.
3: Csináljuk a fesztivált kulissza. Már elérhető a Média Klikken és a Közmédia YouTube csatornáján.
6: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a rekkenő hőség, megdőlt a napi melegrekord, több ezer diák tüntetett Újvidéken. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Demet Imelt hallják.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Műszaki hibás autó vesztegel az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél a külső sávban. Lassulásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt. Ott 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Kedd éjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan ügyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet oszt az embereknek. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken lesz fokozott ellenőrzés, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharos széllel, néhol jégeső is lehet. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is a vasárnap délelőttünket. 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Június 3. vasárnapja van, ami azt jelenti, hogy apák napját ünnepeljük. Isten éltesse minden drága édesapát, mert az élet szép, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra

Itt a Petőfin minden magyar. Paulina egyik legszebb és legőszintébb dala következik. A dalt az énekesnő akkor írta, amikor az esküvőjére készült. A dalszerzés pillanataira pedig úgy emlékezett vissza, hogy az első versszak után arra jutottam, hogy akkor valóban megírom a hétvégét, amikor megismerkedtünk. Habár a szerzemény szerinte nem szól többről, mint arról, hogy nagyon szereti a férjét Martint, számára nagyon sokat jelent, hiszen ez a dal az ő történetük. Jöjjön ez a szerelmes történet most aznap éjjel, ez szól most itt a Petőfin.

Buborékhez hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Valamilyen szinten olyan a jóga ura, mintha egy buborékban lennél, mert olyankor egy kicsit kiszakadsz a külvilágból, és csak a jóga létezik, a te elméd és a te tested van összhangban. Zsigó Anikó volt reggel az Éles Stílus magazinban a vendégem, jóga oktató, akivel a jóga világnapja alkalmából beszélgettünk mindenféle érdekességről, de azt hiszem, azt megállapíthatom, hogy amikor csillogó szemekkel a jógáról beszélt, akkor abszolút meggyőzött azzal kapcsolatban, hogy érdemes nekem is kipróbálnom. Valószínűleg az első órákon nem nagyon menne, ezt ő is alátámasztotta, hogy nem könnyű sport, de biztosan hosszú távon kamatozni fog. Mindent érdemes kipróbálni az életben, hogy ne mondhassuk azt, hogy mi lett volna, ha. Mert ha kipróbálod, akkor pontosan tudod, hogy mi lett volna, ha. Mondd, ki akart lenni, ez szól most jó.

Petyuska dalát hallottad most itt a Petőfin Minden Magyar. Megyünk is tovább méghozzá Jude Law egyik legújabb dalával. Megjelent ugyanis a civil nagylemezről az első single. Ehhez a dalhoz már nagyon sok komment érkezett, mint például Hiába. Aki tud, az tud. Vagy például Igazi kocsikázós zene. Úristen, ez nagyon jó, a szombati koncert is csodás volt. Na de még milyen csodás koncertek lesznek, például a Budapest Parkban duplázni fog Jude Law október 2-án és 3-án, de előtte is nagyon sok helyen találkozhatsz vele. Például a mai napon Székesfehérváron csípheted őt el, július 2-án Sopronban a Sopron Festen, július 4-én pedig Siófokon a Plázson koncertezik majd. Most viszont akkor következzen ez az egyik legújabb dal, a Vroom szól neked Jude Law-tól, itt a Petőfin.

0: moi. Mindezt történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma. Mindezt történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj el, most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Köszönts be, hadd ötözzek fel ünneplőbe.
1: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
2: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
1: Zenei vagy énekei élőben a Petőfi Rádióban.

0: Húzlak, ezt hallottad a Szolvévtől itt a Petőfin, minden magyar. És ha teheted, akkor mindenféleképpen húzd közelebb magadhoz a mai napon az édesapukádat is, ugyanis az apukákat ünnepeljük a mai napon, és nem sokára a Befordultam a konyhára című magazinban is, a vendégemmel Kersics Péterrel is nekik kedveskedünk, egy nagyon finom lángost, egy extra lángost fogunk készíteni, úgyhogy tarts velem, és majd a vendégemmel készítsünk együtt meglepetést az apukáknak. Most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig a Szupersztere oldalával kezdünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Hőség lesz, záporokkal, zivatarokkal, forgalomba álltak az osztrákoktól bérelt vasúti kocsik. Ismét a gázai övezetet bombázta Izrael. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Demet Imeát hallják.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Ma is folytatódik a hőség. Az ország sok részén már most 30-31 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban hatan meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa. Soka sérült is. Izrael és az övezetet irányító Hamas terrorszervezet októberben kötött fegyverszünetet, de a térségben továbbra is rendszeresek az összecsapások.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Denis Undav volt, aki csereként beállva duplázott. A német csapat biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetése gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, és ezzel megszerezte története első VB pontját. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kart csapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharos széllel, néhol jégeső is lehet. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kedves apukák, most nektek szeretnénk kedveskedni. Az év minden napján törődünk veletek, de most kifejezetten a Befordultam a konyhára című magazinban Kersics Péterrel nektek készítünk valami finomságot. Tartsatok velünk, előtte azon

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és mai vendégemmel Kersügy Péter séffel, akivel most az apukáknak próbálunk egy kicsit kedveskedni, hiszen apák napja van, így június 3. vasárnapján. Hogyha esetleg mondjuk Szentendrére látogatunk ezen a szép napon, akkor mindenfele találunk nagyon finom lángosokat, de ha nem kirándulni mennénk, hanem otthon készítenénk valami finom lángost, mondjuk egy burgonyás lángost, akkor ebben segítesz nekünk. Most köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit, elsősorban az apukákat, hogyha már övék ez a hétvége, és szeretnék nekik kedveskedni egy nagyon frankó kis rángos recepttel, amit bárki el tud otthon készíteni, akár az apukájának, vagy akár igazából önmagának is.
0: Na hát, hogyan lássunk neki? Mit kell tudni erről a burgonyás lángosról?
1: Hát először is nagyon fontos az, hogy mindenképpen sárga héjú sütőburgonyát válasszunk hozzá, és ezt a burgonyát héjában tegyük be a sütőbe, süssük meg egészben úgy, ahogy van, és amikor már kész van és puha, akkor várjunk vele, amíg kihűl, hámozzuk meg, reszeljük le, vagy törjük át, hogy minél apróbb legyen, és ez már megadja a tésztánk alapját.
0: Szaladjunk vissza egy kicsit, betesszük a sütőbe, de kell rá alufólia, nem. Olaj, bármi.
1: Semmit, csak úgy, ahogy van, nyersen betesszük a sütőbe, és megvárjuk, amíg megpuhul. Nagyjából ilyen 180 fokos sütőben, ilyen átlag 40-50 perc alatt lesz kész.
0: Jó, elkészült, gondolom kicsit villával kipróbálhatjuk, vagy próbálhatjuk, hogy mennyire megpuhult. Az fontos, hogy megpuhuljon, ugye?
1: Igen, persze.
0: Utána meghámozzuk, na és akkor hogyan tovább?
1: Hát, hogyha már megvannak az előkészített burgonyáink, meghámoztuk őket, akkor a következő lépés, hogy össze kell őket törjük, ehhez különböző eszközöket használhatunk.
0: Mint egy krumplipüréhez?
1: Így van, csak nem adunk hozzá semmi más, csak önmagában összetörjük a krumplit minél apróbbra. Ezután jön a tészta további része. Először is fognunk kell egy kis tejet, egy nagyon kevés cukorral, ebbe beletenni az élesztőt és felfuttatni. Ezen kívül semmi másra nem lesz szükség, mint vízre, lisztre és sóra. És ezeknek az összetevőknek az egyvelegét, ezt jól összegyúrjuk, hagyjuk egy kicsit pihenni szobahőmérsékleten, és igazából kész is van a lángos tésztánk.
0: Nem sokára ezzel folytatjuk, vagyis a lángos sütésével, és természetesen a feltétekkel, hiszen nem csak a hagyományos tejföl meg sajt létezik. Ezzel folytatjuk majd a beszélgetést vendégem Kersügy Péter séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.
2: Szerem,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Kersics Péterrel, séffel, akivel egy frankó kis lángost készítünk, hogy a te szavaiddal éljek. Apák napja van, így igazából

0: Nekik próbálunk kedveskedni, akár önmaguknak is elkészíthetik, de mi az apukáinknak is könnyen el tudjuk készíteni ezt a finomságot. Foglald nekem egy picit össze, hogy eddig meddig jutottunk a lángos sütésében.
1: Hát először is nekiálltunk a lángos tészta elkészítésének. Ehhez kezdésként megsütöttük sütőben a burgonyákat, megpucoltuk őket, amikor már puhák voltak, lereszeltük, megvártuk, amíg kicsit kihűl, majd elkészítettük magát az alaplángos tésztát egy felfuttatott, tejben felfuttatott élesztővel, liszttel, vízzel és sóval, majd ehhez hozzáadtuk az összetört sült burgonyánkat.
0: Most úgy mondtad, hogy lereszeljük, tehát nem muszáj összenyomni, hanem reszelhetjük
1: is? Nem, esetleg, hogyha nincsen otthon burgonyanyomunk, vagy villával nem tudjuk olyan apróra összetörni, akkor a sajtreszelőnek a kis lyukú reszelőjén, ha lereszeljük, gyakorlatilag ugyanezt a hatást fogjuk elérni.
0: Na, így még nem próbáltam egyébként. Na, akkor megkaptuk a tésztáját. Hogyan tovább?
1: Hát először is fontos, hogy várjunk egy jó 30-40 percet, amíg az élesztő elindul, és elkezd a tésztában oxigént termelni és dolgozni. Ezután igazából semmi más dolgunk nincs, mint előkészíteni egy tepsit, amibe teszünk egy kevés olajat, és elkezdenünk a tűzhelyen melegíteni egy lábosban vagy serpenyőben egy nagyobb mennyiségű olajat. Hogyha az már meleg, és elérte egy megfelelő hőmérsékletet, akkor fogjuk, kiveszünk egy kis gombócot a kezünkkel a tésztából, belerakjuk az előre beolajozott tepsinkbe, a tepsiben kinyújtogatjuk hozzányomva a tepsinek az aljához a kis lángos tésztánkat, majd amikor már szép kör alakú és elég vékony a számunkra, akkor belehelyezzük a forró olajba, és nagyjából másfél-két percig sütjük oldalanként.
0: Választhatunk más alternatívát is, hogy nem a forró olajban sütjük meg?
1: Persze, mindenféle egyéb zsiradékot használhatunk, aminek megfelelő az égés foka ahhoz, hogy magas hőmérsékleten süssünk benne. Gyakorlatilag a tisztított vaj, a zsír, a különböző avokádóolaj, kókuszolaj, mindenféle olaj használható ehhez.
0: Meg vagyunk, oldalanként másfél percig sütöttük. Nagyjából?
1: Másfél-két percig,
0: másfél-két perc, de úgyis látjuk, hogy mikor lesz kész.
1: Pontos, hogy szép aranybarna legyen.
0: Mindenképpen. Utána te mit tennél rá, milyen feltéteket ajánlasz nekünk?
1: Hát gyakorlatilag mindenképpen nem szabad gátat szabnunk a kreativitásunknak, és bármit rátehetünk, hiszen ez egy ugyanolyan alap, mint amilyen a pizza is, tehát a feltéteknek a tárháza szinte végtelen. Lehet készíteni akár krémsajtos, kapros füstölt lazacosat, lehet készíteni mondjuk egy lecsó alapot, aminek a tetejére egy tükörtojást teszünk, lehet egy kicsit elmenni ilyen húsimádós vonalba, és különböző sonkákat, kolbászokat tenni rá, lilahagymával, gyakorlatilag bármit, tehát nem csak a klasszikus tejfölös sajtos verzió létezik, de azt is lehet egy kicsit különlegesebben csinálni, hogyha a tejfölt összekeverjük esetleg egy kis sült fokhagymával, és nem sima trapista, hanem mondjuk parmezán sajtot használunk rá, akkor már egy teljesen másik ízélményt fogunk kapni.
0: Már ez is nagyon extra, amilyen lángossal készültél nekünk, de talán egy kicsit még extrább lángosokkal folytatjuk nem sokára a beszélgetést. A vendégem Kersik Péter séf, itt a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával és mai vendégemmel Kersics Péter séffel, akivel apák napja alkalmából egy finom lángost készítettünk, méghozzá burgonyás lángost, és különféle extra feltéteket javasoltál hozzá, akár egy lecsós, kolbászos feltétet, vagy egy lazacos, mit mondtál, lazacos?
1: Krémsajtos kapros.
0: Krémsajtos kapros feltétet, na de most egy kicsit még jobban engedjük el a fantáziánkat, még extrább lángos sokról lesz szó. Mesélj nekünk, hogyan lehet még extrázni ezt a lángost.
1: A lángos tészta egyébként egy nagyon sokszínű tészta, sokkal szélesebb felhasználása is lehet, mint a klasszikus lángos forma, amit mindannyian ismerünk. Ha esetleg a tésztát pogácsaszaggatóval kis apró golyókra szaggatjuk, és ezt utána ugyanúgy a zsíradékban kisütjük, akkor akár egy ilyen finger foodot, egy sörkorcsolyát is készíthetünk a barátainknak, apró kis lángosok, ezt belülről meg is lehet tölteni egyébként akár habzsákkal, vagy bármi egyéb ehhez használatos eszközzel, illetve ezen kívül még gyakorlatilag a különböző hajtott és nagyobb töltött lángosoknak a lehetősége is ott van előttünk. Ehhez semmi más nem kell tennünk, mint az előző technikával ugyanúgy kinyújtanunk a tepsiben a lángost, és belecsomagolnunk igazából a közepébe a különböző feltételinket. Viszont ilyenkor figyelnünk kell arra, hogy a hőmérséklet egy kicsit alacsonyabb legyen, amin sütjük, és kicsit több ideig is kell sütni.
0: Például mennyi legyen ez az alacsonyabb hőfok?
1: Hát mondjuk 170 fok környéke, és mondjuk oldalanként 3-3,5 percig süssük.
0: Mert hogy tegyük fel, csomagolunk egy virslit, mint virslis lángos, akkor előtte a virslivel mit csináljunk? Vagy hogy egyáltalán kell-e?
1: Semmit, viszont plusz kis tipp, hogyha már virslis lángost készítünk, akkor a belsőjét egy kis magos dijoni mustárral megkelhetjük.
0: Ó, a mindenit! Na hát, és akkor az elkészült, akkor ehhez mondjuk van-e valamilyen mártogatós, amit javasolsz?
1: Persze, ahogy az előbb is említettem, a sült fokhagymás tejfölt, ezt mindenképpen ajánlom hozzá, alapból is ez egy klasszikus kombináció, a fokhagyma, a lángos és a tejföl, de mindenféle mártogatóst el tudok hozzá képzelni, mert ahogy mondtam, ez egy nagyon sokszínű tészta, ugyanúgy, ahogy a kenyér vagy a pizza tészta, ez is bármihez megy.
0: Hogyha mondjuk nem burgonyáson készítjük, akkor a burgonyát mivel helyettesítsük, vagy kell-e helyettesíteni?
1: Hát esetleg, hogyha szeretnénk, hogy a tésztánk kicsit különleges legyen, és legyen egy nagyon extrém kinézete, akkor céklát is használhatunk a burgonya helyett. Azt egy kicsit más eljárással kell elkészítenünk, azt alufóliába csomagolva kell sütni, ilyen 180 fokos sütőben egy másfél-két órán át, majd ugyanígy összetörni vagy lereszelni, ahogy a burgonyával is dolgoztunk, és ugyanígy hozzáadni a tésztához, viszont így egy teljesen színes, mondhatni lila lángost fogunk majd kapni.
0: Hát beváltottad az ígéretedet, meg amit én ígértem, az is úgy alakult, hiszen ez abszolút extra lángos lett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálam, és a tippeket is remélem sok apuka kedvére fogunk tenni, és ízleni fog nekik.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, remélem minél többen elkészítitek az apukátoknak, vagy akár magatoknak ezeket a lángosokat, és hogyha az apukátoknak készítitek, akkor remélem, hogy ezt a napot kifejezetten különlegessé és szépé teszitek nekik, ugyanis az apukák nem kapják meg sokszor ugyanazt a figyelmet, mint az anyukák ezen a napon, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és figyeljünk az apukánkra, és őt is lepjük meg minden évben valamivel.
0: De ez csak azért van így, mert még nem olyan régóta elterjedt ez a nap, hogy megnyugtatlak, az apukákat az év minden napján értékeljük, vagy hát próbáljuk, de a mai napot is szenteljük nekik, igazad van. Köszönöm, hogy itt voltál. Kersics Péter séf volt a vendégem ma a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Engedjétek meg, hogy még egyszer hadd köszöntsem az apukákat, Isten éltessen benneteket apák napja alkalmából. Pótolhatatlanok vagytok az életünkben, úgyhogy mindenféleképpen legyen a mai napotok is olyan csodás, mint az év minden napja. Én elköszönök, Korcsok Laurát hallottad, egész hétvégén köszönöm, hogy velem tartottál. Találkozzunk legközelebb is, addig is legyen csodás napod, mosolyog sokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Duna World-ön.
4: A műsorajánló után
1: frissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a tikkasztó hőség. Szeptember elején jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Irán ismét lezárta a hormuzi szorost. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imelt hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két baleset is történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Bicske térségében a 33-as kilométernél mindkét irányban egy-egy sáv járható. A kialakult dugó már meghaladta a 3 kilométert. Tata térségében egy kis busz és egy autó ütközött. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás ott is több kilométeres. Három autó ütközött a 77-es főúton Nagyvázsony térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a Nagyvázsony Vigánt-Petend összekötő úton lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Már a hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még sosem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság miatt Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Holnap ismertetik az országgyűlésben a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó javaslatot, ezt a kormányfő jelentette be. Magyar Péter tegnap már beszélt arról, hogy először társadalmi egyeztetésre bocsátják az indista indítványt, ezután kerül az országgyűlés elé, és abban bízik, hogy szeptember elején létrejöhet az intézmény. Irán bejelentette a hormuzi szoros újbóli lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció is. A tárgyalások célja egy hosszú távú béke megállapodás kidolgozása. Idehaza közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken lesz fokozott ellenőrzés, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharos széllel, néhol jégeső is lehet. Napközben 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Vasárnap délben ez a Petőfi Rádió slágerlistája, a Petőfi 56. A következő két órában felsorakoztatjuk azokat a magyar kedvenceket, amelyek a héten a legtöbbször a legnagyobbat pörögtek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdés például a Teleholdé, ez a szerenádozó.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról

0: Petőfi 56. Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: És most itt egy dal, amely 3 perc nyár. Philotonic 100-szor a Petőfi rádiós lágerlistáján. A dal, amely már a megjelenés előtt is óriási figyelmet kapott a TikTokon. Mondhatni trendzene volt. Ez a zene nem akar nagy kijelentéseket tenni, inkább egy érzést ragad meg. Annak a felismerését, hogy néha csak akkor tudunk tovább lépni és fejlődni, hogyha valóban képesek vagyunk lezárni a múltat. Még hogyha ez írtózatosan nehéz. Szóval itt egy zene, amely erőt adhat a labilis pillanatainkban. Philotonic 100-szor a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: A 24.

0: hazai zenével.
1: Petőfi Rádió, a 22.
2: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybees-ből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Pardograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát és

0: következik a Karzon Koma és Jude Law egy dalban, a Szemüveg a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A srácok már tényleg évek óta tervezgették a közös munkát. Mindig csak beszéltek róla, hogy összehoznak valamit, mindig hiányzott az a szikra, de most végre minden összeállt és megszületett a közös szerzeményük, ami nem csak egy kollaboráció lett, hanem mondhatni, hogy régi barátok, közös találkozása, közös alkotása, a Szemüveg, amely arról szól, hogy valaki teljesen megváltoztatja azt a gondolatodat, ahogyan a világra nézel. Egy játékos mégis mély gondolat arról, hogy néha egy másik ember segít igazán tisztán látni önmagunkat és a körülöttünk lévő dolgokat. Itt a Szemüveg.
1: Petőfi 56. A

0: Petőfi 56, a 18.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Neked.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Közöttük a Tigris Szofi, a csapat, akikre egyre többen kapják fel a fejüket. Az elmúlt években is szépen, csendesen építették fel a saját világukat a hazai alternatív szintéren. A zenéjükben ott van az indie rock lendülete, valamint a punk nyers energiája, és az a fajta őszinteség, amitől könnyű hozzájuk kapcsolódni. Folyamatosan jönnek ki az új dalok, egyre több koncertet adnak. Itt van például most az aktuális kedvenc a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Tigris Szofi, Dopamin, mutatom a helyezését. A

0: hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A 13.

0: Magyar Zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: legjobb hazai zenéivel.
1: Petőfi Rádió.
2: Egy óra után azt is mondhatnám, hogy a színpadon a 4S Street, akik ma este a Fezenen, Székesfehérváron lépnek fel, de a hónapban lesz még koncertjük János Halmán is. Az aktuális kedvencünk szól, a hadd menjen mindjárt a Petőfi Rádióban.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: A műsorajánló után...
0: A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a hőség záporokkal, zivatarokkal. Forgalomba álltak az osztrákoktól bérelt vasúti kocsik. Ma van apák napja. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Két baleset is történt az M1-es autópályán Hegyeshalom felé. Bicske térségében a 33-as kilométernél mindkét irányban csak egy-egy sáv járható. Tata térségében a belső sávot lezárták, a kialakult torlódás több kilométeres. Az M1-es autópályán Budapest felé munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot a 72-es és a 35-ös kilométer között. Itt csak egy sáv járható. Tatabánya és Biatorbágy között torlódik a forgalom. Három autó ütközött a 77-es főúton Nagyvázsony térségében. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították. Kerülni a Nagyvázsony-Vigánt-Petent összekötő úton lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Folytatódik a hőség. Az országban több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám és a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot a nyári szezonban. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményeket támadtak, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Ma van az apák napja. Elsőként a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és a nagypapákat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharos széllel, néhol égeső is lehet. Délután 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy óra után folytatódik a Petőfi Rádiós lágerlistája, a Petőfi 56, már a legjobbakkal. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Spoilerezek, Jude Law, Nora Till, Fall of the Flow, Saya Noé, ők tuti jönnek, a kezdésben pedig a 4S Street.
0: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: A 12.

0: magyar zene hivatalos listája.
1: Petőfi 56.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar. A 11.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
1: Közöttük pedig Szájá Noé friss dala, a Driftwood. Az énekesnő, aki néhány nappal ezelőtt érkezett hozzánk Fekete Laci műsorába, ahol azt is elmondta, hogy ha nem gitározna, akkor lehet, hogy opera énekes lenne. Énekelni mindenképp szeretett volna, sőt, neki az életében az ének központi szerepet töltött be már korábban is, és a gitár volt az, ami irányt mutatott, ami irányt adott számára. Hozzánk is egy szál gitárral a kezében érkezett. Hozom az aktuális lemezének a címadó dalát, ez a Petőfi Rádiós slágerlistáján Szájá Noé és a Driftwood.
0: A nyolcadik.
2: Sziasztok, Szájá Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: műsorvezető.
1: Hello, Szikora Tamás vagyok, és itt az Imago Mundi, akik nem akarnak semmit mondó vagy túl egyszerű popzenét csinálni. Ezt nem én mondom, hanem ők. Szeretnék, hogy az érzelemvilágban, az atmoszférában és a dinamikában is egy világba tartozzanak a dalaik. Éppen ezért most is egy abszolút felismerető Imago Mundis hangzásvilágon dolgoznak. Itt az aktuális kedvencünk a Petőfi Rádiós lágerlistáján. Imago Mundi, estelente.
0: Az

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Következik a Blaha Louisiana. Tényleg a nyár egyik legjobb része, hogy a kedvenc zenéinket élőben, szabadtéren is meghallgathatjuk, és tombolhatunk rá. Ránéztem a Blaha Louisiana koncertnaptárára, például a közeljövőben Sopronban, Szigligeten, Debrecenben és Kapolcson is fellépnek, ma pedig Székesfehérvár a helyszín, a Fezenen játszanak. Ez a Blaha Louisiana és a sűrű végtelen.

0: 56.
1: A hét legjobb hazai zenével.
0: Petőfi Rádió.
2: A hét kedvencét pedig Dash és Young Fly játssza a Petőfi Rádióban, akik meghozták a nyár új zenéjét. Kis kece, ezt indítom. A dal, amely első hallása valóban egy nyári zenének tűnik, mégis egy veszélyesen vonzó kapcsolat sztoriát meséli el. Arról szól, arról az érzésről, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodorja őket az élet. Ismerős a sztori?
0: Az

0: Petőfi 56. Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: A hét legjobbjait jövő héten is összegezzük majd dél és kettő között a Petőfi Rádióban. A délutánban pedig Megyesi Gábori a terep, az éter, aki számít rád, főként a közlekedési információkra. 0630303380 a számunk. Kellemes napot kívánok, én léptem, Szikora Tamás vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
0: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
0: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
0: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió.

0: 0630 380 a számra. Igazi, élő kívánság műsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánság műsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: Készüljön fel az elmúlt 15 év legjobb zenei válogatására. Felidézzük a korszak felejthetetlen előadóival, köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészekkel, a legkedveltebb slágereket. Petőfi Popszínpad. Minden kedden 19 óra 30 perctől a Dunavörlden.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Szép napot kívánok! Marad a hőség záporokkal, zivatarokkal. Kedden dönthet a parlament a védett üzemanyagárakról. Ma van apák napja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M85-ös autóúton Sopron határ felé vezető oldalán Kapuvár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél félpályán megindult már a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Fújtatódik a hőség. Az országban több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. Északkeleten és a Bakony térségében már zápor, zivatar is előfordul. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos, szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szorult embert lát, hívja a 112-t. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció idejére a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Ma van apák napja. Elsőként a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, viharos széllel, néhol jégesővel. Délután 31-37, késő este 23-28 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Már indul is a vasárnap délutánunk közösen. A mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallod. Hello! Jövök majd izgalmas, friss programtippekkel, emellett vérre menő küzdelmet folytatunk a zümmögő hadsereg, vagyis a szúnyogok ellen. A kezdés most Paulináéhez, a jajdogánhoz.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Itt a forró nyár minden szépségével együtt, de hát ha őszinték akarunk lenni, van egy dolog, amitől mindannyiunknak azonnal feláll a szőr a hátán. Igen, a szúnyogok. Ráadásul már rég elmúltak azok az idők, amikor egy-egy kósza példány rászállt a karunkra. Mostanra konkrétan hadseregekbe szerveződve csapatostól indítanak ellenünk légi támadást. Múlt héten arról beszéltünk, hogy mi az, amit szeretünk, és mi az, amit nem szeretünk a nyárban. Mondanom sem kell, hogy utóbbi kategóriát a szúnyogok nyerték, úgyhogy ma délután hadat üzenünk a zümmögő fenevadaknak, és megpróbáljuk összeszedni a létező leghatékonyabb túlélő módszereket. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nálad mi vált be. A nagymama titkos füstölős házi praktikája, a citromfüves illóolajok, a csúcs technológiás csapdák, vagy van egy egészen elborult, de működő trükköt. Ne tartsd meg magadnak a titkot, mentsd meg a Petőfis hallgatótársakat a vakarózástól, küldd el a tuti tippet SMS-ben 0630303380, Viberem, Instán vagy Facebookon. Jobb lesz holnap, ez pedig már a Vatfutik mondja. Itt a Petőfi.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A június 21-e végre az apukáké, nevelőapáké, nagypapáké és a mindennapi hős apa figuráké, mert hogy ma van az apák napja. Hát kevesen tudják, de ez a szép ünnep több mint 100 évvel ezelőttről Amerikából indult. Egy Sonora nevű hölgy fejéből pattant ki az ötlet, akit a polgárháborús veterán édesapja egyedül hatalmas szeretetben nevelt fel a testvéreivel együtt. Sonora úgy érezte, hogy a gondoskodó férfiak is megérdemlik a maximális elismerést és a saját ünnepnapot. A kezdeményezésből aztán Richard Nixon elnöknek köszönhetően végül hivatalos világünnep lett, mert egy apa nem csak az, aki gondoskodik a családról és mindent megszerel a ház körül, hanem a legfőbb támasz, a biztos bástya, a példakép, vagy éppen az a nagypapa és nagybácsi, aki gyerekkorunkban minden őrültségben benne volt. Úgyhogy idén se feledkezzünk meg róluk, már most lehet hűteni a söröket, kitalálni a meglepetéseket, vagy egyszerűen csak ölelgessük meg őket nagyon. Most pedig küldjük a következő dalt minden szuper apának a folytatásban. Itt van a Platon Karatev és az Odaér. Fogad!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nem is kellett sokat várnom az első haditervekre, már is pörögnek a szúnyogok elleni kreatív taktikák. Attila például rögtön egy generációs családi titkot osztott meg velünk, azt írja, anyukámtól vettem az ötletet, egy tálba kiöntök almaecetet, kirakom az asztalra és várok. Na ez egy igazi békebeli házi praktika, köszi. Csé viszont már egy sokkal komolyabb ízig-vérig nyári védelmi burokra esküszik, egy jó fokhagymás lángos mindent megold. A szúnyogok nem szeretik, de én nagyon. Na, így kell összekötni a kellemest a hasznossal. Tény és való, a szúnyogok ki nem állhatják a fokhagymás illatfelhőt, de azért egy baráti jó tanácsom lenne, hogy a lángost inkább együk meg, és eszünkbe se jusson mondjuk magunkra kenegetni a fokhagymát, már ha este még emberek közé akarunk menni. Jöhetnek a többi szúnyog invázió elleni tippek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Instán és Facebookon is írhatsz. Itt egy újdonság a Petőfin a Na Na Na csapatától. Ez a Before I Leave.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, és ezen a szép vasárnap délutánon folytatjuk a küzdelmünket a gonosz vérszívók, vagyis a szúnyogok ellen. Jöhetnek a házi praktikák, tippek, trükkök, mi az, ami neked bevált. SMS és Viber számunk 0630303380. Emellett pedig hozom a tökéletes vasárnapi családi programot is, és még jó zenéket is hallgatunk. A friss hírek után egyből jön a Heaven's 37-től a Nem Elég.
1: Termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Percek alatt leéghetünk a napon. Holnap nyújtják be a parlamentnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatalra vonatkozó javaslatot. Ma van apák napja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M85-ös autóúton a Soproni határ felé vezető oldalon Kapuvár térségében egy autó a szalagkorlátnak hajtott, a 47-es kilométernél a külső sávot zárták le. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás, írja a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha lehetséges, 11 és 15 óra között mindenki kerülje a napozást. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt, ezután kerül majd az országgyűlés elé. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikula várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérsékletekkel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Elődöntős a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Két győzelemmel elődöntőbe jutott a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű négyes az orosz csapatot győzte le 39-33-ra a 8 között, és a döntőért a tavaly bronzérmes olaszok ellen vív. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbáli nyíltvízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a második helyen. A férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert és ezzel az összetettet is. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefánt Csontpartot az E csoportban Torontóban. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas Cityben. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogy mi a legtrendibb szúnyogtávol tartó módszer mostanság, erről is beszélgetünk, miközben továbbra is küzdünk a szúnyogok ellen, jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek, de írhatsz a Facebookon és Instán is. Szép délután a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Jön Heaven Street 7!
5: Itt egy újabb óra!
1: Kizárólag magyar

0: magyar ez a Petőfi Rádió. Ha esetleg Kaposváron vagy a környékén laksz, és egy jó kis vasárnapi családi programot keresnél, akkor itt egy jó tipp. Mert hogy ma negyedik alkalommal telik meg élettel a Színház Park. A színházi piknik már elindult, ahol a belépés teljesen ingyenes. Délután 3-tól igazi vándor, cirkuszi hangulat fogad mindenkit akrobatákkal és gólyalábasokkal, a legkisebbeket pedig bábszínház, óriás buborék fújás és a Rutkai Bori banda pörgeti fel. De érdemes estig maradni a plédeken, mert sötétedés után egy különleges venezuelai magyar gitárhegedű produkció érkezik, amit egy elképesztő tűzsonglőr show majd a Csiki Gergely Színház művészeinek nosztalgia koncertje koronáz meg. Babzsákokat és takarókat a szervezők biztosítanak, nektek csak a jó kedvet kell hoznotok erre a jó kis nyárindító bulira, úgyhogy ott a helyetek, na de addig is még odaértek, a Petőfin kísérlek jó hazai zenékkel. Itt van Sajanoé újdonsága, a Driftwood.
1: Sziasztok, Sajanoé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A szúnyogokat viszont nagyon nem akarjuk. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nyáron egyre többen keresnek a hagyományos szúnyoghálónál egyszerűbb, modernebb megoldásokat a szúnyogok ellen. Az egyik legnépszerűbb újdonság a mágneses szúnyogháló függöny. Ez egy középen nyíló textil háló, amit mágnesek

zárnak vissza magától, így nem kell külön behúzni vagy cipzárazni magunk után. A felszerelése is egyébként nagyon egyszerű, többnyire fúrás nélkül ragasztós tépőzárral rögzíthető az ajtókeretre, ezért például albérletben is gond nélkül használható. Kifejezetten praktikus erkély ajtóknál, terasz kapcsolatos nappaliknál, vagy olyan otthonokban, ahol gyakran kibejárkálnak akár kisállatokkal is. A másik meglehetősen hatékony, mégis sokszor alulértékelt eszköz a ventilátor. A szúnyogok ugyanis gyenge repülők, és az erősebb légáramlat megnehezíti a mozgást, a leszállást és a célzást is. Magyarán egy egyszerű ventilátorral már érezhetően csökkenthető a jelenlétük egy szobában, vagy éppen a teraszon. Na de várom a leghatásosabb szúnyogok elleni tippeket SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is hozzászólhatsz a mai témánkhoz. Nem sokára jövök az üzenetekkel, most viszont itt van Heinz Gábor Biga a Learning to Let Go-val a Petőfi.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Folyamatosan pörög a kibeszélőnk, és az almaecet után úgy tűnik érkeznek a modernebb, sőt az egészen hihetetlennek tűnő megoldások is a zümmögő hadsereg, vagyis a szúnyogok ellen. Lóri például nem bízta a véletlenre a dolgot, ő a technológiára szavazott, azt írja, szúnyog ellen csak az elektromos riasztó vált be minden szobába egy, és a probléma orvosolva. Köszi, de figyelem, közben megtalált minket a kiválasztott is. Tilla olyat dobott be a közösbe, amitől a fél ország azonnal sárgulni fog szerintem az irítségtől. Azt üzente ugyanis, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hogy engem hányszor csípett meg szúnyog az életem során. Engem nem szeretnek. Hát, Tilla, neked hivatalosan is szupererőd van. Az helyzet, hogy tőled sürgősen vért kéne vennie a kutatóknak, és abból kifejleszteni a globális szúnyogok elleni védőoltást, mert ezzel milliók nyarát könnyíthetnéd meg. Amíg várunk a vakcinára, addig is jöhetnek a legjobb szúnyog elleni tippek. 0630303380, ez az SMS számunk, de írhatsz Viberen, Instán és Facebookon is. És jöhetnek a jó zenék is. Itt van a Valmar, Henry Cinszel, ez az Átutazó, a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Még múlt héten kérdeztem, hogy mi az, amit a legjobban szeretsz, és a legjobban utálsz a nyárban. Nyilván utóbbi kategóriát a szúnyogok nyerték, úgyhogy ma felvesszük a küzdelmet a vérszívók ellen. Jöhetnek a legjobb tippek, trükkök, de hogyan úszod meg csípés nélkül a nyarat? SMS és Viber számunk 0630303380, de a megfejtések jöhetnek még Facebookon és Instán is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott, szép délutánt, a friss hírek után itt lesz például Dániel Fies, a Mamma Mia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Percek alatt leéghetünk a napon. Kedden tartják a visegrádi országok csúcs találkozóját. Tízezrek köszöntötték a nyári napfordulót a Stonehenge-nél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán az M0-ás autó csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött a 20-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogyha lehetséges, 11 és 15 óra között mindenki kerülje a napozást. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos, szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós pénzek hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, illetve a közmédia átalakításáról lesz szó. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja a cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Stonehenge-ben több mint 20 000 köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy a Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Döntőt vívhat a magyar női párbaj törcsapat a franciaországi Európa-bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbaj törcsapat a franciaországi Vívó Európa-bajnokságon. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar törcsapat, miután magabiztosan legyőzte Spanyolországot a helyosztón, az 5. helyért vívhat. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbáli nyíltvízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a 2. helyen. A férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A német válogatott biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a 4-es második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett, az észak-afrikai együttes Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikai Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A vasárnap délutánunk folytatódik, és ugyan hiába szeretjük az állatokat, azért van egy, amit nem annyira kedvelünk, és akkor még finoman fogalmaztam. A szúnyogok elleni tippek, trükkök jöhetnek folyamatosan. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kezdés Dániel Pigergői.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar füstölőgyertyák, sprék, karperecek, meg azok a fura, különböző hangokat kiadó kütyük. Dunát lehetne rekeszteni a szúnyogírtó csodafegyverekkel, de valljuk be, hogy ember legyen a talpán, aki kiigazodik rajtuk. Van, aki esküszik a karkötőre, más szerint meg teljesen hatástalan. Ahogy mondani szokás, embere válogatja, kinek mi válik be. De nézzük is az üzeneteket, ezek most futottak be hozzám. Dia például a természet erejére szavaz, azt írja, szúnyogok ellen nálam mindig a levendula jön be a legjobban, tele van a párkány velük. Azért itt álljunk meg egy pillanatra, Dia, és tisztázzuk a félreértések elkerülése véget, hogy mármint a párkány levendulával van tele, vagy a potyára oda gyűlt szúnyogokkal. Reméljük, hogy előbbi. Na, Kobiéknál viszont nem bíznak semmit a véletlenre, náluk komoly több lépcsős haditerv működik otthon, azt írta, szúnyogháló, és ha esetleg betévedne egy mégis, akkor ott az elektromos szúnyogriasztó a páron fel van készülve mindenre. Na ez a beszéd, kétkörös védelmi vonal, mint egy katonai bázison. Le a kalappal. És te, hogy állsz a szúnyogok elleni harccal, ha van egy tuti bevált tipped, akkor ne habozz, hozd meg velem is. SMS és Viber számunk 06303030380. Most pedig jöjjön egy klasszikus, romantikus dal, amit nem a szúnyogoknak küldünk. Itt van Jamie Winchester és Rutka Robert, ez az It's Your Life.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.

Vasárnap délután is örökzöldek, hazai kedvencek és újdonságok itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az újdonságok kategóriából szól a most következő dal, az idén újraindult Diaz Menta projekttől, és ha esetleg te is rongyosra hallgattad a Méreg című dalukat, ami egyébként már bőven túl van a 1,5 milliós megtekintésen a YouTube-on, akkor van egy jó hírem, megérkezett a folytatás. Az új felvétel az Idegen címet kapta, ami arról a fájdalmas állapotról szól, amikor észrevétlenül megváltozunk valaki mellett. Lassan elmosódnak a határaink, és egyszer csak arra eszmélünk, hogy már nem azok vagyunk, akik régen voltunk. Ahogy a srácok fogalmaztak, amikor rájövünk, hogy az új énünk egy olyas valaki, akit nem szeretünk, aki gyakorlatilag idegen. Na ez egy nagyon összetett érzés. Bár a projekt most a legmélyebb, legérzelmesebb arcát mutatja meg, azt ígérik, hogy a jövőben lazább, könnyedebb zenékkel is jelentkeznek majd. De most jön akkor az előbb emlegetett Idegen, itt a Petőfin.

0: valamit mondok.
1: Ti pedig jó sok mindent mondotok, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Úgy látszik, a szúnyogok nem válogatnak, ha a rajongásról van szó, és már is itt vannak a legújabb fergeteges életképek. András például teljesen beletörődött a sorsába, ő azt írja, engem imádnak a szúnyogok, szóval nem sok mindent tudok tenni a rajongásuk ellen, ez van. Nehéz a sztárok élete. Edina viszont egy egészen komoly családi és logisztikai dilemmát osztott meg velünk. Füstölő vagy ecet? Csak az a baj, hogy a férjem is utálja mind a kettőt, így nem csak a szúnyogokat, de őt is elűzöm itthonról. Köszi Edina a Viber üzenetet. Hát ha egy kis én időre, csendre és abszolút nyugalomra vágysz, akkor csak gyújtsd meg a füstölőt, locsolj ki egy kis almaecetet, és garantáltan tiéd a kanapé, a teljes ház és mondjuk a távirányító egész estére. Jöhetnek továbbra is a túlélő tippek, trükkök, szúnyogok ellen. SMS és Viber számunk 0630303380, a Facebookon és Instán pedig szintén várom a hozzászólásokat. A Blaha Louisiana újdonságát hallod már is itt a Petőfim, ez a Sűrű Végtelen.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hamarosan zárjuk a szúnyogok elleni témánkat. Jöhetnek még az utolsó üzenetek, hozzászólások, tippek, trükkök. Neked mivel sikerült elűzni a szúnyogokat, vagy éppen megúszni a csípésüket? SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is tudsz üzenni. És arról is beszélgetünk majd a következő órában, hogy meddig tarthat ez a jelenlegi forróság, mert hogy vannak már különböző számítások. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, most jönnek a friss hírek, aztán itt lesz a Balkán Fanatik és a Feljött a Nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspiráló pillanatok. DJ estek, akusztikus koncertek, piknik hangulat és exkluzív tesztvezetések várják szerdától vasárnapig 13 és 18 óra között. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Szép napot kívánok! Rekkenő hőség várható holnap is, rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. Tízezrek köszöntötték a nyári napfordulót a Stonehenge-nél.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán az M0-as autó csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot zárták le. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három személyautó ütközött össze. A 20-as kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as szám.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Továbbra is nagyon erős az UVB sugárzás, írja a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha lehetséges, 11 és 15 óra között mindenki kerülje a napozást. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, illetve a közmédia átalakításáról lesz szó. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. Az a cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Stonehenge-ben több mint 20 000 köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót. Sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat, miután magabiztosan legyőzte Spanyolországot a Houston, az 5. helyért vívhat. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbálé nyíltvízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a 2. helyen. A férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert és ezzel az összetettet is. Elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és ezzel kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra. A miénk az utolsó Koszovó elleni mérkőzés előtt 5-0-ás győzelmi mutatóval állnak, és az Európai Szövetség honlapjának beszámolása beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jutnak, ha 3-0-ra kikapnak. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Indítjuk a vasárnap késő délutánunkat itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és ha már felvettük a küzdelmet a vérszívók, a szúnyogok ellen, akkor ismerkedjünk is meg velük közelebbről. Nem sokára itt teszünk, most viszont a kezdésre még a Balkán fanatik érkezik, ez a fejött a nap.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáró.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Magyarországon kereken 50 őshonos csípős szúnyogfaj él. Ráadásul van egy tudományos tény, amitől leugrik mindenkinek a haja. Hát a hímek teljesen békések, kizárólag növényi nedveket és nektárt szürcsölnek, szóval most már hivatalos, hogy bizony a szúnyogoknál is csak a nőstények csípnek. Ráadásul hatalmas tévhit, hogy csak a vízparton kell tőlük tartani. A szél kilométerekre repíti őket, a városi esővízgyűjtőkben és kerti vödröknél is vígan elélnek, mivel kártevők nem csak idegörlő zümmögést hoznak magukkal, de olyan betegségeket is terjeszthetnek, mint a nyugat-nílusi láz, vagy éppen a kutyusainkra nézve rendkívül veszélyes szívféregség. Ha pedig már megtörtént a baj, felejtsük el azt a régi reflexet, hogy a körmünkkel egy nagy X-et nyomunk a csípés közepébe, ez semmit nem ér, sőt, a vakarással csak még jobban bevisszük a baktériumokat, és felülfertőződhet a bőr. X-elés helyett inkább vessünk be aloe verát, mézet, jeget, mentet, vagy a korábban már emlegetett almaecetet. Továbbra is jöhetnek a szúnyogok elleni tippek és házi praktikák minden mennyiségben. Minden csatornánkon, SMS-ben, Facebookon, Instán vagy éppen Viberen. A Zoom helyett pedig most a Vroom Vroom jön. Itt van Jude Law a folytatásban a Petőfin.

A kánikula is végtelennek tűnik. Itt voltak Kelemen Kabátban, és a végtelen, hát az előrejelzések szerint a mostani hőhullám még sokáig kitart. Ráadásul nem hoznak már enyhülést az éjszakák sem. Hivatalosan is visszatérnek a trópusi éjszakák. Ez azt jelenti, hogy a hőmérséklet még a leghűvösebbnek gondolt órákban sem süllyed 20 fok alá, vagyis marad a forgolódás és a ventilátor, vagy éppen klíma. Ráadásul a nyakunkon a tartós hőhullám szombattól hivatalosan is hőségriadó lépett életbe, és az előrejelzések szerint júniusban már egyáltalán nem is jön komolyabb lehűlés. Napközben menetrendszerűen érkeznek továbbra is a 30-35 fok feletti csúcsok. Mindenki vigyázzon nagyon magára és a szeretteire is. Igyatok rengeteg vizet. Nem sokára jövök még túlélő tippekkel, de most Berkes Oliverrel megyünk tovább. Ez a Rólad szól, a Petőfim.

A Petőfi Rádiót hallod, ahol minden magyar záporoznak, tovább a tippek a szúnyogok ellen, és hát nagyon szeretem, hogy a skála a végtelenül békés, illatos módszerektől egészen a hardcore biológiai hadviselésig terjed. Lackó például nem sokat teketóriázik egyenesen a lakásba költöztetni a természet 8 lábú ragadozóit, a pókokat. Szerint a legjobb megoldás pókokat tartani otthon, majd ők elintézik a szúnyogokat. Köszi Lackó, hogy írtál. Szerencsére Csilla egy sokkal megnyugtatóbb hagyományos recepttel állt elő. Citromfű, levendula, a bevált receptek, amiket a nagymamámtól tanultam. Hát igen, ráadásul ezzel a módszerrel nem csak a szúnyogokat tarthatjuk távol, de a lakásnak is isteni friss illata lesz. Írd meg, te a pókokra vagy a levendulára szavazol. Jöhetnek még a szúnyogok elleni tippek. Most pedig jöhet egy kis zene. A Bajalex és a Sleppel megyünk tovább. Ez az én országom, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, hogy hogyan vészeljük át a forró napokat és a füllett trópus éjszakákat. Jövök pár tippel nem sokára. Tarts velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. A friss hírek után pedig hozom a Solvay-t, itt lesz az Ellentétek.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Rekkenő hőség várható holnap is. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. Egyre több vármegyében rendelnek el tűzgyújtási tilalmat.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bakk között az erős forgalom miatt alakult kitorlódás, az M0-as autóúti csomóponttól befelé pedig a hirtelen kialakult záporok, zivatarok miatt. Ugyanez a forgalmi helyzet az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főút végcsomópont irányába és az M3-as autópálya csomópontjának közelében. Aztán a 8-as főúton Somlóvásárhely térségében két személyautó ütközött össze, a 98-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, illetve a közmédia átalakításáról lesz szó. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. Az a cél, hogy kateri közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Budapesten és újabb öt vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A korlátozást a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykonszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére terjesztik ki, és változatlanul fennmaradt Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúzemplén és Bács-Kiskun vármegyében. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a külterületi ingatlanokon, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyek is. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. 18 órától rendezik a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzést a labdarúgó világbajnokság H csoportjában, Atlantában. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A világbajnoksághoz kapcsolódó hír, hogy a vizsgálatok megerősítették Rafinhának, a brazil labdarúgó válogatott rutinos alapemberének combizom sérülését, aki emiatt várhatóan több mérkőzést is kénytelen lesz kihagyni. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Bükilili Muhajri Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. A Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbali nyílt vízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a második helyen. Köszönöm a figyelmet!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Északa 15-20, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ezek a vasárnapi záporok, zivatarok nem túl sokat segítettek, maximum annyit, hogy még párásabb lett a levegő. Na de hogy hogyan vészeljük át a forró napokat és a trópusi éjszakákat, jövök pár tippel nem sokára. Szép estét, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a Soul Wave-é.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar péntek óta a bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy meleg van odakint. Na jó, talán a kánikula az egy sokkal jobb kifejezés. Az a legfontosabb most, hogy nagyon figyeljünk egymásra, ezért aztán hozok is egy túlélő kalauzt a kánikulához. Az első számú szabály a non-stop folyadékpótlás. Igyatok rengeteg vizet, a kávét, az alkoholt és a nehéz ételeket most hanyagoljuk. Délelőtt 11 és délután 4 óra között eszünkbe se jusson a tűzönapon aszaludni, a strandon pedig felhevült testtel soha ne ugráljunk a vízbe. Ha esetleg szédülnél vagy fájna a fejed, az a hő kimerülés jele lehet, úgyhogy irány azonnal az árnyék. Mindenképpen érdemes a gyerekekre, az idősekre figyelni, és jöjjön a legfontosabb, hogy senkit, még a kisállatokat se hagyjuk a parkoló autóban, mert az utastér pillanatok alatt akár 70 fokos csapdává válhat. Ha ilyet látsz, azonnal tárcsázd a 112-t. Végül pedig óvatosan a sütögetéssel is, mert több megyében tűzgyújtási tilalom van érvényben. Sok-sok folyadék és árnyék, ez a túlélés kulcsa. Vigyázzunk magunkra, egymásra. És hogy Péter Fiborinak mi a tippje? Hajolj bele a hajamba. Ez jön most itt a Petőfi.

0: világ.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A hétvége utolsó óráiban, a vasárnap esti csendes levezetésben, főleg ebben a tikkasztó nyári kánikulában talán neked is jól esik egy kis lassítás. Kell egy pillanat, amikor megállunk, és valami igazán mélyet engedünk be a gondolatainkba. A srácok a Kávészünet zenekarból megfogalmaztak erről egy nagyon jó gondolatot. Szerintük a vers sokkal többre hivatott annál, mint hogy porosodó könyvek mélyén lapuljon egy polcon. Ott a helye velünk a vonaton, a túlzsúfolt várótermekben, a vasárnap esti semmitevésben, vagy épp a mi

lázadó eszméinkben. Teljesen mindegy, hogy olvassuk vagy hallgatjuk, a versnek dolguk van velünk. Olyan húrokat pengetnek meg, és úgy tudnak szólni hozzánk, ahogy mi emberek egymáshoz nagyon sokszor képtelenek vagyunk. Itt a Kávészünet zenekar és a rohadt alma, a Petőfi.

nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A trópus éjszakák és a tartós hőség komoly kihívást jelentenek a szervezetünknek, de néhány tudatos lépéssel még ezeken a legforróbb napokon is biztosíthatjuk magunknak a pihentető alvást. A leghatékonyabb védekezés a mediterrán módszer. Napközben be kell, hogy sötétítsünk a lakásba redőnyökkel, függönyökkel, este pedig az ablakok egyidejű kinyitásával alakítsunk ki kereszthúzatot. Az ágyat lefekvés előtt egy fagyasztott vizes palackkal gyorsan lehűthetjük a takaró alatt, bár egyébként logikusnak tűnhet, a szakértők szerint viszont nem ajánlott teljesen mesztelenül aludni, mert a megrekedt izzadság füllett mikroklímát teremt, helyette viseljünk laza, nedvesség elvezető hálóruhát, felsőt. A vacsorát érdemes korábbra időzíteni, mivel az emésztés ugye megemeli a belső testhőmérsékletünket, végül pedig éjszakára áramtalanítsuk az elektronikai eszközöket a hálószobában, mert ezek hőforrásként fűtik a levegőt, ilyen a laptop, a telefon, vagy éppen a tévé. Alkalmazzuk tehát ezeket a gyakorlati tippeket a pihentető éjszakákért. Most pedig folytatjuk a vasárnap esténket Nora Till újdonságával. A Last Round Stable-t hallod.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, szerinted melyik jobb, a fagyasztott, vagy éppen a friss gyümölcs-zöldség? Bármennyire is egyszerűnek tűnik a válasz, azért ez ennél jóval bonyolultabb. Na, nem sokára elmondom, hogy miről is van szó. Szép estét, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. A következő órát Dr. Béressel és a Fekete Vonattal indítjuk. Hol van az a lány?
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Szép estét kívánok! Rekkenő hőség várható holnap is. Tarolt a vihar Budapesten. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Lébényi pihenő után korábban egy személyautó az árokba hajtott. A 147-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot lezárták. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán az M0-ás autó csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 3-as főúton a Szódbel területén a Kossuth-Lajos utcában két személyautó ütközött össze. A 43-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Budapesten és újabb 5 vármegyében lépett életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A korlátozást a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére terjesztették ki, és változatlanul fennmaradt Pest-Heves-Csongrád-Csanád, Borsodabaú-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyékben. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanokon, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Oyer Zabel duplázott és Lamine Yamal is betalált. 3-0-ra vezet Spanyolország Szaúd-Arábia ellen a félidőben, a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában rendezett mérkőzésen Atlantában. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki, Lili Muhari, Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a háziközda franciákkal találkozik. 3-0-ra legyőzte Koszovót a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az pedig már az utolsó mérkőzéstől függetlenül eldőlt, hogy a mieink bejutnak az elődöntőbe, és ezzel kijutnak a 2028-as Európa-bajnokságra. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 15-21 fokról délutánra 30-35 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy újabb órával megy tovább a vasárnap estén itt a Petőfin. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. Te is jégkocka helyett fagyasztott gyümölcsel hűtöd le inkább a jeges kávédat? Lehet, hogy nagyon jól teszed. Nem sokára jövök a részletekkel. Most viszont Dr. Béres és a Fekete Vonat érkeznek. Ez a Hol van az a lány?
1: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Mindenkihez kedves vagyok, csak ahhoz nem, akit szeretek. Ismerősök, munkatársak, idegen nő, gyerekek, csak te vagy mindig szomorú.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, azt tudtad, hogy a szakértők szerint naponta legalább 5 adag zöldséget és gyümölcsöt kellene megennünk, főleg ebben a tikkasztó hőségben lenne szüksége a szervezetünknek még több ásványi anyagra, vitaminra, de ehhez méregdrágán mindig csak a legfrissebb árut kellene a kosarunkba tennünk a piacon. Hát jó hírem van, hogy a dietetikusok szerint a fagyasztott és konzerv verziók nem csak jóval olcsóbbak és konyhakészek, de a tápértékük szinte teljesen megegyezik a napokig hűtőben tárolt friss társaikéval. Sőt, a villámgyors ipari fagyasztás miatt a vitaminok és ásványi anyagok sokszor még jobban is megőrződnek bennük. Arra viszont mindenképpen figyelni kell a boltban, hogy például a zöldségkonzervekből a hozzáadott só nélküli, a gyümölcsökből pedig a cukros szirup helyett a saját levében eltett változatokat keressük. Úgyhogy tankoljunk fel vitaminokból, akár fagyasztott zöldségekkel, gyümölcsökkel. Mi pedig feltankolunk jó zenékből itt a Petőfin. Jön a Zaporozsec és Mezőmisi újdonsága. A köszi!

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A kánikulai melegben hoztam egy nagyon jó hírt. Érkezik ugyanis a tökéletes nyári hűsítő, a hazai görögdinnye. Június 24-től, vagyis jövő hét szerdától kezdik majd szállítani a magyar termelők a friss áruta a különböző logisztikai központokba. Így a boltok polcain a hazai dinnye fokozatosan átveszi majd a külföldi import helyét. Hazánkban egyébként igen nagy hagyománya van a termesztésének. Több mint 120 tájfajta terem nálunk. A dinnye egyébként a legjobb barátunk a kánikulában, a magas víztartalma miatt remekül hidratál, ráadásul tele van C és A vitamin.

vitaminnal, káliummal, valamint egy erős antioxidánssal, a likopinnal, ami a szívünket és az ereinket is védi. Mindezt úgy, hogy 100 g-ban alig van 30 kalória, szóval abszolút bűntudat nélkül lehet falatozni a strandon, vagy éppen otthon a dinnyét. Már csak pár nap telt, és roppanhatnak a hazai dinnyék. Most pedig egy újabb hazaival megyünk tovább a folytatásban, itt a Unique és a Mozaik a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A vasárnap esti lazítás mellé igazi gondolatébresztő beszélgetéseket is hozunk neked, úgyhogy ma este se vált sávot, mindenképpen maradj rajtunk. Este 9 után azonnal elrajtol a holnap után, közvetlenül utána pedig érkezik a Kulturfitness Szani Rolanddal, ahol elképesztő kulturális utazások várnak rád. Elsőként Pivonka Richard séf mesél, akivel a Dödölle titkairól kezdve Báza keretjén át egészen Koppenhágáig kalandozhatsz a gasztronómiában. Majd egy igazi multitalentum, Floros Zoe énekesnő, színésznő és producer érkezik hozzánk, aki a Budapest, New York, Miami tenge izgalmas kulisszatitkaiba avat be. Az éjszakai órákban aztán Fekete Laci veszi át a szót a Tűzesen süt le ismétlésével. Egy nagyon mély és fontos emlékezésre invitálunk. Koltai Gábor lesz a vendég, a téma pedig a 217 nap Wittner Mária emlékére. Tarts tehát velünk ma este is, töltsd a vasárnap estét értékes történetekkel és jó hazai zenékkel. A folytatásra Magashegyi Underground érkezik, ez az Egymáshoz rövid az út, itt a Petőfi.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Köszönöm szépen, hogy együtt töltöttük az elmúlt órákat. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Kívánom, hogy legyen nyugodalmas a vasárnap estét. Pihenj rá a következő hétre, és találkozzunk majd. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kultúrfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Marad a forróság záporokkal, zivatarokkal. Tarolt a vihar Budapesten. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Lébény pihenőhely után korábban egy személyautó árokba hajtott. A 147-es kilométernél a műszaki mentés idejére a külső sávot zárták le. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán az M0-ás autó csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot zárták le. A 3-as főúton Aszód belterületén a Kossuth-Lajos utcában két személyautó ütközött össze. A 43-as kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. A két nap alatt több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós pénzek hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Megkezdődtek az amerikai iráni tárgyalások Svájcban. Az a cél, hogy a katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Budapesten és újabb öt vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az asszály és a forróság miatt. A korlátozást a főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére terjesztik ki, és változatlanul fennmarad Pest, Heves, Csongrád-Csanád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun vármegyében. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, azok 200 méteres körzetében a külterületi ingatlanokon, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. A saját tulajdonú belterületi kertekben ugyanakkor továbbra is lehet bográcsozni, grillezni.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Olyar Zabel duplázott és Lamine Yamal is betalált. 3-0-ra vezet Spanyolország Szaúd-Arábia ellen a félidőben, a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában rendezett mérkőzésen Atlantában. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. 3-0 legyőzte Koszovót a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az pedig már az utolsó mérkőzéstől függetlenül eldőlt, hogy a mieink bejutnak az elődöntőbe, és ezzel kijutnak a 2028-as Európa-bajnokságra. Köszönöm a figyelmet!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap kezdetben mindenütt napos idő várható, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Északa 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és

0: holnap után. A Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. Még május végén ültünk le beszélgetni Vasas Gáborral, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával a Balaton és Nagy Tavaink kapcsán. E beszélgetés első részében még a múlt héten elsősorban a Balaton kutatásáról és a tó vízállásával kapcsolatos kérdésekről beszélgettünk. A mai adásban e beszélgetés folytatásaként a Balatont és más tavainkat érintő legnagyobb kihívásokról és a lehetséges megoldási lehetőségekről fogunk beszélgetni. Főigazgató úr, üdvözlöm ismét az adásban.
3: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Elsőként pedig arra gondoltam, hogy beszélhetnénk az algákról, mint egy olyan témáról, mely a Balaton kapcsán a közbeszédben elő-elő szokott jönni. Úgy tudom, hogy az elmúlt években az algavirágzás, az algák nagyfokú megjelenése gyakoribb volt, mint a megelőző időszakban. Mit kell tudni az algásodásról, milyen hatással vannak ezek az élőlények a tó élővirágára, és egyébként nyilván majd beszélünk arról is, hogy akár a fürdőzőkre, akár a vízminőségre milyen hatással tud lenni a jelenlétük.
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy régen minden jobb volt, régen bezzeg nem voltak algák, most pedig vannak. Egy kicsit óvatosabban és még távolabbról kezdenék. Egyrészt egy adott természetes víztér számára az algák nagyon-nagyon fontosak. Egy változatos algaközösség, amely egyébként, ha úgy tetszik, az a legjobb, ha úgy nagyon észre sem vesszük őket, de nagyon-nagyon fontosak a vízben. Ők azok, amelyek a táplálékláncnak az alapjait jelentik, nagyon-nagyon fontos szerepük van a oxigéntermelésben, a fotoszintézisben, ezek a parányi apró élőlények képesek a napfény energiáját úgy hasznosítani, hogy gyakorlatilag a fényenergiából olyan kémiai energiát, biológiai energiát tudnak létrehozni, ami a tápláléklánc többi tagja számára nagyon-nagyon fontosak, de kétségtelen, hogy bizonyos körülmények között ezek a parányi leginkább mikroszkópban található fotoszintetizáló élőlények el tudnak szaporodni. Gyorsan szeretném elmondani, és szeretnék erre visszautalni, hogy a Balaton esetében a legalgásabb időszak azok a 60-as évektől kezdődtek el, amikor a vízgyűjtőn a műtrágyát intenzíven használták, elkezdték használni. Ez egyébként világjelenség volt, alapvetően a 20. század közepétől kezdve kifejezetten súlyosan és egyre súlyosabban érintette a felszíni édesvízi, majd félsós, illetve a sós vízkészleteinket is szintén. És ez a Balaton esetében is bekövetkezett, olyannyira, hogy ez a 70-es, 80-as években odáig fokozódott, hogy kifejezetten sűrű, zöld, tulajdonképpen fürdése már nem alkalmassá változott leginkább a nyári időszakban a Balaton vize. És akkor, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, a Balaton esetében egy világhírű és európai hírű olyan menedzsment, olyan beavatkozás történt, aminek következtében egyébként egy 5-6-7 év elteltével nem tudunk hirtelen beavatkozások és hirtelen következményeket varázsolni, de csodássá varázsolták a Balatonnak a vizét.
2: Mik voltak ezek a beavatkozások?
3: Az egyre inkább városiasodó környezet már szükségessé tette azt, hogy a szennyvizet elvezessék a Balaton környezetéből. Megpróbáltuk és félig meddig sikerült újra létrehozni azt a kis Balatont, ami egy nagyon fontos szűrőrendszere volt a Zalának, és azóta is próbáljuk elhinni és imitálni, hogy ez a kis Balaton nagyon-nagyon jól működik. Mondjuk úgy, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon természetközelének tűnő élőhely, és egy picit mindig félrenézünk, nagyon komolyan foglalkoznunk kellene egyébként a Balatonnak a vízháztartása szempontjából a kis Balatonnal, de most nem akarok ebbe az irányba menni. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ezt legalább megpróbáltuk egyébként újra létrehozni ezt a kis Balatont, és olyan beavatkozások voltak a szennyvíztisztításban úgy önmagában véve, amely nagyon szépen megmutatta magát a 90-es évek elején. Pici zárójelet hagyd tegyek, és közben volt egy rendszerváltás, amikor a mezőgazdaság majdnem csődbe ment, ennek következtében azért ez is jót tett magának a Balatonnak, a Balatonvizének, és egy alapvetően egy idealisztikus állapot alakult ki, ezt megint hajlandóak vagyunk elfelejteni. A Balaton a 90-es évek végére és a 2000-es évek elejére olyannyira tiszta lett, és én még emlékszem azokra a hümmögésekre, horgászoktól, illetve olyan emberektől, akik a halaknak a minél nagyobb mennyiségét szeretik látni például a Balatonban, hogy már túl tiszta ez a Balaton, hát ennek így nem lesz jó vége, mert hogy annyira tiszta. Igen, volt egy ilyen állapot, és ez az, amire utaltam, hogy az algavirágzásoknak van most egy újabb generációja, egy újabb időszaka, hogy már nem feltétlenül csak a külső terhelések, illetve nem feltétlenül csak a külső szervetlen anyag komponensek, amelyek bekerülnek a vízbe, okozzák az algavirágzásokat, hanem az olyan hirtelen bekövetkező időjárásváltozások, körülményváltozások, amelyek olyan állapotokat generálnak a vízben, hogy beindul elindulhatnak az algák. Ez ugye részben az a belső terhelés, amiről beszéltem, de igaz az is, hogy most már még fokozottabban kellene figyelni azokra a külső terhelésekre, amelyekre én azt gondolom, hogy még ott van mozgástér, hogy alapvetően a különböző vízbe kerülő anyagoknak a mennyiségét vissza kéne venni. Sőt, én azt gondolom, hogy jó lenne a zéró tolerancia irányába menni ezzel kapcsolatosan, mert nagyon vigyáznunk kellene ezekre a sekély tavakra, ha azt akarjuk, hogy megfelelő minőségűek is legyenek, hogyha erre is akarunk figyelni, és akarjunk figyelni, ne csak a mennyiségre figyeljünk. És alapvetően így igaz, hogy ezek az újabb generációs algavirágzások elkezdtek beindulni a Balaton vizében, és ez így jut eszünkbe, és így tudunk erre figyelni, hogy úgy tűnik számunkra, hogy most megint egyre algásabb a Balaton. Azt szeretném mondani, hogy a Balaton alapvetően például a mai napon, nagyon fontos elmondjam, hihetetlen tiszta és csodálatos minősége van jelenleg május végén a Balatonnak.
2: Egykor ugye a műtrágyák jelentették azt a többlet tápanyagot, amely a tóvizében megfigyelhető változásokat okozta. Most ismét a műtrágyák jelentik a gondot, vagy esetleg megjelentek új tényezők is?
3: Alapvetően azt a mennyiségű és minőségű műtrágyázást, amit műveltünk a 60-as, 70-es, 80-as években, azért azt visszafogtuk, azért ez most már ilyen mértékig nem jellemző, de ahogy mondtam, a jelenlegi hőmérsékleti viszonyok között, a jelenlegi fizikai, kémiai és biológiai paraméterek között már a meglévő terhelések is néhány esetben nagyon problémásak lehetnek. Mik ezek a bekövetkező anyagok, és én azt tudom mondani, hogy szerencsére a szennyvíz, illetve a tisztított szennyvíznek nem is a teljes mennyisége, de a legnagyobb mennyisége már nem érinti a Balatont optimális esetben, hogyha nincs haváriás csőtörés, zárójel bezárva. De alapvetően van még egy-két olyan terület, amivel azért érdemes foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ott még van mozgástér. Például nem csak a klímaváltozás következett be, hanem a hajóknak a száma is bekövetkezett a Balatonban. Forró nyári napokon az egy nagyon kedvelt tevékenység, hogy ma már nem a partról strandolunk, hanem nagyon sokan hajóról, nem feltétlenül a hajózás élményeinek élnek, hanem kimennek a vízre. A hajósoknak egy része, és szeretném rögtön mondani, hogy nem általánosítok, mert akár a hajósok, akár a horgászok között hihetetlen, hogy milyen Balaton szerető és természet szerető emberek vannak, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni. De azért a nagy tömegek esetében előfordul, hogy a hajóknál nem figyelünk arra a fedélzeti szennyvíz mennyiségre, ami például egy szép nyári nap, vagy két nap, vagy három nap alatt össze tud gyűlni a vizen, és szeretném megcáfolni őket, nem kell valami a halaknak. Igenis számít, ne mondjuk azt, hogy ez az egy tartálynyi nem számít a Balatonnak, de igenis számít, és legyünk tekintettel a többi fürdőzőre, ahogy mondtam, klímaváltozás, nem 20-22 Celsius fokos vízbe eresztik be azt a fedélzeti szennyvizet, ami 20-30 évvel ezelőtt következett be, hanem néhány esetben 30 vagy a feletti hőmérsékleti viszonyok közé, és azt szoktuk mondani, hogy például a fekáliás mikrobiális rendszereknek egy jó része nem tud túlélni a természetes vizekben, de azért szeretném elmondani, hogy most már másként viselkednek ezen körülmények között, ami van, úgyhogy igenis erre nagyon fontos, és szeretném felhívni a figyelmet. Nagyon-nagyon szomorú esetek jutottak el hozzánk, rengeteg kikötőmester kereste meg az intézetünket, hogy ők úgy érzik, hogy nagyon komoly problémák vannak egyes kikötőkben, ugyanis hiába vannak képítve azok a rendszerek, szivattyúk, amelyek biztosítanák a hajósok számára, hogy távozzon a fedélzeti szennyvíz, ennek a használata a nullához közelít, illetve gyakorlatilag nulla. És ugyanez van a horgászat esetében is, hogy ott pedig az etetőanyagoknak érdekes módon nem feltétlenül csak a mennyiségéről, hanem a minőségéről is beszélni kellene. Ott is kellene majd egy limit, de sokkal bonyolultabb a helyzet az etetőanyagok kapcsán. Ma már nem a jó öreg régi olyan etetőanyagokról beszélünk, aminek az összetételét ismerjük. Ma már a ki tudja mi van benne típusú etetőanyagok vannak, ráadásul majd szeretnénk erről beszámolni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy növényi vagy állati eredetű etetőanyagot használnak a horgászok, mert az állati eredetű etetőanyagok esetében például az a foszfor, ami egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a tónak az eutrofizálódása szempontjából, jóval magasabb szinten van, mint egy növényi etetőanyag esetében, tehát szó sincs arról, hogy akár úgy egy az egybe be kellene tiltani, de ott is vannak bizonyos dolgok, amire talán egy picivel jobban oda kellene figyelni.
2: Most el kell mennünk egy gyors szünetre, de a folytatásban is a Balaton sérülékenységéről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádió.

0: holnap után. A greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a szünet előtt a Balaton sérülékenységéről kezdtünk el beszélgetni, és ezzel is fogjuk folytatni, és fordulok is vendégemhez, mennyire nevezhető sérülékenynek a magyar tenger.
3: Szeretném hangsúlyozni, hogy a Balaton a maga sérülékenységével és a sekély tavaink közül még viszonylag jó helyzetben van és jobb helyzetben van, mert nagyon hosszan nem szeretnék beszélni a Velencei tóról, de azért nagyon kellene hosszan beszélni a Velencei tóról. A Balaton esetében azért szeretném elmondani, hogy szokták helytelenül mondani, hogy mikor szárad ki a Balaton. A Balaton még nem szárad ki. Tehát a múltban nem tudunk rá olyat, hogy kiszárad volna. Érdekes, az 1800-as évek végén volt egy olyan időszak, mikor a legalacsonyabb volt a Balaton. Nagyon furcsa egyébként. Kétségtelen, hogy aszályos időszak volt, de már a Sió meg volt nyitva, és már akkor is az emberi gyarlóság, a vízimalom lobby volt az, aki kilobbizta azt, hogy minél több víz menjen le a Sión, és ennek következtében volt, amikor a legalacsonyabb volt a Balaton, de Balaton nem volt még kiszáradva. Ellentétben a Velencei tóval mind az 1800-as évekből, mind az 1900-as évekből tudunk nem egy olyan alkalmat, amikor a tudomásunk szerint vagy teljesen, vagy majdnem teljesen kiszáradt körülmények közé került a Velencei tó. A Velencei tó ugyanúgy egy sekély tó, de egy még sérülékenyebb, még kisebb vízmennyiséggel rendelkező, ráadásul még kisebb vízgyűjtővel rendelkező tó, amiről nagyon jó lenne.

0: óra néz a jelen körülmények között. Mi már több éve jelezzük a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, ami nincs tőlünk messze a Velencei tó, hogy nagyon nem ártana legalább az a tudományos alapú monitoring, amit a Balatonon végzünk, ugyanis a legnagyobb probléma most a Velencei tavon nem az, hogy lehet, hogy kiszárad, mert egyébként a Velencei tó lehet, hogy tényleg ki fog száradni, hanem igazándiból nem rendelkezünk azokkal az adatokkal, amelyek alapján egy épkézláb és jó döntést lehetne hozni a Velencei tó kapcsán. Vannak olyan mérések, és megint szeretném védeni a kormányhivatalt, illetve a vízügyet, hogy amit csak lehető megtett, de itt alapvetően olyan paraméterekre is, olyan mérésekre és olyan tanulmányokra van szükség, amelyet egyébként ma már egy rutinlabor nem tud elvégezni, és ezért tudom azt mondani, hogy nagyon kár ezért, hogy például megfelelő források olyan összegek röpködtek az elmúlt években úgy általában, hogy mi mire ment el. Itt alapvetően közel sem olyan nagyságrendekről beszélünk, hogy egy igazán jó tudományos alapú monitoringgal legalább rendszeresen rendelkezünk a Velencei tóról.
1: Az alacsony vízszint a Velencei tó legnagyobb problémája, vagy mivel kell még szembenézni ennek a tónak?
0: Ott például látható, hogy ha valaki észreveszi, nem csak arról van szó, hogy egyre nagyobb területek kerülnek szárazulatra, hanem alapvetően a víznek a színe is nagyon komolyan megváltozott. Ott például ezt úgy szokták mondani, hogy egyfajta rezsim shift következett be, de egy nagyon komoly változás, egy élőlény közösségbeli változás, amelyekről igazándiból nagyon komolyan fogalmunk sincs. Amikor belenéztünk a Velencei tóba, ott például a teljes alga közösségnek a teljes cseréje bekövetkezett az elmúlt évekbe, csúnya szavakat mondok, olyan pikoalgák, pikocianobaktériumok, apró algák jelentek meg, amelyek például az egészen betöményedő szikes vizekre jellemzőek. Nagyon komoly változás. Például azok a bentikus ajzatközösségek, amelyek nagyon-nagyon fontosak a halak számára, szinte teljesen hiányoznak a vízből. És közben rémülten csodálkozunk azon, hogy az általunk nem ismert mennyiségben, hihetetlen mennyiségben belepakolt halak valamiért legyengülnek, illetve elpusztulnak. Nem rendelkezünk megfelelő mennyiségű adatról, illetve tudásról a vízről, rettenetesen hiányzik, és szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medence számára minden víztér esetében, de ez valami hihetetlen, ez egy nagyon komoly hiány, hogy nem figyelünk oda azokra a nagy tavainkra, akár a Fertőről, Velencei tóról, Balatonról beszélek, és egy nagyon köztes, nagyon izgalmas, nagyon érdekes, erről is beszélhetnénk nagyon hosszan, például a Tiszatóról, ami alapvetően nem is feltétlenül tó, hanem egyébként csak itt azért mindig Kárpáton most a úgy általában az embereket, illetve a civilizációs beavatkozásokat. Én alapvetően lenyűgözőnek és egy hihetetlen jól sikerült, mesterséges víztérnek tartom. Az egy másik dolog, hogy nagyon jól átgondoltan és nagyon jól sikerült megtervezni, olyan belső oltágakkal, morotvákkal és belső folyásokkal rendelkezik, ami biztosította azt a hihetetlen, gyönyörű és nagyon változatos élőlény közösséget, ami jellemzi egyébként ezt a vízteret, de ott is szeretném megmondani, hogy ott is megvan a maga kihívása annak a víztérnek, és nem elég ez a beszélgetés, hogy végigmenjünk az összes víztér összes problémáján. Ott már elkezdtük elkövetni azt a problémát, amit a Balatonnál az 1800-as évektől kezdve szisztematikusan a beépítésekkel nagyon rosszat teszünk a víznek. Az most a Tiszatónál beindult, és ott is van egy más, mert minden, ezt szeretném elmondani, hogy ha már így belekaptam egy kicsit a Magyarország víztereibe, szeretnénk ilyen általános politikusi megfogalmazásokat mondani, hogy mit kell tenni. Nagyon sok esetben nagyon egyedi a kihívás és egyedi a probléma. Nem olyan egyszerű, sőt, még akár egy Tiszán vagy egy Dunán belül is tudok mondani olyat, hogy az egyik kanyarulatban az egyik fajta beavatkozás nagyon jól tud működni, vagy tudna működni, míg a másik esetben nem. Ez ugyanúgy igaz a sekély tavainkra, vagy ha úgy tetszik, a nagy tavainkra, ugyanis egyenlőre úgy néz ki, hogy mind a természetközeli állapottól való távolság is más-más ezeknél a víztereknél, és nagyon komoly egyedi kihívások vannak ezeknél a vízterek esetében. És a legnagyobb probléma az, hogy néhány esetben nem is tudjuk, hogy ezek micsodák, mert erre nem szántunk megfelelő forrást, meg elegendő forrást.
1: Tehát akkor a víztestek méretéből nem tudunk arra következtetni egyébként, hogy mi fog vele történni, tehát magyarul mondjuk a Velencei tónak az esetét, azt nem tudjuk általánossá tenni, vagy általánosan nézni, nem ez fog történni véletlenül az összes magyarországi kisebb tóval, hanem mindenhol az éppen aktuális helyzetnek megfelelő változások fognak bekövetkezni.
0: Igen, azért azt szeretném hozzátenni, hogy itt van azért egy nagyon általánosítható, nagyon komoly kihívás, amit én nem is értettem az elmúlt években, hogy ez nem az, hogy a top 3-ba, de a top 5-be nem került be ebbe az országba. Ez az asszályos kihívás, azért ez egy nagyon komoly kihívás az egész Kárpát-medencére nézve. Tehát azért ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni. itt vagyok annyira ünneprontó, hogy nem egyszerű a megoldás, és ez nem úgy van, hogy lesz egy általános recept, ami mindenhol működni fog. De azért az általános, azt szeretném elmondani, hogy ha nincs víz, akkor nincs víz, akkor csökkenni fog a víz mennyisége. Ez, ami mindenkinek szembe tűnik, inkább arról beszélek, hogy ezen

0: van még néhány olyan kihívás, vagy ennek a megoldásai, azok egyediek lehetnek. A Velencei tónak a problémája nem feltétlenül képezhető le arra, hogy a Balatonnak mondjuk egy x-ed résznyi jóval kisebb területe, tehát akkor ez mondjuk hamarabb következik be, és így vagy ilyen formába fog. Nem, ennél a természetes közösségek, természetes vízterek jóval bonyolultabbak. Itt egyedi kihívások vannak, egyedi beavatkozások történtek az ember által is, ezt is tegyük hozzá, és egy vízteret nem csak az adott víztérnek, meg az adott mennyisége, minősége jellemzi, hanem, hogy említettem, a vízgyűjtőnek a kihívása is.
1: Ezekről a kihívásokról, illetve a lehetséges kimenetekről fogunk beszélgetni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
3: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A vendégem Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója, és a Balatonról, illetve a nagy tavaink helyzetéről és kihívásairól beszélgetünk, és fordulok is újra vendégemhez. Ugye korábban elhangzott, hogy a Velencei tó a történelem folyamán már többször kiszáradt, és ennek nyomán az jutott eszembe, hogy vajon mi a legrosszabb, ami egy tóval történhet. Az időszakos kiszáradás, vagy a már szintén említett az élővilágot érintő változások, amelyek teljesen új pályára állíthatnak egy víztestet?
3: Jó, hát ez egy jó kemény kérdés, és erre azért nyilván úgy kell válaszoljak, hogy egy tóra a legrosszabb, ami történhet vele, az, hogy eltűnik. Tehát ebbe azért ne varázsoljunk és ne beszéljünk mellé. Ez egy szörnyű dolog ezt végignézni, tehát egy tónak a kiszáradása. De azért az egy nagyon nehéz ügy, és itt van egy nagyon komoly konflikt egyébként a természetvédő, környezetvédők, illetve a úgy általában a társadalom között. Azért vannak olyan időszakos vizek, vízterek, amelyeknek, hát ez így csúnyán hangzik, hogy az a dolga, hogy kiszáradjanak, de a működésükben ez benne van. És amikor nagyon tenni akarunk ellene, rögtön szeretném felhívni a figyelmet, nem feltétlenül pont a Velencei tóról beszélek, ott egy nagyon kemény és súlyos döntést majd hozni kell az elkövetkezendő időszakban, de az, hogy egyes időszakos vízterek eltűnnek, majd utána a maguk természetes valójába újra tudnak töltődni, ez néhány esetben egy jobban sikerült dolog, mintha elkezdünk átgondolatlanul beavatkozni egy adott víztérbe, illetve nem megfelelő döntéseket hozunk. Én ezért szoktam azt mondani, hogy ez egy olyan divat, az azonnali vízpótlás és az azonnali beavatkozás. Igen, annak az azonnali beavatkozásnak legyen már egy olyan mögöttes háttértanulmánya, ami mentén ezeket meg tudjuk hozni.
2: És mi a helyzet az élővilággal, az átalakuló körülmények, illetve a beavatkozások nyomán? Őket ez mennyire viseli meg?
3: Nagyon sok esetben az a természetes jelenség, hogy egy adott víz visszahúzódik, majd utána visszatöltődik. Az élőlény közösségeknek ez alapvetően lehet, hogy jobbat tesz, mint hogyha valami nagyon súlyos és oda nem való beavatkozást teszünk az adott víztér kapcsán. Az, hogy ennek a víznek a szintje ingadozna, azzal nem lenne baj, de itt most nagyon úgy néz ki, hogy ezen aszályos körülmények között, ahol most a Kárpát-medence van, nagyon úgy néz ki, hogy közeledünk egy olyan időszak fele, ahol akár megközelíthetjük azt, hogy akár a Velencei tó esetében beszélhetünk a kiszáradásról, de itt azt mondom, hogy még a kiszáradás jelenleg nincs a nyakunkon, de én azt láttam, hogy ott történtek olyan dolgok, amik nem biztos, hogy jót tettek úgy önmagába véve a Velencei tó. Egy nagyon komplex rendszerről van szó, és azt gondolom, hogy a úgynevezett nagy tavak között az egyik legnagyobb kihívás, és akkor a fertőről nem beszéltem, de legalább egy pár szót hagy szóljak már. Nem véletlen volt az, hogy gyakorlatilag a természetvédőknek a közössége felhörrent az ellen, hogy a természetes élőlény közösségeknek a kiirtásával olyan urbanizációs beavatkozást kíséreltek meg, ami szerencsére nem következett be. De azt szeretném elmondani, hogy itt nem csak arról van szó, hogy meg akarjuk védeni éppen azt a fészkelő madarat, vagy éppen azt a nádast. Ezt kellene megérteni, és ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy a természetes élőlény közösségekkel ellenállóbbá tudjuk tenni, vagy ellenállóbbá tudjuk tartani az adott vízteret. Ezért sérülékenyebb jóval néhány olyan víztér, amelyekbe nagyon komoly emberi beavatkozások voltak, vagy nagyon komoly beépítések következtek be. Nem véletlen, hogy a fertő kapcsán is bizony, ott is vannak nagyon komoly problémák a vízszinttel, de ott azért egy olyan élőlény növényi közösség veszi körbe azt a vizet, ami egyenlőre úgy néz ki, hogy egy viszonylag jó pufferzónának tekinthető, és remélhetőleg olyan nagyon nagy baj nem fog bekövetkezni az elkövetkezendő időszakba. Ott még egész jól beszélhetünk természetes vagy természetközeli állapotokról. A Balaton esetében és a Velencei tó esetében, hát ott azért távol kerültünk bizony a természetes állapotoktól.
2: És feltételezem, ezért is van elég nagy jelentőség annak, hogy az inváziós fajok minél kevésbé jelenjenek meg, vagy minél kevésbé nyerjenek teret, főleg abban az esetben, hogyha képesek lehetnek kiszorítani az egyébként őshonos fajok.
3: Igen, de azért azt kell mondani, hogy a klímaváltozás kapcsán a hirtelen bekövetkező fizikai, kémiai és biológiai paraméterek megváltozásával nagyon hirtelen utat tudunk engedni olyan élőlény csoportoknak, akik eddig nem voltak itt. És ez is például az ezredfordulótól kezdve fokozott módon jelen van, akár a Balatonban, akár a más vízterek esetében. Ez néhány esetben teljesen észrevétlenül zajlik ez a folyamat, amikor megjelennek és hirtelen elszaporodnak. Nagyon sok esetben hamarabb jelennek meg, mint például az ők parazitái, az ők ellenségei, az ők fogyasztói, és ennek következtében nagyon-nagyon erőteljesen el tudnak szaporodni, és nagyon sok esetben, ahogy említette, ki tudja szorítani az őshonos fajokat. De azért ezért is nagyon sokat teszünk. Ha már a Balatonról beszélünk, a Balatonban ezek a zárt öblözetek, amelyek teljesen megváltoztatják a Balatonnak azt a nagyon fontos egyébként puffer kapacitását, ellenálló képességét, ami jelen van a vízben. Ezek a kikötők például meleg ágyai az inváziós fajoknak. Csak egy példát akarok hozni, ami úgy mindenki számára világos és nagyon szépen látható. Például az a bizonyos törpehacs, aminek még jó néhány évtizeddel ezelőtt még úgy néhány helyen örültek is, hogy jaj, de érdekes faj. Az jelen esetben egy olyan inváziós faj, amit jó lenne elkerülni, és szeretnénk elkerülni, és ebbe azt gondolom, hogy úgy nagyjából konszenzus van mind a társadalom, mind a horgászok és mindenki esetében. Például az ilyen megváltozott, beavatkozással tarkított parti területeken nagyon jó lehetőséget biztosítunk. Az inváziós fajok mellett egyszerre dolgozik az emberi beavatkozás és az a klímaváltozás, ami például melegebb vizet biztosít egy olyan trópusi, szubtrópusi vagy mediterrán fajnak, amely megjelenhet.
2: Tudunk egyébként olyan nemzetközi példákat, nemzetközi jó példákat, amikből esetleg okulva elindulhatunk, vagy egyébként, ahogy ez most már sokszor elhangzott, minden tónak az esete egyedi, és mindenhol helyben kell ezeket tulajdonképpen létrehozni.
3: Igen, tudunk olyat, hogy kiszáradás közeli esetben tereltek vizet egy adott rendszerbe, olyat is tudunk, amikor nem a kiszáradás volt, hanem egyáltalán valahova el kellett vezetni a vizet, és ezek között vannak olyan példák, amelyek jól sültek el, és vannak, amelyek kevésbé jól sültek el. Itt is felhívnám a figyelmet. Igen, mindig jó okulni más példából, de nagyon óvatos lennék. Végig arról beszéltünk, hogy itt nagyon sérülékeny, sekély tavakról beszélünk. Nagyon egyedi élőlényközösségekkel, nagyon egyedi rendszerekkel és kihívásokkal, úgyhogy ebben az esetben én azt gondolom, hogy nagyon körültekintően kell eljárni. Ez nem azt jelenti, hogy szigorúan tilos és szó se legyen róla, de alapvetően nagyon meg kell fontolni, még azon túl is, és szeretném arra felhívni a figyelmet, ami 20 évvel ezelőtt evidenciaként tűnt, mert ott még elég víz volt, és át tudjuk vinni a másik vízgyűjtőre, az már nem biztos, hogy most működik, vagy amikor igazán haváriás és igazán szélsőséges helyzet lesz, hogy akkor ez működni fog. De én nagyon felhívnám a figyelmet arra az adaptációs lehetőségekre is, amelyek például még jelen vannak.
2: A szünet után ezekről az alkalmazkodási lehetőségekről fogunk beszélgetni, úgyhogy maradjatok velünk.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazinja, én Novák Zsombor vagyok. Ma Vasas Gáborral, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójával beszélgetünk a nagy tavainkat érintő kihívásokról, most az utolsó részben pedig megnézzük, hogy a turisták, a lakók és a nyaralók mit tehetnek a Balatonért, és hogyan kellene változtatnunk a tóhoz való viszonyunkon, hogy minél inkább megőrizzük, vagy visszahozzuk annak természetközeli jellegét. Főigazgató úr, mit tenne a legjobbat a Balatonnak?
3: Van az a megközelítés, hogy igenis a Balatont úgy kezeljük, mint egy természetes olyan felszíni víz, amely esetben az lenne a legjobb, hogy úgy általában az emberiségtől megvédenénk ezt az egész vizet, úgyhogy senki ne menjen a Balaton partjára, senki ne ijjen a Balaton partján, és ha lehet, akkor a betont is feltörni, és mindent letarolni, és mindenkit eltüntetni. Igen, van ez a megközelítés, és igazán mély szakmai oldalról erről azért igen lehet beszélni, de azért nézzünk szembe a valósággal, hogy azon kívül, hogy a Balaton egy természet közeli környezet, egy természet közeli víztér, azért ez igenis egy turisztikai desztináció. Igenis szívesen látogatjuk a Balatont, szívesen élvezzük a Balatont. Szeretünk, akarunk benne fürdeni, látogatni akarjuk, és van ennek egy limitje, és ez mostanában akár divatos is meg elő kell venni, hogy ne tovább, egy emberrel se több ne jöjjön a Balatonhoz. Én egy nagyon-nagyon picit árnyalnám ezt a dolgot, én nekem az a véleményem, hogy a jelenlegi lakosságszám és a jelenlegi látogatószám kapcsán is még bőven van tennivaló, hogyha az alapvető kultúra, az alapvető viselkedés, hogyha megváltozna, akkor akár még akár többen is látogathatnánk a Balatont. Tehát nincsen ezzel probléma. És én igenis azt gondolom, hogy miért ne legyenek hajósok, és miért ne legyenek horgászok a Balaton környékén, de van, amin változtatni kellene.
2: És ebben a kérdésben mi lehet a nyaralók, illetve a turisták szerepe?
3: De azt gondolom, hogy beszélni kell egy-két olyan anyagnak a használatáról, ami azért valamilyen szinten terheli a Balatont. Az egyik ilyen, azok a különböző nap- vagy fényvédő anyagok, amelyek pontos összetevői a naptejeknek, illetve a napkrémeknek, és ez úgy velejárója, és azt tudjuk mondani, hogy ez is részben a klímaváltozás köszönhetően, hát nem kérdés, hogy már ki tudja, milyen faktorú krémekkel kenegetjük magunkat, de azért szeretném jelezni, és az a helyzet, hogy én alig akartam elhinni azokat a tanulmányokat, azokat a méréseket, amelyeket a mi intézetünk végez, és eredményei vannak. A nyári időszakban ez előfordul, hogy akár napi szinten tonnányi mennyiséget érhet el, ami a Balatonba belekerül.
2: És ennek milyen következményei vannak? Ezzel mérgezzük az élővilágot?
3: Alapvetően az élő rendszerek képesek, nagyon sok esetben képesek valamit kezdeni ezekkel a komponensekkel és ezekkel az anyagokkal, ezekkel a fényvédő anyagokkal, de alapvetően ez mégis egy komoly teher, és akár hatással lehet az élővilágra, és akár a Balatonra nézve is. Úgyhogy igen, ez az egyik nagyon komoly kihívás, hogy a strandokon, fesztiválokon használt ilyen jellegű anyagok belekerülhetnek a vizekbe. De ne álljunk meg itt a napvédő vagy a fényvédő krémeknél, a fényvédő kémiai anyagoknál. Természetesen az ott élők alapvetően például gyógyszereket használnak, amelyek távozhatnak úgy belőlük, hogy a végén egyébként a Balatonban kötnek ki. Ezeknek a mennyisége is bármilyen furcsa, egy olyan sekély vízben, ahol például a déli parton a vízszint nem is annyira magas, ez egyébként egészen érdekes, hogy hányszorosára tud nőni egy nyári időszakban a téli időszakhoz képest, és egészen hihetetlen az például, hogy egyes fesztiválok alkalmával, amikor a fiatalok a C-vitaminon kívül mondjuk még kalmopirint is használnak, és akkor itt még nyugodtan engedje el mindenki a fantáziáját, ezen anyagok és ezen gyógyszerek és gyógyszerszármazékoknak a mennyisége hát gyönyörű szépen kimutatható a vízbe, ahogy szinte egyfajta fluktuálva, kipumpálódva megjelenik az adott víztérbe, és néhány esetben itt azért eljegyünk meg, nem olyan mennyiségben, hogyha belekortyolunk a vízbe, akkor itt ez ránk hatással lesz, de alapvetően már elérjük néhány esetben azokat a számokat, amelyek már bizonyos élőlénycsoportokra, olyan alacsonyabb szerveződésű rákokra, egyébként akár algákra már valamilyen módon hatással van. És vannak olyan egészen blődnek és elcsépeltnek hangzó ügyek, amelyeket azért én mégis szeretnék elmondani, mert fontos, és tudom, hogy ez úgy hangzik, hogy na ennyi az, amit most a Balaton kapcsán, de mégis az, hogy a szemetelésre figyeljünk, és alapvetően a megfelelő helyre vigyük el a hulladékunkat. Nagyon-nagyon fontos, nagyon sok olyan nemzeti park létezik nemzetközi szintéren, ahol szigorúan meg van mondva, hogy amit te magaddal hoztál, vagy amit te ott megtermeltél, azt vidd is ki magaddal, a szemeteddel, az ürülékeddel, vagy bármiddel együtt. úgy, ahogy van, ezekre amennyire lehet jó lenne figyelni. További nagyon-nagyon fontos és egy nagyon érdekes kérdést nyújtunk meg ennek a tárházát, és itt már áttérünk egy kicsit az ott lakókra. Mindenkinek más jelent az, hogy én védem a természetet, mert zöld színű műfüvet teszek például a kertembe. Vagy védem a természetet, mert én is szeretem a természetet, nagyon szép 3 mm-re lenyírt fűvel rendelkezek a kertembe. Ezek önmagában ilyen Balaton léptékben is nagyon fontosak, és éppen most, megint mondom, május végén vagyunk, ma adtunk ki egy olyan állásfoglalást, hogy nem csak a védett természeti értékekre, hanem a nem védett természeti értékekre a Balaton környékén nagyon figyelnünk kellene. Nincs olyan, hogy kevésbé fontos olyan természetközeli zöld terület, mert hogy az éppen nincs valamilyen szintű védettség alatt. Szinte minden talp alatnyi terület, ami természet vagy természetközeli gyep, vagy vizes élőhely, erre nagyon vigyázni kellene a Balatonon, sőt, és itt mentünk egy kicsit túl, mert alapvetően valahogy ezzel, mintha nem foglalkoznánk, már azokkal a tönkretett területekkel is foglalkozni kellene, amelyeket beépítésre ítéltünk, de mi azt javasolnánk, hogy ezeknek a területeknek egy részét inkább vissza kéne hagyni hódítani a természetnek a javára. Nagyon tudja a dolgát. Hihetetlen egyébként, hogy egy magára hagyott területet mennyire vissza tud hódítani a természet. Akár egy természetes vagy természetközeli vegetáció. Nem minden esetben sikerül jól, de nagyon sok esetben azért alapvetően nagyon pozitív az ilyen jellegű hozzáállás. Ennek mindenképpen teret kellene hagyni. A minél változatosabb, divers, élő világnak a jelenléte és akár a kertekben való biztosítása, ez Balaton léptékben szintén nagyon fontos lenne.
2: Egyébként épp néhány adással ezelőtt volt szó arról, hogy összességében milyen hatalmas területet ölelnek fel a magánkertek, és hogy mekkora változást lehetne elérni, ha ezeket őshonos fajokkal népesítenék be, és lehetőség szerint kevésbé bolygatottak lehetnének. De maradva még az eredeti témánál, ha nem egyéni, hanem állami vagy önkormányzati szerepvállalásról beszélünk, akkor mit lehetne még említeni a már elhangzottakon túl?
3: Megint nagyon blődnek tűnik, de ha már fejleszteni akarunk és csinálni akarunk valamit a Balaton környékén, nagyon-nagyon fontos lenne a tömegközlekedésnek a még erőteljesebb fejlesztése. Nagyon hiányzik a Balaton körül egy nagyon jól és nagyon könnyen a tömegek számára használható olyan körvasút vagy olyan vasútszerű közlekedési alkalmazottság, amelyet tényleg szívesen és mindenki használna a Balaton körül. Én nagyon-nagyon híve vagyok azoknak a közösségi megközelítéseknek, amikor például egy adott hajót, tudom, hogy státuszszimbólum, de én egyre inkább teret adnék annak, hogy mi lenne, hogyha egy hajót többen használnánk, és ne az legyen, hogy mindenkinek hajója legyen. Ez ugyanúgy igaz lehet egy stégre, ugyanúgy igaz lehet nagyon sok mindenre. Tehát ez a közösségi megközelítés, azt nem mondom, hogy hiányzik, mert erre vannak jelek, de arra akarom felhívni a figyelmet, hogy itt még lenne tér, hogy a meglévő lakosság, illetve a meglévő látogatottság kapcsán javítani lehetne azt, amivel például terhelni tudjuk a Balaton. Tehát van itt még mozgástér, és nem feltétlenül ahhoz kell forduljunk, hogy itt akkor szigorúan tilos a belépés, és senki ne jöjjön a Balaton környékére, de szeretjük, csodálatos, gyönyörű a Balaton, és én azt gondolom, hogy itt élünk Magyarországon, hogy ne szeretnénk meglátogatni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Jó lenne, hogyha egy olyan Balaton tudnánk látogatni, amely vízének a mennyiségi és a minőségi viszonyai is, és leginkább természetközeli állapotban található.
2: Hát bízunk benne, hogy minél inkább sikerül elérni ezt az állapotot a magyar tengernél. Nagyon köszönöm Vasas Gábornak, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatójának, hogy a vendégem volt, nektek pedig köszönöm, hogy ezúttal is velünk tartottatok. Ez volt már a Holnap után a grindex.hu fenntarthatósági magazinja. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.
4: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Rekkenő hőség várható holnap is. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán közvetlenül az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, kisebb torlódásra kell készülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést is ígért a kormányfő. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. Az a cél, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a Föld forgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összeforrt Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Olyar Zabel duplázott és Lamine Yamal is betalált. 3-0 vezet Spanyolország Szaúd-Arábia ellen a félidőben, a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában rendezett mérkőzésen Atlantában. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Legyőzte a tavalyi bronzérmest és az aranyért vívhat a magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben, és a fináléban a házigazda franciákkal találkozik. 3-0 legyőzte Koszovót a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az pedig már az utolsó mérkőzéstől függetlenül eldőlt, hogy a mieink bejutnak az elődöntőbe, és ezzel kijutnak a 2028-as Európa-bajnokságra. Köszönöm a figyelmet!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap kezdetben mindenütt napos idő várható, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztró világában fogunk kalandozni mindenféle nívós és népszerű magyar éttermek és külföldi éttermek konyháját is fogjuk majd említeni, meg egy kicsit a dödölle készítésének a mozzanatait is fel fogjuk eleveníteni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Pivonka Richárd. Séf, köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Ricsi.
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, üdvözlök mindenkit.
1: Kezdjük ezzel, mondhatom azt, hogy Ricsi?
2: Abszolút, és kérném is.
1: Köszönöm szépen. Szóval, hogy Zalából egészen Koppenhágáig, így röviden összefoglalva?
2: Röviden, tömören, igen. Lenti kisváros, és igazából jelenleg Koppenhágában tartok.
1: Mióta már? 3-4 éve?
2: Nem, Koppenhágában 2,5 éve.
1: 2,5 éve. Szóval, hogy a világ egyik legnépszerűbb éttermében, vagy sokak által nagyon szeretett éttermébe eljutottál egy zalai kis faluból. Hogy indult neked ez? Állítólag a nagymamád mellett ott sertepert értél, és én már említettem, a dödöllét Zalában nyilván az ugye egy jellegű étel, és akkor a dödölle világából mentél gyorsan a meghódítani a különböző, nem tudom, de fürtojások világát.
2: Gyakorlatilag nagymamámnak köszönhetem szerintem ezt a konyhaművészet szeretetét, mivel hogy igazából tényleg ez elmondható, és ez így igaz, hogy én mellette ott álltam a konyhában, és igyekeztem bármi és minden mozzanatot ellesni. Igazából én nem töltöttem soha egy percet sem vendéglátós iskolában, tehát a gimnázium mellett kezdett el kibontakozni, amellett, hogy igazából én már kiskorom óta tudtam azt, hogy séf akarok lenni.
1: Ez egy későbbi topik lett volna most, hogy behoztad. Egyrészt köszönöm, másrészt foglalkozzunk akkor ezzel. Ott sertepert éltél a nagymamád mellett, a nyári konyhában, vagy a sparhelt mellett, tök mindegy,
2: készítettétek
1: az ételeket. Ennyi. És hogy te nem indultál el azon az úton, amin egyébként azok, akik tudják, hogy ezzel szeretnének foglalkozni, elindulnak. Tehát, hogy nem jártál vendéglátóipari szak középiskolába, nem szereztél magadnak külön szakácsképzettséget. Elmentél gimnáziumba, innen még mehettek történelem tanárnak, elte BTK, de nem, mert hogy a nyarakat azzal töltötted, hogy akkor nézd már Bázókeretjén, milyen menő kis étterem van, megyek stázsolni.
2: Igen, ez igazából így történt, tehát ez gimnázium első osztály után nyarára tehető ez az időszak, itt kezdődött a karrieremnek az első pontja, akkoriban és mai napig is ez egy szerintem tök menő hely a környéken, és így megragadta a figyelmemet, úgyhogy korábban már jártam ott vendégként, és egy totál zseni helynek tartottam, hogy akkor itt induljak el, és itt kezdjem el kibontakoztatni azt, amit jelenleg ahol vagyok.
1: Bázókeretje. Amióta az étterem ott megnyílt, azóta előszeretettel mennek oda az emberek, és akkor nem tudom, sétálnak 2-3-at a környéken, meg esznek ott valamit. Egyébként pedig, hogyha valaki nincs benne a gasztróba, akkor a Bázókeretjét akkor szokta mondani, hogy menjél el valahová nagyon messzire, és akkor Bázókeretjét említi mellé.
2: Ezt mondhatni. Így van, pontosan.
1: Mennyi időt töltöttél ott? Egy nyarat csak?
2: Igazából azt a nyarat azt ott töltöttem, illetve ugyanaz az év őszén és telén is még voltam ott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Leginkább ez így igazából iskola közi szünetekre tehető.
1: Aztán utána egy másik neves étterembe vezetett az utad, és te végigjártad egyébként a Szamár létrát.
2: Ez így igaz.
1: Mi volt a következő?
2: Következő állomás az a Pajta nevű étterem volt. Igazából itt ez a Pajta nevű étterem úgy jött az életembe, hogy édesanyukámnak ünnepeltük a névnapját, és erre az étteremre esett a választás. Aztán a vacsora végén pedig ott ragadtam a konyhán, és akkor az követő téli időszakot, a téli szünetet azt ott töltöttem.
1: Hogy kerül be az ember viszonylag fiatalként végzettség nélkül az ilyen konyhákra? Tehát, hogy oda mentél a Bázókeretjei étterembe, vagy a Pajtában, a nem tudom, felszolgálóhoz, szakácshoz, akárkihez, tulajdonoshoz, hogy bocsánat, 16-17 éves vagyok, esetleg dolgozhatok itt, megengeditek? Igaz, hogy nincs végzettségem, otthon csináltam már tojásrántot, tehát beférek?
2: Gyakorlatilag ez úgy nézett ki az én esetemben, hogy a menü végén a Pajtában a tulajdonos hozta ki a számlát, és akkor édesanyám mondta...
1: Nincs pénzem, ledolgozom!
2: Édesanyukám mondta, hogy hát a fiam igazából séfnek készül, és akkor tőlük jött a kérdés, hogy akkor miért nincs itt? Tehát, hogy akkor ez tőlük egy ilyen nagyon aranyos és tök pozitív jelzésértékű dolog volt, és akkor lekísértek a konyhára, ott meg ott ragadtam.
1: Volt Pajta is, és aztán utána jöttek majd az egyéb éttermek, amik már nem biztos, hogy a környékhez kötődnek.
2: Abszolút. A pajta után és közben az időszakban a Kostas Dantamban Budapestre kerültem. Itt egy hónapot stázsoltam, és igazából utána meg már jött minden.
1: Megismerkedtél Jenővel is.
2: Pontosan.
1: Tudnilik Ráccal.
2: Igen.
1: És te lettél a kis alapcsapatának az egyik tagja, talán fogalmazhatok így.
2: Igen.
1: Oda mentél a Jenőhöz, a Rácz Jenőhöz, kezet fogtatok, szia, én vagyok, dolgozol nála? Persze. Holnap kezdünk.
2: Ez pedig igaz, az én esetemben úgy nézett ki, hogy amikor a Kostas Dantamban stázsoltam, akkor meghívtak a Sziget Fesztiválra magukkal következő hónapban, augusztusban, hogy dolgozzak velük kint, mert tök látták azt, hogy ambiciózus vagyok, meg voltak velem elégedve az ott töltött egy hónapom során, és akkor kimentem velük, tök fán volt ez az egész szigetes történet, és egyik nap kijött a Rácz Jenő, és én úgy voltam, hogy én mindenképp szeretnék vele egy fényképet csinálni, úgyhogy kimentem, csináltuk a közös képet, és következő év januárjában ő keresett telefonon.
1: Ó, ráadásul ő hívott téged.
2: Igen.
1: És akkor a Szigetnek a VIP részén csináltátok a gasztrót?
2: Igen.
1: Ott azért oda kellett magatokat tenni rendesen.
2: Hát volt vele meló.
1: Emlékszel még, hogy mi volt a menü, hogy miket csináltatok? Nyilván nem ilyen fine dining étterem, ételek voltak, de hogy azért az alapanyagokra odafigyeltetek. Megvan még, sok évvel ezelőtt történt.
2: Volt egy hamburgerünk, arra kimondottan emlékszek, de az is meg volt extrázva, illetve vannak emlékképeim, egy őszi barackos, valamilyen fajta mentás desszertet adtunk.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát Pivonka Richárd, séf, icipici szünetet tartunk. Aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a kultúrfitness és még mindig a gasztronómia világában kalandozunk, még mindig Pivonka Richard séf ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Ricsi.
2: Sziasztok.
1: Említetted már, vagy beszéltünk róla az elmúlt szűk negyed órában, hogy egyszer csak különböző éttermeknek a konyháján találtad magad viszonylag fiatalon, miközben egyébként a gimnáziumba jártál, és nincsen szakács végzettséged. De hát így is lehet az ember séf. Ennek is indultál, azt mondtad, hogy már nagyon kicsi korodban tudtad, hogy te séf szeretnél lenni, vagy legalábbis konyhán dolgozni szakásként, aztán majd séfként. B-terv nem volt, hogy ha az nem jön össze, vagy meggondolod magad, akkor valami más leszel?
2: Kisebb fajta kilengések egyébként voltak, tehát az még számításba jöhetett, hogy esetlegesen a divattal szeretnék foglalkozni, tehát ilyesmi például, hogy stylist, de különösképpen más-más irányban nem, és a konyha az magával ragadott.
1: Említettük már az éttermeket, ahol stázsoltál, és sehol nem volt egyébként hátrányod abból, hogy te a nagymama mellett, meg anyukád mellett megtanultad a különböző konyhai fortejukat, és nem tudom, a kitütemű párolásról fogalmat sem volt, hogy akkor azt hogy kellene csinálni?
2: Igazából ebből semmilyen hátrányom így nem született és nem volt, mert gyakorlatilag ugye mindent megmutatnak a konyhán, hogy az miként és hogyként kell elkészíteni, és ezért is ez az egyik szempont, hogy nem mentem igazából gasztroiskolába, mert hogy az én fejemben totálisan az van, hogyha valaki azt szemtől szembe tanulja meg, és csinálja, közben látja, és tudja, hogy mit kell csinálni, akkor arról már egy olyan fajta képet kap, hogy gyakorlatilag az ott van előtte, és azután a tudatában lesz.
1: Évek óta benne vagy ebben a világban. Egyszer sem származott hátrány abból neked bármelyik konyhán, hogy akkor nem tudsz felmutatni egy certifikátet, hogy akkor nekem van ilyen?
2: Hála Istennem.
1: Már 2,5 éve kint vagy Dániában, mindjárt foglalkozunk az ottani élettel, meg az ottani gasztróval, viszont előtte még a szülők mit szóltak hozzá, meg a család, hogy akkor te ezt szeretnéd csinálni?
2: Hála Isten, a családomnak emiatt rengeteget köszönhetek, és nagyon hálás is vagyok mind a mai napig, mivel tőlük egy olyan fajta támogatást kaptam a háttérből, hogy ők ez totálisan beleállnak, hogyha én ezt szeretném csinálni, akkor legyek séf, és viszont az volt az egyetlen kikötés, hogyha már ebbe kezdtem, akkor azt abból maxoljam ki magam.
1: És most hogy állsz ezzel a kimaxolással? Egy pár évvel később.
2: Hál' Isten, most már azért haladok az utamon, amit így elterveztem saját magamnak, és én egyébként meg vagyok elégedve, viszont én mindig úgy gondolom, hogy mindig van új a nap alatt, valamint sosem lehet abba hagyni a tanulást, és folyamatosan fejlődni kell.
1: Külföld. Mindenki, aki nevet szerzett magának, vagy a gasztronómiában elég mélyen benne van, töltött időt valahol külföldön, és ott vagy stázsolt, vagy dolgozott, vagy nem tudom, konyhát vitt, vagy még mindig külföldön dolgozik, vagy csak nem tudom, különböző turnusokban töltött ott időt. Te fogtad magad, és akkor Dánia felé indultál el. Hogy jött az ötlet? Vagy hogy jött a lehetőség? Pályázgattál, interneten szembe jött, vagy onnan is felhívtak, hogy ismerünk.
2: Ez nálam úgy érkezett igazából, hogy én már elég régen kinéztem magamnak az Alchemistet, tehát ez egy ilyen 17 éves lehettem nagyjából, vagy 18, és én akkor már ezt úgy mélyen elraktároztam magamból, hogy egy nap biztos, hogy itt fogok dolgozni, viszont akkor még elég sok minden állt előttem, hogy valamilyen úton, módon én oda úgynevezettem beküzdjem magam. Ugye ez a pesti éveim után kezdődött, Pesten éltem 3 évet összesen, és utána mindenképpen az volt a fejemben, hogy akkor most külföldre fogok utazni. Előtte soha nem jártam igazából Dániában se a környékén, viszont már akkoriban olyan magas szintű csúcsgasztronómiát létesítettek ott, hogy úgy voltam vele, hogy nekem ott kell lennem.
1: Fogtad magad, összepakoltad a kis bőröndödet, kimentél, bekopogtattál, hogy sziasztok, Richard Pivonka, és a Richard Pivonka, és akkor esetleg bemutató főzhetnék nektek egyet?
2: Igazából azt se tudtam, hogy keresnek-e szakácsod, vagy séfed, vagy bármilyen fajta felvétel lenne abban az időszakban, amikor én jelentkeztem. Elküldtem az önéletrajzomat, és hál' Isten volt pár jó ajánlólevelem is, úgyhogy pár napon belül vissza is szóltak, hogy akkor várnak próbanapra. Ez 2 próbanap volt, totál kimentem az ismeretlenbe, összepakoltam a bőröndömet, és utána pedig visszaszóltak egy hétre, hogy akkor nagyon örülünk, és szeretnénk veled együtt dolgozni.
1: Mit kellett csinálni a próbanapon? Mennyire volt más vagy megterhelő azokhoz a feladatokhoz képest, amiket egyébként az említett éttermekben itt Magyarországon csináltál?
2: Gyakorlatilag, mikor megérkeztem, totálisan az a kép volt, és úgy éreztem magam, mint Alice Csodaországban. Tehát ez a nagyon monumentális étterem, óriási épületre rendelkezik, ahol egyébként ez meg is található. Viszont amilyen nagyon érdekes volt, amikor oda sétáltam, hogy ugye ez egy raktár helységben, egy ilyen raktárépületnek az egyik része, ez az étterem. Tehát amikor igazából ott voltam, akkor nem tudtam, hogy jó helyen járok-e, mert annyira puritán volt a maga a környezet, hogy egy ilyen totálisan más világ volt ez az egész. Igazából, ha a próbanapot nézzük, akkor van egy fogás, amihez az egyik részét kellett előkészítenem. Megterelőnek egyébként kimondottan nem nevezném.
1: Oda mentél, 2 nap volt, ugye, ez a bizonyos próbanapok, talán fogalmazok így. Egy hét múlva, amikor csörgött a telefonod, egy dán, koppenhágai telefonszám. Már itthon voltál Budapesten, vagy még ott, nem tudom, a kis Hableány szobornál grasszált el egy kapucsinóval a kezedben?
2: Ekkor igazából már december 24-e van, tehát hazaérkeztem Zalába, Lentibe, és édesanyukámmal díszítettük fel éppen a karácsonyfát, és akkor érkezett az üzenet, hogy ők szeretnének velem dolgozni, viszont akkor azt még nem tudták pontosan, hogy január elejétől, avagy következő év, ugyanaz az év február közepétől. Viszont nekem ebben az időben, tehát kint nem volt se apartmanom, nagyon nem is ismertem senkit, szóval ez elég megterhelő időszak volt. Kopenhágában egyébként is nagyon nehéz jó áron apartmant találni, és itt nekem még az volt a nehezítés, hogy karácsony és szilveszteri időszakon belül.
1: Kellett volna találni valamit január 1-ére. És Kopenhága nem arról híres, hogy ott minden is olcsó, sőt.
2: Sőt, Kopenhága kimondottan nem olcsó.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard, séf. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némberkedvié.
4: Hát Isten, ments, Kóri!
3: Helyes válasz, fiam.

0: Még mindig Pivonka Richard Schiff ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél. Köszöntelek még egyszer, szia Ricsi.
1: Üdv mindenkinek.
0: Egyenesen Kopenhágából, vagy most itthon töltesz pár napot, mert a Gurméra nyilván hazajöttél.
1: Most egy pár napot itthon töltöttem, igazából csütörtökön landoltam, és mai nappal pedig már zúzok is vissza Kopenhágába.
0: És holnap már dolgozol?
1: Holnap dolgozok már, igen.
0: Nem kapkodod el, nem vagy ideges hajtásban.
1: Hát most kicsit repülőrajd volt az elmúlt időszak, de én úgy szeretem, hogyha három lábban nyomhatom a gázt.
0: Ilyenkor, amikor hazajössz pár napra, akkor irány Zala, Budapesten ismerősök, új éttermek, amelyek megnyíltak, amíg nem voltál itthon, gyorsan mindenhol is mindent megkóstolok, barátokkal egy pacsi, aztán utána gyerünk vissza.
1: Most ez kicsit másképpen nézett ki nálam, mivel hogy meghívást kaptam a 2026-os idei Gourmet Fesztiválra. Úgyhogy itt még megelőzően tévéműsorban voltam, reggeli showba, illetve még az éppen készültem egy fogással a Gourmet Fesztiválra, és igazából ennek az előkészületeivel zajlott ez az elmúlt pár nap.
0: De én voltam kint a Gourmet-n, de én nem láttam olyan futrakot vagy sátrat, hogy alkemiszt.
1: Hát az még nincsen, viszont hogyha lesz is, örülnék neki, hogyha az alkemiszt helyett az én nevemmel lenne fémjelezve.
0: Erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy milyen terveid vannak, mert vannak ez irányú terveid, viszont milyen fogással készültél, mit csináltál?
1: Gyakorlatilag egy makrélával készültem. A makréla filét lepácoltuk, ehhez csináltam friss fenyőhajtásból egy zöld olajat, ami össze lett emulgálva a miszópasztával. A miszó az egy fermentált szójabab, ebből csinálnak egy pasztát. Ezzel kevertem össze az olajat, ezzel le lett a makréla filé kenve. Ezt követően a pácban még tartalmazott sót, cukrot, illetve frissen reszelt lime-héjat, valamint kombut. Kombu az egy alga, ebből készítettem egy port, és igazából ebben állt néhány órán át a hal. Ezt követően lemostam, illetve pihent egy éjszakát a hűtőben. A halamnak a tetejére raktam finger lime-ot, ugye ezt úgy is ismerjük, hogy ez a citrom kaviár, illetve egy olyan zselét, egy olyan gélt, ami umeboshi és friss eperből készült. Az umeboshi az egy sóban eltett japán fermentált szilva, illetve még megtalálható volt rajta szalikornia, ami a tengeri spárgáz, és egy nagyon szexi, nagyon dögös, friss, tengeri sós ízt ad az egész élménynek. Virágok tekintetében a kettő kedvencemet használtam, a borágót, illetve a búzavirágot.
0: Azon gondolkodom közben most, hogy így elmondtad, nyilván ízrobbanás, meg ízkavalkád, ami nyilván megy a halhoz, amit említettél, és az ő környezetét próbálja bemutatni, de ez azért kicsit más, mint egy nem tudom, vajon átforgatott krumplis tészta.
1: Ez teljesen más, igen.
0: Hát, hogy ilyet adtál volna valakinek, vagy adnál valakinek, nem tudom, ott lentiben nálatok a hatodik szomszédnak, a dödölle helyett, nem tudom, egy kis szalonna pörccel, vagy akármivel, akkor lehet, hogy furcsán nézne rád, és vakargatnál kicsit homlokát, hogy Ricsikém, ezt így, ez mi ez?
1: Elképzelhető, hogy más lenne a benyomás, és nem a várt megszokott visszajelzés, viszont én úgy gondolom, hogy az mindig egy tök jó dolog, hogyha új ízeket kóstol az ember, mert akkor nem ez a megmaradt hagyományos ízekkel fog távozni.
0: Hogyha hazamész lentibe, és családi összejövetel van, mert éppen itthon vagy, és akkor nyilván, ahogy szokott lenni, akkor eszemiszom, dínom, dánom, beszéljük meg az asztalnál, hogy mi történik. A család főz, anyukád főz, és akkor helyi ízek vannak, vagy nem tudom, magyaros ízek vannak, töltött káposzta, paprikás, krumpli, dödölle, vagy ha már itthon vagy, akkor előveszed a különböző féle hallakat, és akkor csinálsz mindenféle varázslatokat a konyhában, és felejtsük el a klasszik magyar ételeket.
1: Ez ebben az esetben úgy szokott kinézni, hogy ilyenkor én szeretek inkább megbújni a feladatok mögött, és élvezni az ízeket, az itthon ízeit. Nagyon is hiányoznak, és kimondottan imádom őket. Úgyhogy egyébként, amikor ilyen családi összejövetel rendezvény van, akkor általában a nagymama és édesanyukám szokott főzni. Úgyhogy viszont azt mindig előre jelzem, hogy véres hurkának kötelezően kell lenni az asztalon.
0: Hogy? Véres hurka rajongó vagy?
1: Én óriási fanja vagyok.
0: Az egyébként nagyon finom is. Ott állatok Kopenhágában van véres hurka? Mert a dán gasztronómia nem a véres hurkáról híres, az a brit szigeteken fordul elő.
1: Ez így van, Kopenhága nem erről híres, úgyhogy ott azt még nem találtam. Lehetséges, elképzelhető, hogy a jövőben kellene oda exportálni valahogyan.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Pivonka Richard Schiff. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig Pivonka Richárd séf ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Ricsi, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Beszéltünk már arról, hogy hogy kezdted, hogy hogy küzdötted fel magad odáig, hogy most éppen a világ egyik legjobb éttermében főzöl, állsz a konyhában, ugye ez az Alchemist Dániában, Kopenhágában. Arról viszont még nem beszéltünk, csak említetted, hogy még a beszélgetésünk kezdete előtt adáson kívül, hogy egyébként most hát azért jöttél egyedül, mert a stábod már elutazott, mert éppen filmet forgatnak rólad?
2: Gyakorlatilag elindult egy ilyen történet is, jelenleg készül rólam egy dokumentumfilm, viszont a stábomnak a másik kettő tagjának már különféle dolgok miatt már el kellett utazniuk, így.
1: Dokumentumfilm készül róla, magyarországi stáb csinálja, valahol Magyarországon fog ez megjelenni, vagy a dánok meglátták benned az ősi viking vért, és akkor azt mondták, hogy akkor mi majd ezzel a srácsal forgatunk.
2: Nem, ez teljesen Made in Hungary és Made in Zala, úgyhogy a stábomnak a kettő tagja is Zalából származnak. Ez nekem külön szívügyem volt, hogy ez legyen egy ilyen nagyon önazonos és egy hozzám nagyon közel álló emberekkel megalkotott film.
1: Elkészül majd a dokumentumfilm, és hogyha előrefelé nézünk, a filmen kívül mész vissza Dániába, és akkor ott nem tudom, 2-3 évre még tervezel, vagy már vannak újabb ötleteid, hogy akkor hová szeretnél tovább menni?
2: Nyilván egy séfnek mindig fontos az, hogy legyenek jövőbeli tervei. Az még egyelőre maradjon titok, hogy meddig tervezek kint lenni Dániában, viszont a fejemben azért már vannak további tervek is.
1: A további tervek, és persze nem arra vagyok kíváncsi, hogy akkor nem tudom, megálmodtam már valahova a Balaton mellé egy akármilyen éttermet, vagy Zalába, tök mindegy, hanem hogy csak úgy nagyjában egészében, nagy vonalakban. Még mindig a tanulás fázisában szeretnél maradni, és akkor maradok külföldön, ha nem is Dániában, de valahol máshol, és akkor egy kis francia gasztronómiát, egy kis olasz gasztronómiát magamba szívok még, vagy most már elég volt a külföldből, és akkor hazajössz, és itthon valósítod meg magad.
2: Igazából én személy szerint úgy érzem, és azt gondolom, hogy én még mindig a tanulás fázisában vagyok, mindig még tovább szeretnék fejlődni, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy még több információ, technológiát és alapanyag ismeretet begyűjtsek.
1: Merre felé mennél tovább, hogyha tovább mennél innen Dániából?
2: Hát igazából a japán kultúra és a japán gasztronómia az nagyon foglalkoztat, illetve még Svájc.
1: A gasztronómia a hazája. Franciaország nem nagyon érdekel?
2: Az őszintén nem.
1: Német gasztronómia?
2: Annyira igazából ők nincsenek az én fejemben, úgyhogy én szívesen töltenék el ott húzamosabb időt.
1: Távlati tervekben viszont az szerepel, hogy akkor egy kicsit még dolgozgatsz erre-arra, magadba szívod a megfelelő információkat, technológiákat, tudást, és aztán utána legyen egy Pivonka bisztró.
2: A távlati terveket azt úgy tudnám mondani, hogy egy ilyen 5-6 év múlva szeretnék nyitni saját éttermet, és ebből a továbbiakban egy saját étterembirodalmat akarok kialakítani.
1: Kicsit menjünk rá most már a dolognak az izgalmasabb, számomra izgalmasabb részére, az ízekre, meg a fogásokra, meg az alapanyagokra. Mi az, ami közel áll hozzád egyébként, Ricsi, hogyha ételekről beszélünk? Azért, mint említetted, hogy milyen fogással készültél a gurméra, és hogy nyilván ez egy ilyen kicsit hűvösebb északi vagy távol-keleti fogás. Ez vagy te, hogy ezeket szereted, vagy azért kicsit nem tudom, menjünk bele a dolognak a dögösebb részébe, és akkor egy csorizóból csinálunk valami jó kis paellát, vagy egy jó olasz pasztát, újra gondolva akármi.
2: Személy szerint úgy vagyok ezzel, hogy vannak kimondott alapanyagok, amik szerintem nagyon-nagyon perverzek és dögösek, és akkor, hogyha ezeket az alapanyagokat fúzionáljuk össze különböző fajta konyhai technológiákkal, akkor abból, és még emellett hozzáadjuk az önazonosságot is, akkor annak a legvégén egy olyan fogásnak, ételnek kell megszületni, ami tényleg önmaga a séf, és azon benne van a névjegye is. Gyakorlatilag inkább ezt tudnám megfogalmazni ezzel kapcsolatban.
1: Vannak kedvenc alapanyagok, vagy kedvenc technológiák?
2: Technológiák egyébként vannak, a szferifikáció az nekem egy nagyon érdekes történet, és abban rengeteg alfaja és válfaja is van, hogy az miként és hogyként lehet, illetve alapanyagokban ugye most jelenleg nyár van, úgyhogy a fehér spárga az, amit én nagyon szeretek használni, és kimondottan előszeretettel vásárlok is. Úgyhogy jelenleg a fehér spárga a szexi, illetve a bodza. Ugye a bodzának most elég nagy szezonja kezd lenni, úgyhogy ebből is már van egy-két gondolat az a fejemben, ami megszületett ezzel kapcsolatban.
1: Ez benne van az életedben ott Koppenhágában? Mármint a piacra járás meg a vásárlás? Vagy csak annyi a feladatod, hogy reggel nem tudom 8-ra, 8:30-ra, 9-re, akármikor bemész, és akkor felveszed a kis szakácskabátodat, és akkor már hevíted is a vajat a serpenyőben?
2: A piac, ez így piacra járás, ez nem képezi kint az életem részét, azt inkább szabadidőmben szoktam űzni, és ez engem mindig nagyon feltölt. Tehát az, hogy én szabadnapon reggel vagy délelőtt bármikor kisétálok a piacra, annak egy olyan hangulata van, ami mindig csak még jobban felerősít.
1: Állítólag te a szakácsok vagy séfek azon csoportjába tartozol, aki azt vallja, hogy pont eleget főztem az étteremben a konyhán, úgyhogy otthon én már inkább csak rendelek egy pizzát, vagy nem tudom, eszek egy falatvajas kenyeret.
2: Ez abszolút engem jellemez. Én úgy vagyok, hogy szabadidőmben nem sokszor, sőt nagyon ritkán főzök, főleg saját magamnak, úgyhogy én inkább azoknak a séfeknek a táborát erősítem, aki szabadnapján elmegy a McDonald'sba, és akkor eszik egy jó sajtburgert.
1: Hol letted életed legjobb ételét? Van egyáltalán ilyen, hogy hú, ez életem végig meg fog maradni, ez annyira különleges, annyira finom, annyira, nem tudom, meghatározó volt?
2: Igen, ez tavaly volt szilveszter és karácsony időszakban, kiutaztunk egyet pihenni Dubajba, és a Dabiz Munoz egyik éttermében, a Street XO-ban volt ez az étel. Az igazából egy japán kalács briós közti átmenet volt, és annak olyan íze volt, textúrája, lágysága, ami nekem egy váó volt.
1: Kis barátaiddal, amikor összejöttök, és nem tudom, valaki ilyen vendégséget tart, és meghív téged is, akkor félve főznek neked, hogy hú, vajon mit fog mondani a pivonka? Vagy jaj, megeszi, azt kész, nem foglalkozunk vele, akár ízlik, akár nem.
2: Aki régebbről ismerő, totál nem parázza ezt a sztorit túl, illetve hogyha például én megyek vendégségbe, de nem annyira közeli az ismerős, akkor én azt mindig szeretem előre jelezni, hogy amiatt, hogy aki vagyok, meg ahol tartok, abszolút semmilyen fajta hűde-háde dologgal nem kell készülni, hogyha van egy jóképű vajas kenyér, azzal is boldog vagyok.
1: Említetted ezt a bizonyos ételt, amivel készültél. Mi volt? Makréla volt? Azt így említetted, van. Ugye, meg mindenféle friss fenyőrügy, zöldolaj, meg stb. Mindet is mondtál, meg kombut mondtál hozzá, amivel készültél a gurméra. Te Ricsi, te egy jópofa slamboszot csináltál már valaha bográcsban?
2: Őszintén még nem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Ha előre felé nézünk, akkor van még olyan, vagy van-e olyan egyébként? Mert hogyha az alkemisztre gondolok, és ezt így kimondom, akkor nekem nem tudom miért, ilyen molekuláris gasztronómia jut eszembe, hogy akkor az ilyen Heston Blumentáli magasságok, hogy kis kémcsövek, meg füstölök, stb. Stb. És a Heston Blumentál azért nagyon nagy név a szakmában, de hogy van-e olyan, akitől szívesen tanulnál, és ilyen Heston Blumentáli magasságokban van, hogyha nem is a molekuláris gasztronómiában?
2: Abszolút van. Japánban van erre több lokáció is egyébként a különböző éttermeknek a főséfeitől. Tehát ami nekem itt tényleg így nagyon imponál, az a japán gasztronómia, és igazából ezt tudnám így mondani.
1: Mennyire tartod a kapcsolatot az itthoni szakmabeliekkel?
2: Hál' Isten, nagyon jó kapcsolatom van velük.
1: Ricsi, akkor jó utat neked visszafelé, Dániába, egy ilyen sok smorrebrodot, nem tudom, így mondják-e.
2: Smörbröd.
1: Így mondják ez?
2: Így, igen.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Vörös Domonkos.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a forróság egy-egy záporral, zivatarral. Rendkívüli üléseket tart jövő héten a parlament. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán közvetlenül az M0-ás autóút csomópontja után egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 24-es kilométernél a külső sávot lezárták, kisebb torlódásra még mindig számítani kell. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében délután. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A föld forgás tengelye akkor hajlott el legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a föld forgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 15-21 fokról délutánra 30-35 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház és a filmek és a különböző zenei színpadok világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a görög és magyar származású színésznő, énekesnő, producer, filmszínésznő, egy csomó mindent mondhatnék, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettek, nagyon.
1: Még mielőtt elutazunk Dél-Európába, egy csodálatos helyre, és az ottani élményeidről beszélünk, azelőtt melyiket szereted jobban, hogy kell mondani, Zoe Florosz, vagy Florosz Zoe?
2: Hát, hogy mondjam, Florosz Zoe talán az a, amivel én felnőttem, de hát ugye azzal is felnőttem, mikor sokat jártam szinkronba, még mielőtt kimentem Amerikába, hogy bemondta a szinkron, hogy magyar hangja Florosz Zoe. Tehát ez már egyáltalán egy anomália valahol, de talán a Florosz Zoe.
1: És akkor neked a Zoe a keresztneve.
2: A Zoe a keresztneve, igen.
1: Mert hogy görög is magyar származású vagy, mint ahogy említettem, beszélgettünk már egyszer-kétszer itt-ott, de gyorsan tegyük tisztába. Neked édesapád volt görög.
2: Édesapám, így van.
1: Aki egyébként ráadásul keramikus művész.
2: Keramikus. Sajnos volt. Mind a két szülőt elvesztettem, úgyhogy csak múlt időben tudok róluk beszélni, de édesapám egy fantasztikus kerámikus művész volt, Florosz Pirosz, és egy csodálatos kulturális és mindenféle egyéb hagyatékot, vagy hagyományt, vagy egy nagyon komoly dolgokat hagyott rám, amit én tisztelettel őrzök, és viszek magammal.
1: Hogyha már a családi származásról beszélünk, akkor gyorsan térjünk ki édesanyádra is, aki említetted, hogy szintén itt hagyott már sajnos minket.
2: Igen.
1: Ő is egyébként a művészet világában
2: mozgott. Igen, Mészáros Edit festőművész, igen, de egy képzőművész párnak a gyermeke vagyok, és egy csodálatos műteremben nőttem föl, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez egy olyan, hogy mondjam, olyan ajándék az élettől, hogy nem kellett győzködni a szüleimet, hogy a művész sors az esetleg választható. Ők tudták a rizikókat, és a csodáit, és a színek, és a faktúrák, formák topzódásában nőttem föl, és arra tanítottak, hogy a világ kultúráját értékeljem, és minél jobban kívánjam megismerni.
1: Ez azt jelenti, hogy említetted, hogy műteremben nőttél föl, hogy mindaddig, amíg a többi gyerkőcök a játszótéren, nem tudom, mókuskerekeztek, meg fármáztak, te addig, nem tudom, megfogtad anyának az akármelyik ecsetét, és akkor rajzolgattál, vagy apa mellett ott üldögéltél a korongozó, nem tudom, micsodánál, és akkor csináltad a különböző kis figuráidat.
2: Ez így volt, én, hogy mondjam, egy ilyen versenyistállóban nevelt ló voltam, szóval mindennek van egy ára, tehát tényleg nem volt nagyon sok játszótér, nagyon sokat rajzoltam, már gyerekkoromtól nemzetközi rajzversenyeken vettem részt, és hosszú órákat rajzoltam, mint egy felnőttet, és a szüleim hogy mondjam, dicséretére kell mondjam, hogy ott ültek mellettem, és ők is részt vettek bele. Anyukám felolvasott mindenféle komoly műveket, Gólya élete, meg Rembrandt élete, vagy ilyesmiket, és figyelték, hogy mit csinálok. És néha nagyon finoman, kicsit úgy egyengedték, hogy merre fele menjek, de nem szóltak úgy bele. Tehát ez egy csodálatos, ez egy egyetem, ez egy iskola.
1: Művész is lettél, hogy milyen végzettségeid vannak, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont édesapád görög, édesanyád magyar. Te beszélsz görögül, Zoe?
2: Hát nagyon-nagyon-nagyon restellem és szégyellem, és ez egy restancia, nem beszélek igazán görögül. A húgom az egy teljesen, ő egy görög tolmács, és az egyetemen ugye görög szakos is volt, meg angol szakos, de én sajnos a másik, nem valahogy ezt nem tudtam még, ezt szeretném bepotolni.
1: És Görögország melyik részéről származott édesapád?
2: Thessaloniki környékén, a hegyekből, Andartikó nevezetű kis faluból.
1: Voltatok ott, amikor kicsi voltál?
2: Én még soha nem jártam a faluban, ez egy ilyen titokzatos dolog nekem. Az édesapám hamvait elszórtuk ott, mikor elment. Ez már kihalt, ez a falu, és abban az időben nagyon népes volt, és ugye a Vörös Kereszt onnan vitte el ezeket a gyerekeket és családokat, akik nagyon sokan most itt itt telepedtek meg Magyarországon, már most már két generációval ezelőtt.
1: Akkor már nem is élnek rokonok Görögországban, vagy élnek még?
2: Hát egy unokatestvérem van még Görögországban, ott én van.
1: De ezek úgy, szerint akkor nem nagyon tartjátok a kapcsolatot.
2: De tartom a kapcsolatot, én a rokonságommal nagyon szeretem, imádom a családomat, és nagyon érdekel Görögország, szeretnék minél még mélyebben tanulmányozni szeretném, tehát megismerni jobban, mélyebben a kultúrát, az életet, a görögséget, mint olyat. Ez is egy, ugye ezt kaptam, akkor hadd használjam.
1: Nekem nagyon közel áll a szívem, ez Athén az egyik kedvenc városom, a görögök mentalitása óriási. Jó, hát egy fél másodperc alatt felpaprikázzák magukat, és utána elkezdenek hirtelen hangosabban beszélni, úgyhogy egész utca hallja őket, de ez hozzátartozik. És utána három másodperc múlva már együttől elkezdve iszák az első, nem tudom, jeges kávét az első sarkon.
2: Szenvedélyesek.
1: Igen.
2: Szenvedélyesek, de a magyarok is, tehát ebben van hasonlóság szerintem.
1: Ez megvan benned, ez a szenvedély?
2: Megvan bennem, azt hiszem, igen. Bevallom töredelmesen. Azt hiszem, igen.
1: Hátrányt okozott valaha, hogy ilyen hirtelen természetű vagy? Hogyha hát, az vagy egyáltalán.
2: Nem mindenki szereti, ha nagyon a mélyre néznek a dolgoknak, vagy bele bájkálnak az ő mélyebb rétegeibe, szóval nem mindenki tűri jól. Tehát van, amikor ez a nagy mélységkeresés, ez nem kellemes.
1: Térjünk vissza oda gyorsan, hogy műteremben nőttél föl, és akkor egyértelmű volt, hogy akkor művész lesz belőled, elindulsz ezen az úton. Más terv nem volt egyébként, Zói, hogy téged, nem tudom, az érdekel, hogy te majd kémia tanár leszel, vagy közgazdász, vagy akármi már.
2: Igen, hát ilyenek nem érdekeltek. A nagy dilemma az volt, hogy én most képzőművész legyek-e, mert ugye az nekem egy nagyon evidens választás volt. Az édesapám mégnak pedig az volt a véleménye, hogy tanuljak zenét, mert hogy azt ők nem tudják megtanítani nekem, és akkor gondolták, hogy akkor így két szakmám lesz, a zene és a képzőművészet, de azért ez nem ilyen egyszerű, mert amikor én konzervatóriumban fuvola szakra Pécsre elmentem, azért ott napi 6-8 órákat kellett gyakorolni, és éjjel-nappal óráink voltak, tehát hol volt akkor a képzőművészet, tehát az csak úgy, hogy a háttérben vágyszerűen működött, és én akkor szerettem bele a színházba. Az igazság, hogy annyira, ugye az egy Pécsen, a Pécsi Művészeti Szakközépben van képzőművész és táncszak is, és a tánc szakosok vizsgáira elkezdtünk járni be a színházba, és akkor született ez a szerelem. Úgyhogy onnantól kezdve színház, zene, és akkor a képzőművészet az még mindig a háttérben volt, valahogy háttérbe szorítva, de végül is évekkel később előtört a képzőművészeti vágy, mert ugye a film az egy elég erősen képzőművészeti műfaj. Tehát a képalkotás az egy első számú karaktere a filmnek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zói, színésznő, énekesnő, képzőművész, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, filmrendező, producer ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a görög származásoddal kapcsolatban, a művészethez való hozzáállásoddal kapcsolatban. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor folytassuk itt a történetet, hogy miután kijöttél a műteremből, a gyerekkorból, akkor utána a Színház és Filmművészeti Főiskola felé, akkor még főiskola volt, felé Igen. vezetett az utad, aztán Igen. utána volt egy kis zeneművészeti egyetem vagy főiskola, és
3: Igen,
2: aztán fogtad.
3: Akadémia.
2: Igen, és
3: Igen.
2: aztán utána fogtad magad, és akkor köszönöm szépen, Magyarországból elég. Én Florosz Zoe vagyok, nekem New York kell.
3: Hát, ha lehetett volna, mindent megcsináltam volna. A Jazz Akadémiára nagyon boldog voltam, hogy bejutottam, és büszke voltam, hogy Gonda János méltónak tartott arra, hogy bejussak. De ugyanakkor szinte egy időben felvettek az American Musical and Dramatic Academy, egy musical iskolában New Yorkban.
2: Mondd még egyszer, de szép angol kiejtésem van.
3: American Musical and Dramatic Academy.
2: Thank you very much.
3: Nagyon, tényleg egy csodálatos iskola New Yorkban, musical képzés tekintetében, és hozzáteszem, hogy Kodály Zoltáni tanárnőm, egykori tanárnőm a főiskolán ajánlotta, hogy próbáljam meg. És így el kellett gondolkoznom, hogy jazzt tanulok Budapesten, vagy musicalt New Yorkban. Hát most ki hogy válaszolná meg ezt a dilemmát?
2: Mennyi idős voltál, mikor kikerültél oda?
3: 26 éves.
2: Térjünk gyorsan oda-vissza, hogyha valaki megérkezik New Yorkba, és szeretne belekeveredni az ottani művészvilágba, akkor hát nem tudom, elég sok zárt ajtót kell megdönketni ahhoz, hogy egyszer csak kinyíljon az egyik. Nagyon nehéz oda bekerülni.
3: Hát én pont megcáfolnám ezt a dolgot, ha szabad cáfolni. Én azt gondolom, hogy nagyon nyitott New York, és nagyon-nagyon sok lehetőség van, és nagyon nyitottak a kinti iskolák, kollégák, színházak, szervezetek, tehát azt nem mondom, hogy nem kell az embernek a házi feladatot elvégezni, rengeteg kutatás, rengeteg utánajárás, irdatlan mennyiségű felkészülés, tehát azt nem mondom, hogy az nincsen, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok szeretettel és nyitott lélekkel nyitva várja New York a tehetségeket és az ambiciózus, kreatív embereket.
2: Arra gondoltam, hogyha szeretnél, nem tudom, a Broadway-re bekerülni. Ott azért az kettővel nehezebb, mert mindenféle egyéb szervezeteknek kell, hogy a tagja legyél. Mert egy kisebb színházban, egy kisebb klubban persze fel tudsz lépni. De ahhoz, hogy a nagy körforgásba bekelő, és akkor ott a Radio City Hall mellette úgy menj el, hogy akkor most jöttem ki az első színházból.
3: Igen.
2: Ahhoz viszont elég sok mindenkit kell ismerni.
3: Igen, és ugye tehát végig kell menni azokon a lépéseken, hogy az ember equity, tehát szakszervezeti pontokat gyűjt, és szakszervezeti taggá kell válni, ez egy elég hosszú folyamat. És igazság szerint, legalábbis régebben így volt, hogy még az se volt olyan egyszerű, hogy a szakszervezeti tagsághoz olyan státuszban kellett lenni, tehát turista, ha csak nem egy nagy sztárról van szó, nem nagyon lehet olyan egyszerűen csak szakszervezeti tag. Tehát ezek évek.
2: Igen, viszont te azért elég sok helyen feltűntél, különböző szerepekben, meg láttál is nagy színészeket. Médát is játszottál, a minden igaz, Igen. meg olyan embereket láttál testközelből, színpadon, Igen. akiket mi a tévében nézünk.
3: Így van, így van. Hát például Al Pacinót a Heródiásként, a Broadway-n, lenyűgöző volt, Marisa Tomeival játszott, aki Szalomét alakította. Aztán, amikor iskolába jártunk, akkor nekünk a graduálási ilyen köszöntő beszédünket a Whoopi Goldberg mondta, tehát elvitt a suli minket egy Broadway show-ra, miben ő a főszerepet játszott, egy musical, és utána szépen egy hamburgert rákcsálva ilyen kantáros farmerba kijött a színpadra, leült, és akkor mondta, hogy na, skacok, akkor kérdezzetek. És mesélt. Persze akkor még nagyon gyéren értettem az angolt, és elég hiányos volt, tehát főleg slang, meg ilyesmit, de éreztem ennek az egésznek a levegőjét, és azt, hogy tanácsokat ad, és szeretettel adja szívből. Óriási élmény volt.
2: Azt említetted, hogy gyérül beszélted az angolt, és a slang, stb. Az imént pedig elmondtad annak az iskolának a nevét, szerintem gyönyörű amerikai kiejtéssel. Ott akkor gondok is voltak egyébként azzal, nem, hogy neked kicsit magyaros az angolod.
3: hát az évek munkája. Tehát amikor én felvételiztem ebbe a suliba, akkor lehetett, tehát a felvételi anyagom az nagyon keményen ki volt csiszolva, tehát az szerintem szinte perfect volt, de az azon kívüli kommunikációs angolom, az meg nagyon fokhias, és én a szótárral aludtam. Tehát szó szerint komolyan mondom, hogy nagyon sokat mulattak az osztálytársaim rajtam, és én igen, bevállaltam, hogy szórakoztatom is őket, hogy a félreértések meg tehát a kommunikációs háború, vagy nem tudom, káosz, ilyen édes káosz, amiben én végül is azért egy idő után, mikor ugye az emberen nyomáson van, akkor nagyon gyorsan bemennek azok
2: kell,
3: a szavak, és igen, és egyszerűen gyorsan fölveszi az ember azt, amire szüksége van a túléléshez.
2: Te most hol élsz egyébként? New York van az életedben, vagy Budapest van az életedben, vagy nem tudom?
3: Hát azért még mindig New York, azt mondanám, de 13 óta, amikor édesanyám meghalt, és ugye akkor én siettem, rohantam, csapott papot ott hagytam, hogy szaladhassak haza, hogy megmentsem őt, meg hogy itt legyek vele, és azóta erre a ingázásra rákaptam, ugye utána az édesanyám elment, és akkor nem akartam édesapámat nagyon egyedül hagyni, akkor évekig ez ment, hogy apukám miatt sokat vagyok itthon, de aztán rájöttem, hogy igazából nem csak apukám miatt vagyok sokat itthon, hanem szükségem van erre a közegre, ezekre a hatásokra, az emberekre itthon, a gyökereimhez való kapcsolódásra. Igen, ez fontos szerintem.
2: És New Yorkban hol? Bent a szigeten, vagy Jerseyben?
3: Nem,
2: vagy...
3: Manhattanben lakom.
2: Hát az megfizethetetlen!
3: Hát mindig vannak olyan dílek, amit már ilyen 30 év távlatában az ember valahogy talán kiérdemel, nem tudom, de a régi magyar negyed szívében lakom. A magyar házhoz közel, és ott tényleg ott voltak magyar éttermek, és magyar hentes, és volt ott minden.
2: Hogyha valaki azt mondaná nekem, hogy itt van egy ilyen kis 25 négyzetméteres szuterén lyuk, én azt mondanám, köszönöm, elfogadtam, és örömmel költözöm be, ez lesz az én kis palotám.
3: Igen, igen, igen, ott meg kell becsülni a talpalatnyi területeket, de remélném, hogy ha New Yorkban jársz, akkor nagyon-nagyon boldogan kalauzollak, és amit tudok, benfentesebb dolgokat esetleg megosztok veled, ha esetleg oda vezet az utat bármikor.
2: Élni fogok a lehetőséggel. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, színésznő, énekesnő, producer. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, producer, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt.
3: Köszönöm nálom. Szépen.
2: Beszéltünk New Yorkról, beszéltünk Budapestről, meg beszéltünk Görögországról is, mert hogy görög származású, félig görög származású vagy, és akkor most irány Franciaország. Pár éve már, minden évben talán fogalmazhatok így, legalább egyszer megfordulsz ott Dél-Franciaországban, mert bizonyos fesztiválok téged oda húznak.
3: Igen, hát főként, ha van projektem, akkor megyek Cannes-ba, és most már szemtelen tizedik alkalommal voltam a Cannes-i Filmfesztiválon. Fesztiválozok, marketezek.
2: Mi volt az első, amikor te oda kerültél? 10 évvel ezelőtt azt említetted, mi kapcsán? Akkor is egy film kapcsán kerültél, vagy akkor csak kimentél gyorsan körbenézni, hogy akkor megnézem, hogy mi történik itt Cannes-ban?
3: Voltam egy filmmel a Monaco Nemzetközi Filmfesztiválon. Ott nyertem egy díjat, és a partin egy kolléganőmmel beszélgettünk, és nagyon el voltam ájulva, hogy Monaco, és micsoda csodálatos fesztivál, micsoda csodálatos hely, és akkor mondta nekem ez a kolléganőm, hogy New York-i egyébként, a Maxine, hogy hát nagyon klassz Monaco, meg ez a fesztivál is tényleg nagyon szuper, meg gratulálok, hogy itt voltál, de ha nem mentél még el Cannes-ba a nagy Cannes-i fesztiválra, akkor te még nem láttál semmit. És ő hívta fel a figyelmemet, hogy menjek el, és először projekt nélkül mentem, csak hogy elkezdjem tanulni a fesztivált. És nagyon-nagyon, ez egy nagyon-nagyon sokrétű, egy óriás, ami, tehát tényleg a rétegeket le kell hámozni, mint egy hagymára. Minden évben tanulok, mindig más, maga a fesztivál, a filmek, amiket lehet nézni.

0: látni. Csodálatos, ahogy a cinemát ünneplik, ennek van egy ritusa, különleges filmeket, nagyon érdekes alkotásokat válogatnak be, de ami a fesztivált körbeveszi a market, ahol filmproducerekkel és forgalmazókkal, különböző alkotókkal lehet találkozni, és adott esetben összebarátkozni, és későbbiekben együttműködni, fúzionálni, stb. Tehát ez a lehetőség, ez egy elképesztő dolog, és kimeríthetetlen, és ez sosincs vége.
1: Az egyik legfontosabb európai filmfesztivál az elmúlt években nagyon megnőtt az ázsiója. Vannak még hasonló nagyságúak, például a berlini filmfesztivál is ugye nagyon fontos, de hogyha arról van szó, hogy Cannes, akkor mindenki is repül egyből ide, és a legszebb ruháját fölveszi, csinálhat magának, tehát hogy a legnagyobb sztároktól kezdve, a legnagyobb filmproducerekig, a legnagyobb filmrendezőkig mindenki is itt van. Pár héttel ezelőtt ért véget, és ugye, hogyha arról beszélünk, hogy Cannes nemzetközi filmfesztivál, akkor mint ahogy említetted, rengeteg rétege van. Vannak ugye a blockbuster filmek, a nagyon híres filmek, aztán kisebb filmek, dokufilmek, stb. Te kettő kategóriában voltál érdekelt ebben az évben, ha minden jól megy.
0: Így van. Az International Cell Phone Cinema Showcase, amit professzor Bárdos magyar származású New York-i filmes alapított, oda vittem két alkotást. Ugye most már klasszikusan a 9. alkalommal rendezi meg a professzor a market paralel ezt az eseményt, és mobilon forgattam egy zenei rövid filmet, mert nekem a zene nagyon fontos, és így öröm volt összekombinálni a zenét és a filmet. Miami-ban, Miami képzőművész negyedében forgattam egy duettet, a When I Fall in Love, Giovanni Erb Virgil, a neve a kollégámnak, akivel énekeltük a duettet. Ez egy nagyon híres szám, a Sleepless in Seattle-nek volt a nagy filmzenéje, Celine Dion énekelte egy csodálatos partnerrel, és én szeretem a kihívást, szeretem a lécet föltenni magamnak, hogy egy nagy számot, egy nehéz számot, egy érdekes számot énekeljek el, és mit látunk, mikor ez a zene megy, és én Cellular Story-nak neveztem a filmet, nem akarom ellőni, de ellövöm, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon nem csak hogy azon forgattam, hanem a főszereplője a filmnek. Két embert látunk, egy fiút és egy lányt telefonon, folyamatosan szerelmet vallanak, de különböző helyszíneken vannak, és a graffiti hátterekkel el vannak ebbe veszve, és csak a szerelemről folyik a szó, és a végén kiderül, hogy ebben az esetben úgy tűnik, hogy nem is egymáshoz beszéltek. Tehát, hogy ez az érdekessége, hogy a mobiltelefon az a randevúnak a harmadik
1: résztvevője
0: lett, igen.
1: Ilyen szerelmi háromszög jellegű.
0: Szerelmi háromszög. Tartja a gyertyát a mobiltelefon, úgyhogy elengedhetetlen eszköz ma már.
1: Csak azért mentél Miami-be, hogy azt ott leforgassátok ezt a bizonyos filmet? Ez viszonylag gyorsan megvolt egyébként.
0: Nem? Ilyen rövid filmet forgattunk. Time to Say Goodbye, meg még forgattam egyet a Phantom of the Operából, egy duettet, és akkor ezt a számot. Tehát azért ott napokat forgattam, és ott a magyar közösségnek volt egy fellépés amúgy szintén. Úgyhogy így összekapcsoltam a kellemest a hasznos. Miami gyönyörű egyébként, egyik kedvenc helyem.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer, icipici szünetet tartunk azt.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Florosz Zoe, énekesnő, színésznő, filmproducer ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
2: Nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Az imént már Cannes-ról beszéltünk, a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválról, ahol ott voltál idén is, immáron 9.-10. alkalommal, és mint ahogy említettem, kettő kategóriában voltál érdekelt. Az egyik a cellphone, telefonnal készített filmek kategóriája, a másik pedig az egy dokufilm volt, ha minden igaz.
2: Ez egy dokumentum, így van, egy 40 perces, és azt nem cellphone, nem mobiltelefonon forgattam, hanem az egy Sony FX 7-es kamerán, ez egy jó nagy kamera volt, talán láthatod is, hogy kicsit le is van.
1: Nem
2: pont az a film, de egy fesztivált forgattam, úgyhogy ezek a nagy kamerák, mikor ilyen napi 8-13 órában az ember cipeli és viszi őket, tehát azért csodálatos képük van, és a film szépsége az ugye mindig azért attól függ, hogy ki van a kamera mögött, legyen az nagy kamera, legyen mobiltelefon, hogy ki mit lát a látásmódban, de ez egy nagyon különleges film volt. Végül is, ha nagyon zanzásítani szeretném, egy art, a művészet gyógyító hatásáról szól. A Rikers Islanden bebörtönzött súlyos bűnözőket egy egykori PR sztár, aki Elizabeth Taylor meg Richard Burtonnek volt a PR menedzsere, és egyszer belekeveredett egy olyan dologba, hogy elkezdtek karakter kutatás kapcsán börtönbe járni, és rájöttek, hogy a dráma és a történet újra elmondása nagyon nagy, nagyon erős gyógyító hatással van a lélekre, és innen egyszerűen egy szenvedélyévé vált, hogy egy alapítványt, a Fortune Society-t hozzon létre, és támogatja azóta is a börtönből kijövő sérült embereket, és színházat csinál velük.
1: Szóval ez volt a dokumentumfilm, ami elkészült.
2: Az Broadway, Bars and Fortune.
1: Igen. Az van, hogy itt van most ez a két film, és az egyik nem áll meg ennél a történetnél. Mi lenne, hogyha egy kicsit tovább fejlesztenék?
2: Igen. Hát ugye a One Night Only az nekünk egy nagy szívszerelem volt. Bordán Lili rendezte, és Szabados Misi volt a Mihály, volt a partnerem, és a Covid idején forgattuk le rövid film, és idén szeretnénk ezt nagyjátékfilmé fejleszteni, de még mindig mobiltelefonon fogjuk leforgatni.
1: Nagyjátékfilmé fejleszteni, ahhoz azért elég sok előzetes munkafolyamat kell. Meg kell írni ugye a forgatókönyvet, stb. Meg kell találni a megfelelő helyszíneket hozzá. Nem egy klasszik nagyjátékfilmet csináltok, aminek borzasztóan sok millió milliárd forint vagy dollár, ez majd a következő kérdés, hogy hol szeretnétek forgatni. Igen. A gyártási költsége, mert hogyha telefonnal csináljátok, akkor nyilván sokkal egyszerűbb. Na de, kezdjük akkor az első kérdés, hol szeretnétek leforgatni? Misi, ugye most nem itthon él.
2: Misi Torontóban él jelenleg.
1: Te is itt-ott élsz, akkor igen. Most ez Magyarországon készül, majd a 7. kerület belsőben, vagy valahol a szigeten menhetem.
2: Hát szerintem ez a New Yorkban fog zajlani, mindenféle helyszíneket azon belül kihasználunk. Nagyon személyes lesz a kifejlesztés, hát megpróbálunk beleszőni személyes elemeket, amiket mi kívülről jött emberekként megéltünk, tehát emigránsként, ha szabad ezt a szót használni. Tehát személyes elemeket is belehozunk, meg amit esetleg ismerünk mások életéből, és így közösen egyszerűen így dolgozunk és fejlesztjük, tehát van, amit kivágunk, van, amire azt mondjuk, hogy ne, ez ne legyen benne, ez maradhat, ez kiváló, és egyszerűen közösen írjuk a filmet, ha szabad így mondani, és szerintem a forgatás is olyan lesz, hogy rengeteg fix dolog lesz, dialógusokban is, de biztos, hogy lesz egy kis hely hagyva arra, hogy improvizáljunk is. És Lili kezében biztos, hogy nagyon jó kezekben leszünk, mert egy nagyon finom, érzékeny rendező, de nagyon határozott jó szemmel.
1: Mikorra tervezitek ezt a filmet elkészíteni?
2: Reményeink szerint október-november
1: környékén. Még ebben az évben ráadásul. Igen. Hát az pikpak meg lesz akkor. Ősszel New Yorkban.
2: Na most ezt szeretnénk egy ilyen No Excuse Cinema jegyében, tehát akkor is, ha szinte semmilyen budget nem jön létre, akkor szabaddá tesszük magunkat, és a saját időnkből, energiánkból, szerelmünkből leforgatjuk ezt a filmet. Azért csinálunk fundraisinget is, de akkor is, ha nem jön egy dollár sem össze, akkor is meg fogjuk csinálni. Tehát ez egy ilyen, nincs semmilyen kifogás, no excuse cinema lesz.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoe, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk Cannes-ról, ahol ugye ott voltál két filmmel, ezzel a bizonyos cellphone filmmel, meg a másikkal a dokufilmmel. De hogy egyébként neked egyéb feladataid is voltak, minden jól megy énekelni is.
2: Igen, élőben is énekeltem egy csodálatos Cher számot. Én zsűritag vagyok a American Brazilian International Cellphone Film Festival. Tehát ez egy mobilos brazil-amerikai filmfesztivál, és ott egy mentor, a zsűri, társzsűri vagyok, és ezért már tavaly elkezdődött egy ilyen hagyomány, hogy egy ilyen latinos jellegű számot előadok, úgyhogy most idén a Dove l'amore lett kiválasztva Chertől.
1: Találkoztál valakivel? Nyilván ilyenkor, mint ahogy említettem, a világ egyik legfelül reprezentáltabb filmfesztiváljáról van szó, ahol mindenki is megérkezik ugye a saját kis magángépén, vagy a kereskedelmi járattal, tök mindegy, de ott az összes sztár ott van Cannes-ban. Valakivel összefutottál idén?
2: Láttam John Travoltát, aki életműdíjat kapott, és egyik kedvenc színészem. Én csodálatosnak tartom, hogy nagyon sokoldalú sztár, csodálatos alkotó, nagyon különleges ember, és láttam őt, meg láttam vonulni egyszer a zsűri, mikor ment, akkor a Chloe Zhao rendezőnőt és a Demi Moore-t, de csak egy pillanatra, mert ők tényleg aztán vonultak a vörös szőnyegen.
1: Igen, meg hát ők megközelíthetetlenek ilyenkor nyilván bárki számára.
2: Persze.
1: Mik a tervek? Októberben, szeptemberben készül majd ez a bizonyos film, vagy szeptemberben, októberben készül majd ez a bizonyos film. Most akkor itthon Budapesten, és akkor nem tudom, itt csinálod a kis dolgaidat, vagy irányítsz New Yorkba?
2: Előkészítek például egy Karádiról szóló darabot szeretnénk kifejleszteni, amiben belefoglaljuk Karádi New York-i éveit is, kicsit a New York-i tapasztalatokat. Tehát ez egy dolog, amit fejlesztek, és egy divák, akik aktivisták voltak, típusú koncert, járom körbe Amerikát. Úgyhogy szeptemberben San Diego-ban és Los Angeles-ben fogok koncertezni.
1: Színházban most az életedben, Zoe?
2: Hát így konkrétan projektek, mint ez a divák, aktivisták, az Abszolút Movement-tel.
1: Ja, én azt hittem, hogy az nagyon zenei, hogy akkor abban kevesebb a dramatikus megjelenés.
2: Van benne. Szöveg van, háttérvetítés, tehát ilyen színházi eszközökkel. A Karádi az pedig egy rendes, konkrét darab, tehát egy férfi szereplővel színházban, úgyhogy...
1: Világos, de akkor ilyen klasszik társulathoz, hogy akkor nem tudom, akármilyen Csehov darabot bemutattok, ilyen nincs az életedben.
2: Most egyelőre ezekre koncentrálok, hogy ugye legyen meg jól, de terveimben áll, hogy a Broadway-ról beszéltünk, hogy talán jövőre lehet, hogy megpróbálkozom, hogy van egy ügynök, aki nagyon-nagyon bátorít, hogy a Broadway-ra felvételizzek show-kra vagy turnékra, úgyhogy megfogom, belevágom a fejszémet ebbe.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére, görög származású, nagyon sokáig Magyarországon élő, most már jelen pillanatban Amerikában és Magyarországon élő színésznő, énekesnő, filmproducer vagy. Hogyha gasztrót vesszük, akkor Görögországban nagyon finom a muszaka, Magyarországnak a gasztronómiáját ismerjük, Amerika meg ilyen olvasztó tégely, hogyha New Yorkot vesszük. Mi az, ami közel áll a szívedhez? Mi az, amit Zoe keres és szeret enni?
2: Én sajnos, lehet, hogy ez így nem akarlak letörni, de én vegetáriánus vagyok, talán még a halig elmegyek, ha arról van szó, úgyhogy én rögtön a vegetáriánus, top vegetáriánus éttermeket keresem, Peace Food Café, meg ilyeneket New Yorkban, és hát a mediterrán diéta, tehát minden, ami görög, olasz, spanyol, stb., az nekem nagyon-nagyon belefér.
1: Zoe, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Csodás volt itt veled.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, amiben most a programajánló, a vasárnapi programajánló következik. Fekete Lacitól már, amit hoztál. Szia, Laci!
1: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére egy érdekes könyvet hoztam el Dávid Szalaitól, aminek a címe Test. A lecsupaszított prózában megírt, mégis mélyen megrendítő test egy magyar származású férfi életének legfontosabb pillanatait követi végig, kamaszkorától kezdve, évtizedeken keresztül, és egyébként Dávid Szalai 2025-ben Booker díjjal kitüntetett kötete ez, és igazán mély kérdéseket boncolgat ez a kötet, ilyeneket például, hogy mi mozgatja az életünket, mi ad neki értelmet, és mi az, ami végül tönkre teheti. Szerintem egy nagyon-nagyon érdekes kötet, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, nem csak hétvégére, Dávid Szalai könyvét.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönöm!

0: tudnunk tenni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és ez a Tüzesen süt le, amiben ma este fókuszban Koltai Gábor új filmje, a 217 nap Wittner Mária emlékére. Erről beszélgetek hamarosan az alkotóval, tarts velünk ma este is.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar indulat tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok. Ma este Fókuszban Koltai Gábor új filmje, aminek a címe 217 nap Wittner Mária emlékére. Ebben az órában vendégem az alkotó, Koltai Gábor. Köszöntelek a stúdióban.
2: Köszöntelek én is.
1: Kezdjük talán magával, Wittner Mária életútjával. Honnan jött az inspiráció, hogy róla készüljön a következő filmed?
2: Wittner Máriáról hallottam rendszerváltozás előtt, ugye ennek idestőben most már 35 esztendeje, de személyesen én csak azt követően ismertem meg, és hát én egy nagyszerű asszonyt ismertem benne meg, nagyon sokat beszélgettünk 56-ról, de nem csak 56-ról, a világról, tehát egy erőteljes közéleti érdeklődésű asszony volt, és hát így aztán a kapcsolatunk elmélyült, mondhatom barátivá vált, nagyon sokszor találkoztam lakásám Dunakeszin, többször jártam kerek nagy születésnapjait, hát azt másokkal egyetemben én rendeztem, erről csináltam videókat, sőt csináltam egy színpadi játékot, ami voltak éppen az 56-os szerepéről szól, tehát egy nagyon mély és sokodalú kapcsolat volt közöttünk. Következésképp egy csomó olyan dologgal is beszéltünk, amiről egy felszínes kapcsolat esetén nem beszél az ember. Tehát feszegettem jó néhány olyan témát, amit csak akkor vett fel az ember, hogyha tényleg egy baráti mély kapcsolatban van valakivel, úgyhogy így alakult a mi kapcsolatunk, életünk, és hát még az életében nagyon sok szó beszélgettünk arról, hogy én szeretnék egy filmet készíteni róla, ami egy kicsit játékfilm is, de hát ami egyértelműen az ő életének az inspirációjából születik meg, hát nagyon sajnálom, és szintén szóval, hogy ezt ő nem élhette meg, de én bízom abban, hogy ezt ő valahonnan nagyon pontosan látja.
1: Tűpontosan, igen. Több érdekes dolgot is mondtál. Ugye az egyik az, hogyha jól tudom, a film alapját egy 2010-ben készített könyv is, hogy mondjam, alátámasztja. Ez egy mély interjú sorozat, vagy mély interjú volt, amit te írtál, viszont volt itt még valami, hogy a filmed keveri a dokumentalista jelleget és a játékfilmes jelleget. Na ez rendezőként mekkora kihívás két teljesen másféle, vagy hát más műfajú filmes világot vegyíteni?
2: Igen, hát ez a 2010, ez jelzi azt is, hogy elég régóta képzelem ezt a mozit el, és szervezem saját magamba, és próbálom a körülményeket biztosítani, hogy az egész életét átfogó, hát ez nagyon-nagyon-nagyon sok órás mély interjú, ami aztán végül is életre ítélve könyv formájában is megjelent. Hát ez voltak éppen egy ilyen szellemi előkészítése is volt ennek a filmnek is. Hát ezekben az előbb említett kérdésekben, témákban, hogy érte ő meg azt a börtön időszakot, egyáltalán hogy érte meg azt, amit ugye halandó ember nagyon nehezen tud elképzelni, hogy halálra ítélnek valakit első fokon, hát, ugye, mint őt, és utána 8 hónapot, egészen pontosan 217 napot vár a másodfokú ítélete, ami hát hál' Istennek szerencsére idézőjelben mondva életfogytiglan volt, de hát ez gyakorlatilag 217 napon minden zárkanyításnál összeszorul az ember gyomra, kegyetlen, hogy érte jönnek-e. Ugye 4-en voltak a végjátékban, a cellában, egymás után vitték és akasztották föl az ő társait, aztán végül egyedül maradt, tehát én őszintén szóval nagyon-nagyon sokszor belegondoltam, de elképzelni sem tudom azt, hogy ez hogyan lehet épésszel kibírni, hogy nem bolondul bele ebbe az ember, és hát szerencsére Mária nem bolondult bele, de hát nyilván iszonyatos lelki erő kellett ehhez, és valami olyan tudatos életfilozófia, hogy neki, a jó Istennek még dolga van vele.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést, viszont előtte még zenélünk itt a Pető.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Tüzesen süt le Fekete Lacival. Ma este fókuszban Koltai Gábor új filmje, aminek a címe 217 nap Wittner Mária emlékére. Ebben az órában vendégem az alkotó Koltai Gábor.
2: 18 éves fiatal lányként 56-ba került bele az eseményekbe, tehát ő nem tudatos forradalmáként vett részt október 23-i utáni történésekbe, ugye a Corvin közbe került, ott a Corvin mozi környékén volt az egyik nagy központja az 56-os eseményeknek. Aztán ő a börtön 13 éve alatt, hisz élethogytiglanat kapott, de hát 1970-ben amnesztiával végül szabadult. Tehát elsősorban ugye ez a 217 napos, mondjuk úgy, síralomházi időszak, és a 13 éves börtön érlelte meg benne azokat a gondolatokat, amelynek következtében ő tudatos forradalmájá vált. Tehát ahol ő megértette egész pontosan 56-nak a lényegét, és azt a szent esküt, amit ő tett magába, hogyha ha Jóisten segítségével ő valaha egyszer innét ki tud szabadulni, akkor neki egyetlen egy dolga lesz, hogy emléket állítani mindazoknak a hősöknek, akik ezt nem élhették meg, akiket elpusztítottak, és hát gyakorlatilag 56 eszméjét képviselni. Hát ez hosszú-hosszú ideig azért a nagy nyilvánosság előtt nem sikerült neki, hisz egy rendszerváltozás kellett ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt 56-ot ugye először népfelkelésnek, majd aztán forradalomnak, szabadságharcnak lehessen nevezni, de hát megélte ezt, és ő aztán nagyon tudatosan közéleti emberként, hát ő 8 évig országgyűlési képviselő is igen volt, de hát ő az egész országot járta oda-vissza, mindenhova elment, ahova hívták, határon kívül is, és 56 igazságát, eszméit, értékeit képviselte. Na most a kérdés második fele ugye, hogy végül is egy dokumentum filmként indult az én filmem, amelyben ezt a bizonyos 2010-ben készült hosszú mély interjúnak az egyes részleteit szerettem volna felhasználni, de én időközben rájöttem, hogy sokkal érdekesebb, izgalmasabb, és az értelem mellett az érzelmekkel sokkal gazdagabban motiváltan hat, hogyha játékfilmes elemekkel kiegészítem, sőt olyannyira, hogy majdhogy nem teljes egészében egy játékfilm lett belőle, és ezeket a bizonyos interjú részleteket is játékfilmes módon építettem bele. Találtam egy nagyszerű színésznőt, ez Szász Júlia, aki hát nem csak kiváló színésznő, hanem még alkatilag is egy picit a fiatal Wittner Máriára hasonlít, hát, és ő egy rendkívül mély átéléssel nagyon empatikusan formálta meg ezt a szerepet, sok más színésszel egyetembe, Stikkel Katit, nagyszerű színésznő, Kereki Anna játszotta, ugye ez az ő jó barátnője volt, akivel a Corvin közben együtt volt, és a cellában ugye utolsóként őt vitték el akasztani mellőle, és hát 15-16 színész szerepel benne, és hát abban reménykedem, hogy akik ezt a filmet megnézik, az nem csak 56-ról kapnak egy képet, hanem egy olyan emberi sorsot ismernek meg, aki nagyon sokfajta értéket és igazságot próbált a saját életével reprezentálni, bemutatni. Egy sor olyan igazságot, amit ugye a mai abszolút megváltozott körülményeink közepette, és érdemes végig gondolni, és érdemes lenne hasznosítani.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, viszont előtte még zenélünk itt a Petőfin.

0: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a Tüzesen süt le, én Fekete Laci vagyok. Ma este még pár percre fókuszban Koltai Gábor új filmje, aminek a címe 217 nap Wittner Mária emlékére. Ebben az órában vendégem az alkotó Koltai Gábor. Ugye a film premierje október 23-án volt a Dunán, az 1956-os forradalom és szabadságharc napján. Bennem adódik a kérdés, hogy volt egy premier, a Médiaklikken is visszanézhető, viszont te, mint rendező, milyen sorsot vagy jövőt szánnál a filmnek? Szeretnéd-e úgymond megfuttatni, vinni filmes rendezvényekre, akár bemutatókra? Milyen terveitek vannak?
2: Egy filmet azon túlmenően, hogy a moziba vetítenek, alapvetően a televíziók képernyőjére való, tehát ha az ember azt szeretné, hogy minél több emberhez jussanak el ezek a gondolatok, akkor abban reménykedik, hogy ezt a közszolgálati televízió különböző csatornáit fogják több alkalommal is vetíteni. Én azt gondolom, hogy nem csak az 1956-os ünnep kapcsán. Nagyon örülök, hogy ennek az ünnep estéjén volt a műsoridőben a televíziós ősbemutatója, de hát bízom abban, hogy más alkalommal is vetítik. Na most, amit ezen túlmenően én nagyon fontosnak tartani, és amit el szoktunk hanyagolni sajnos az utóbbi évtizedben, azt, hogy szervezetten, ügyesen, okosan, jól előkészítve iskolákba kellene ezt vetíteni, irodalom, történelem órák kapcsán, hisz annyi mindenről lehet beszélni, nem csak 56-ról, hanem egy egyéni sorsról, egy egyéni kiállásról, egy nagyon mélyen átélt hitvallásról, tehát olyasfajta értékekről, amelyekről részint keveset beszélünk, részint pedig ez a felgyorsult össze-vissza világ, amiben élünk a kütyűinkkel, és ez a mérhetetlen mennyiségi információ halmaz, ami naponta ér minket és a fiatalokat is, ezek között élve nagyon nehéz kihámozni, rátalálni azok az értékekkel, amelyek igazából emberré tesznek valakit, és ami nagyon fontos, hogy az ember átélje, jellemezze, így szűkebb, tágabb környezetét csak így tudja egy kicsit szebb és jobbá tenni. Tehát, hogyha ezt jól megszervezve lehetne vetíteni fiataloknak, akik biztos vagyok abban, hogy fogékonyak, csak el kell hozzá juttatni. Abszolút. El kell hozzájuk juttatni, és ezt nem csináljuk. Tehát ezt egy nagyon nagy problémának tartom. Ugye én elég régóta vagyok koromnál fogva a filmszakmában, korábban a 60-as, 70-es, még a 80-as években is nagyon sok példa volt, tehát én történettanár lennék, én biztos, hogy az ilyen típusú filmeket vetíteném, egyrészt átélhető a gyerekek számára, másrészt pedig hát nagyon sok mindenről élményszerűen lehetne a történelemről beszélni, hogy ne csak frázisokat mondjunk 56 kapcsán is, ugye ne felejtsük el, 35 éve a rendszerváltozás zászlajára, képzeletbeli zászlajára a legnagyobb betűkkel 56 volt fölírva. Minden politikai párt ahhoz viszonyította magát, hisz lehetett egyik pillanattal másikra őszintén beszélni 56-tól. Korábban ugye az ellenforradalomnak minősítetett, tehát csak a hivatalos narratívát lehetett ismételni. És nem szeretném, hogyha ha ugye 56, amiről beszélnünk kéne, mert alapvetően megváltoztatta az életünket. Én megmerem kockáztatni azt a kijelentést, hogy az egész rendszerváltás, ha be is következik, de biztos, hogy nem ilyen értékek mentén jött létre 56 nélkül. Tehát 56 az egész Kádár rendszernek bizonyította azt, hogy nem lehet a régi módon a Rákosi rendszer szisztémája szerint létezni és működni. Tehát itt nagyon messzire vezető kérdések sorát lehetne boncolgatni és elemezni, és azt hiszem, hogy ezek a közép-kelet-európai rendszerváltozások, amiről persze tudjuk, hogy két nagy világhatalom megegyezése alapján jött létre, de azért volt lelkileg, szellemileg mire építeni, és ebben viszont 56-nak óriási jelentősége és szerepe volt, tehát ezt megértetni, hogy ez nem egy régmúlt történelmi esemény csupán, hanem ennek minden következményével, hatásával itt élünk, és beépült ez a mindennapi életünkbe, ez nagyon fontos lenne, és az ilyen típusú filmek, nagyon remélem, hogy az én filmem is, az segítenének, tehát a minél gyakoribb tévésugázás mellett én nagyon bízom abban, hogy sikerül megszervezni azt, hogy nagyon széles körbe ezt lehessen eljutatni, akár iskolákon, klubokon keresztül a mai fiatal tömegekhez.
1: Abszolút egyetértek veled, és egyébként erre szerintem Szász Júlia szerepe tökéletes, vagy hát maga a színésznő, ugye nagyon sok filmben láthattuk őt, sorozatban is, ő nagyon népszerű most szerintem a fiatalok körében is. Gábor, nagyon-nagyon köszönöm az idődet is, hogy bejöttél hozzánk, további sok sikert kívánok még.
2: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt egy órában Koltai Gáborral beszélgettem vadonatúj filmjéről. Ez a 217 nap Wittner Mária emlékére című film, amelynek premierje október 23-án volt a Dunán. A film az adást követő 7 napig megtekinthető a Média Klikken is. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom. Ellen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Az elmúlt egy órában Koltai Gáborra beszélgettem vadonatúj filmjéről, ez a 217 nap Wittner Mária emlékére, amelynek premierje október 23-án volt a Dunán. A film egyébként az adást követően még 7 napig megtekinthető a Mediaklikken is. A jövő héten vasárnap ismét egy érdekes témával várlak téged, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: te Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az IKO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
2: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka, meg a 8-szor a pianist, na akkor jövök én. És a korlátlan szórakozás a magyarokban.
1: Magyarok.
0: Nagy Feróval minden hétfőn este 11 órától.
1: A Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Mert

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy bizonyos fesztivál világában fogunk kalandozni, lévén, hogy itt a nyár, elkezdődött a fesztivál időszak, és akkor gyerünk gyorsan a Szentendrei szigetre, ahol már évek óta működik, egy kicsiben indult, és most már azért eléggé, mondjuk úgy, hogy tetemes méretű fesztivál, ez a De Nagy Világ Fesztivál, és az ötletgazda főszervező Varga Kornél, aki egyébként minden mellé zenész, már itt ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, hello!
2: Én is köszöntök mindenkit.
1: Szóval kicsiben indult, és aztán most már elég szép naggyá fejlődött, talán nyugodtan mondhatjuk ezt.
2: Hát igen, nem, viszonylag azért még családias a dolog a nagy fesztiválokhoz képest, de hát van 4-5 helyszínünk nagy színpaddal, úgyhogy, és rengetegféle stílus megfordul nálunk, úgyhogy igen, próbálkozunk.
1: Rengetegféle stílus megfordul nálunk, kezdjük akkor a zeneiséggel. Jó magad alapvetően bizonyos stílushoz tartozó zenész vagy, és akkor ebből kifolyólag ugye az ember nyugodtan mondhatná, hogy egy olyan fesztiválról van szó, ahol a népzenei jelleg, vagy a fúziós zenei jelleg egy kicsit nagyobb szerephez jut. De látva az idei fellépők névsorát, hát nem.
2: Igen. Hát így indult, de aztán nyilván a saját ízlésem szerint is, meg hát attól függ, hogy hogyan, éppen mi az idei évnek a koncepciója. Bele tudok sorolni, például lesz jazz, világzene, az többféle, népzene, pop, alternatív, színház, verses zenés estek, gyermekszínházi, gyerekszínházi előadások, kerekítőfog, gyerektáncház, szóval így próbálunk sok mindent.
1: És a legnagyobb fellépők egyébként egy háromnapos fesztiválról van szó, hogyha jól mondom, vagy négynapos, harmadikától ötödikéig, 3-4-5, az egy háromnapos fesztivál. Háromnapos fesztiválról van szó. A legnagyobb fellépők azért nyugodtan mondhatjuk, hogy az alter közekhez tartoznak, vagy legalábbis még a 90-es években így hívtuk volna őket.
2: Igen, gondolom most az Intim Torna, Péter Fibori, ezekre gondolunk. Igen, ők a két pénteken lesz az Intim Torna illegál, a nagy színpadon, és a szombaton pedig a Péter Fibori. Háromnapos a fesztivál, de a vasárnapi nap az már egy ilyen levezető, családiasabb hangulatú, ott már nincs nagy színpad, hanem két zenés udvarunk marad, két kisebb helyszín, és az ingyenesen látogatható gyerektér, gesztenyő gyerektér.
1: Mert hogy alapvetően egy családi fesztiválról van szó, ahol a kicsiket és a nagyokat is várjátok, nyilván este 6 után vagy 7 után azért átfordul az idősebbeknek a szórakozása irányába, mint ahogy egyébként az összes fesztiválon is szokott lenni, de hogy nem csak zenei fesztiválról van szó, összművészeti fesztivál a De Nagy Világ Fesztivál.
2: Igen, most az összművészeti jelleg azért javarészt a zenei stílusok sokszínűségére korlátozódik le, de ettől függetlenül nyilván van gyerekszínházi előadás is. Amúgy a gesztenye gyerektér, ami a Szigetmonostoron református templom kertje, ami tartalmaz 3-4 óriási gesztenyefát, és délutántól vannak ott a programok, tehát tökéletes árnyék és jó idő van a július elejé hőhullámban, vagy legalábbis eddig az volt, úgyhogy ez egy nagyon jó helyszín. Ott például lesznek kézműves foglalkozások, piciknek agyagozás, ilyesmi, és színház, táncház, kerekítő foglalkozás. Tehát már csak a maga a gyerektér is egy ilyen sokszínű dolog.
1: Az Intim Torna illegált említetted, a Péter Fiborit említetted, és jó magad ugye a népzenei közegből érkezel. De hát nyilván egyéb műfajok is megfordulnak a te repertoárodban, talán fogalmazok így. Menjünk el azon fellépők irányába, akik egyébként hasonló stílust képviselnek, és akkor kezdhetjük azzal, hogy Szabó Balázs is érkezik majd, a Szimbali Band is érkezik majd hozzátok.
2: Így van. Szabó Balázs most... Balázsra annyit kell tudni, hogy ők a Balázsék a kezdetektől fogva nagy támogatója fesztiválnak, meg én nem tudom, 20 éve ismerjük is egymást. Nyilván mi barátok vagyunk egyrészt, meg zenéltünk is együtt ilyen-olyan produkciókban, és amikor én a 2023-ban említettem neki, hogy van egy ilyen, akkor gondolkodás nélkül jött és támogatott minket. Azóta minden évben jöttek Szabó Balázs bandájával. Idén először szólóban fog érkezni a régi módi udvarba, ahol majd Bércesi Robi is a Hiperkarmából szólóban fog fellépni. Cimbali Band, hát igen.
1: Unger Balázsék.
2: Balázsék.
1: Oda csörögtél, ők egyből azt mondták, persze jövünk.
2: Igen, mert ráadásul abban én gitározom. Úgyhogy ők jönnek. És akkor nem is tudom, kik vannak még. Hát Nagy Ádám, Nagy Ádámnak a Zsivány Jazz formációja. Az
1: ez a Rojés Ádámos Nagy Ádám.
2: Rojés Ádámos Nagy Ádám, igen, vele is jóban vagyok, meg hát az egész zenekarával két olyan tehetséges fiatalt sikerült magam elé szerezni, hogy elképesztő, hogy hogy muzsikálnak, úgyhogy őket is mindenféleképp érdemes meghallgatni.
1: Mostanában egyre többször hallani azt a nevet a különböző zenei beszélgetésekben, hogy Mocskonyi Dörgő.
2: Mocskonyi Dörgő, igen. Két dolgot kell megemlíteni, az egyik, hogy most a dalban, nem először jutott azt hiszem döntőig a dalban, most idén is. És hát ő Sziget Manostori. Konkrétan a nagy színpad. Tehát a nagy színpad, az a plébánia udvarban lesz egy nagy fa alatt. Ott van előtt egy utca, ott lesznek a vendéglátósok, majd róluk is mesélek, mert érdemes. És az utca túloldal az ő házuk. Tehát ő konkrétan a backstage-e a saját háza lesz.
1: Onnan szépen lezuhanyzik, felöltözik, és aztán átmegy, és kész. Jól van. Beszéltünk a nagy fellépőkről, a kis fellépőkről, a gyerekprogramokról is beszéltünk. Olybá tűnik az elmondottak alapján, Kornél, hogy ez egy ilyen baráti összejövetel már, ami a fellépőket jelenti. Mármint a te baráti körödből származó zenészek érkeznek elsősorban.
2: Igen. Ezt több zenekarban, amiben játszom, a többiek ezzel szoktak szórakozni, hogy csinálok magamnak egy méregdrága házi bulit. Tehát nincs messze a valóságtól, de hát igen, nagyon sok zenésszel kapcsolatban vagyok, meg barátaim, és akkor igazából tényleg alig van egy-egy olyan fellépő, akit ne ismerni.
1: Végig bogaráztam egyébként a fellépők listáját, még a beszélgetés kezdete előtt, a délelőtt folyamán, vagy a délután folyamán, és hogy van még egy-két foghíj, Kornél, egy-két fellépő még nincs beírva. Az van kiírva, hogy részletek hamarosan.
2: Ez így van.
1: Pedig hát egyébként 2-3 hét van hátra a fesztiválig.
2: Igen, 2 darab. Illetve nem, ott a honlapon nincs javítva a gyerek, mert ott valószínűleg nem fellépő lesz, hanem egy podcast beszélgetés, a délután 1 órás, ez a vasárnap, ez már a levezető nap, régi módi udvarban, az most, tehát tulajdonképpen mind a kettő, ami hiányzik, szervezés alatt van. Most így ennyit. Most így előre nem mondanék még semmit.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. A De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél, kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.
3: Na jól van, csajok. Mondjuk meg a frankót. Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang? Ugye nincs harag?

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Varga Kornéla, de nagy világ fesztivál alapító főszervezője ül velem szemben a stúdióban. Jó, hogy itt vagy, köszöntelek még egyszer. Hello, Kornéla.
3: Sziasztok.
2: Szóval idén július 3-a, 4-e és 5-e a de nagy világ fesztivál. A időpontja, már beszéltünk a fellépőkről nagyjában egészében, meg arról, hogy egy összművészeti fesztiválról van szó, gyerekprogramokkal, sztár fellépőkkel, mindenféle zenei műfajokban. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy amikor elindult ez a fesztivál, ugye alapvetően akkor, és volt már egy erre utaló mondatod, hogy magadnak szerveztél egy házi bulit. Nyilván úgy, hogy akkor ebben én nem tudom, teszek némi pénzt, elhívom a kis barátaimat, meg a színpadépítő barátaimat, aztán majd lesz valami. Most már, hogy eltelt ennyi év, és ilyen sok nagy fellépő van, így most már kicsit gazdasági oldala is lett a fesztiválnak, vagy még mindig csak azért csinálod, hogyha kihozok nullszaldóra, vagy esetleg egy lángosra, még lesz belőle pénzem, akkor meg vagyok.
3: Hát nem. Nem így alakul a helyzet, de hát kitartok még, mert meglátjuk, hogy hogyan tudom folytatni, csak hát már amikor 4 évben keresztül ennyi munkát, pénzt belerak az ember, akkor hogy szeretné látni, hogy hova. Meg hát a fesztivál szervezés az nem egy rövid távú befektetés, már ha lehet így hívni, mert mondjuk a zenét én egyáltalán nem feltétlenül befektetésnek hívom, meg a kultúrát. De szóval nem is a haszonszerzés miatt kezdtem én el ezt elsősorban csinálni. Persze, hogyha odáig fajulna majd pár év múlva, hogy még ebből pénzem is lehet, az egyáltalán nem lenne baj. De ha már nullára kijönne, akkor annak már örülnék most így a következő években.
2: Te ilyen jótékonykodó alkatú srác vagy, hogy akkor csináljunk egy ilyen 3 napos fesztivált, nem baj, hogyha -3 guriga, a lényeg az, hogy legyen meg.
3: Ne, azért nem ennyire, de igen, hát igen, ez így tűnhet, de nem. Én úgy voltam vele az elején, hogy kár lenne, tehát olyan szép az a környezet ott, meg maga a monostor is, hogy meg a Duna, meg a főutca, stb., hogy kár lett volna ezt parlagon, már idézőjelve parlagon hagyni. Fesztivál, tehát tökéletes fesztivál helyszín szerintem. És akkor elkezdtem csinálni nyilván, hogy nézzük meg. Ezt meg hát tényleg nagyon sokan támogattak az elején. És hát, és amit az előbb mondtam, hogy most már hogy? Nagyon nehéz lenne abba hagyni, de nyilván lesz, tehát hogy végletekig nem tudom pumpálni bele a pénzt, de tök jó lenne látni, hogy ez alakul, és egyre többen vannak.
2: Hogyha visszatekergetjük az időkerekét a kezdetéig, a De Nagy Világ Fesztiválnak a kezdetéig, akkor hogy volt az első lépés, vagy mi volt az első gondolat? Jó, szeretnék egy fesztivált, oké, ez megvan, de utána fel kéne építeni egy színpadot. Az, hogy vannak zenei ismerőseid, az egy dolog, hogy találkoztál, nem tudom, színpadtechnikával, az egy másik dolog, de ott is volt kapcsolat, hogy akkor figyeljetek, Varga Kornél vagyok, nem tudom, 3 hét múlva fel tudtok építeni ide egy 30x20-as színpadot Sziget Monostorra. Persze, hozzuk, igen, Kornél, mondjad.
3: Hát akár így is történhetett volna amúgy, mert vannak igen színpad technikus ismerőseim is, meg színpadmester ismerőseim is, meg fesztiválon is dolgozom, mint színpadmester én is a színen. Hát ez úgy nézett ki, hogy nem van a településnek is egy, tehát ez úgy indult, hogy nagyon piciben akartam elkezdeni, tehát 0 forintom volt, semmilyen támogatás.
2: Ez a legjobb, nincs pénzem, de fesztivál csinálok.
3: Nincs pénzem, de akkor utca neki. De amúgy tényleg ez volt. És úgy voltam vele, beszéltem a polgármesterre, hogy akkor ott az a színpad elemek, de nincs rajta fedés, tehát tényleg ilyen minimálban, hogy akkor legyen ott a fa alatt egy színpad, és akkor a saját zenekaraimat elhívom, amik eljönnek nekem, mindjárt csinálok ilyen mini, ott a presszóból kitelepül valaki, sörcsapolni, én meg fellépek folyamatosan a zenekaraimban. Most azt nyilván az emberek nem tudják, hogy mindegyikben én vagyok, de hogy ők ingyen eljöttek van nekem, és akkor ezt így megcsinálok, és akkor ilyen, tényleg egy ilyen nagyon picibe. Hát csak ebből az lett, és ez tényleg, ez 23, hogy ezt mondtam az egyik zenekaromnak, a másiknak, jó, csináljuk, és ott nyilván ennek így híre terjedt ott szóval, hogy képzeljétek, a Kornél csinálj egy fesztivál. Úgyhogy már csörgött a telefonom egyből, hogy a Kodály Spicy Jazz-es Görög Dani csörgött a telefonom. Te Kornél, hallom fesztivált? Hát mondom, igen, csak ez nem ilyen szép, tehát nincs pénz. És akkor mondta, az mindegy, de nem akarod te, hogy mi ott fellépjük? De mondom, nincs pénzünk. És mondta, hogy nem baj. Nem baj, mert neki volt valamilyen támogatása, több koncertes támogatása, és akkor ezt így meg lehetett oldani. Úgyhogy akkor viszont elkezdtem gondolkozni, akkor egy nap már nem lesz jó, de akkor így hogyha Kodály Spicy Jazz, akkor lehet, hogy kéne egy másik színpad, mondjuk egy jazz. És akkor így szépen elindult szövevényesen szerteszét az öt helyszínes fesztivál, elsőre is már az lett.
2: Az összes együttes úgy érkezett meg az első fesztiválra, vagy az első fesztiválokra, hogy akkor mi itt jövünk, és nagyon szívesen zenélünk, és akkor hagyjuk a tiszteletdíjat. Mert azért a legnagyobb fesztiválokon nyilván, hogyha megérkezik egy nem tudom akármilyen világsztár, akkor ott azért súlyos milliók forognak.
3: Igen. Vagy hát itt a kisebb
2: fesztiválokon is.
3: Igen, igen. De hát itt több százezres tétel egy kisebb zenekar is már, úgyhogy nyilván ezt így nem kell reklámozni, meg a zenekarok sem örülnek neki, de fogalmazzunk úgy, hogy a barátaim elváltak, és azt mondták, hogy akkor segítenek nekem.
2: És elindult egy olyan út egyébként, ahogy telt múlt az idő, hogy akkor átfordult ez, és akkor már nem feltétlenül csak hobbiból jöttek a zenekarok, mert szeretünk zenélni, hanem hogy tudott ez, nem tudom, támogatásokból, vagy szponzorációból, vagy akárhogy máshogy úgy alakulni, hogy akkor van a másik oldal is, mármint anyagi?
3: Igen, aztán lett támogatásom is, meg hát a jegyeladások és a saját pénzem, amit rászántam erre, hogy ki kell pótolni. Már pedig ki kellett. Tehát igyekeztem arra figyelni, hogy akik első évben jöttek nekem ingyen segíteni, azokat második, harmadik évben, tehát valahogy rotálva, de így vissza-vissza tudjam hívni már pénzére. Nyilván az is baráti ár volt, de már mégis valami gesztust tudtam feléjük.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Rádió. Kulturfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello, Kornél.
2: Sziasztok.
1: Egy icipici településen rengeteg sok ember, mennyi a max befogadó képessége egyébként ennek a fesztiválnak?
2: Hát 1000 fő alatt van bejelentve a fesztivál, azt nem is érjük el egyszerre. Ami, hát egyfelől baj, másfelől nem, mert így pont emiatt van egy ilyen családias hangulata az egésznek. Hát nyilván nagy színpad előtt azért ott már egy szebb, tehát szépen néz ki a koncertek előtt a közönség, de hogy a kis, például a régi módi udvar, ami eddig jazz udvar volt, most már mindenféle stílus lesz ott, az egy nagyon hangulatos, az összes zenész úgy jött el onnan, hogy úristen, ez a legjobb helyszín, és kis fá, tele van fákkal, tök jó árnyék van, égősorok. Ott nincs is színpad, ott a presszó teraszán van a zenekar, persze normális hangtechnikával, hangmérnökökkel, fénnyel, csak nincs színpadelem, meg ilyesmi. Úgyhogy oda például szerintem 100-120 ember fér be. Összesen. Például volt Borbély Dress Quartet koncert ott 2 éve, azt hiszem. Na, azon annyian voltak, mint a szardellák. Pont most néztem a filmmal. SpongeBob részt, ott voltak a szardellák, szépen lerajzolva azóta, és azon röhögünk, ilyen kis nagyon vékony, tömbbe állt az összes kis vékony szardellák. Na, úgy nézett ki a jazz udvar, és még az utcán is álltak azok, tehát na, már nem fértek be.
1: Azt mondtad, hogy 1000 fő a befogadó képesség, ezek szerint akkor, hogyha megtelik, van valaki, aki ott áll ilyen kis kézi számolgatóval, hogy 1000 megvan, akkor legközelebb, akkor engedünk be téged, hogyha valaki kiment, tehát, hogy ilyen szabályok vannak.
2: Ennyire azért nincs ez, mert az 1000 főt nem érjük el egyszerre. Tehát, és ezt az elővételes jegyekből is látjuk, meg aztán ott számolja a rendszer nekünk a helyszíni jegyvásárlásnál is, hogy hol tartunk.
1: Ez lett volna a következő, amit felhozok, hogy úgy indult, hogy akkor ez egy tök free fesztivál. Gyertek, és akkor szórakozzatok egy kicsit. Aztán telt múlt az idő, és most már azért itt-ott bizonyos programoknál kötelező jegyvásárlás van.
2: Úgy emlékszem, az elsőn is már volt a nagy színpad, az biztosan, de több volt az ingyenes helyszín. Most 1, 2, 3 belépős helyszínünk van, és 2 ingyenes, igen. Tehát például a gyerekudvart, a gyerekteret, azt én az elejétől fogva nem akartam belépősre, mert hogy ott jöjjenek a családok szépen, rengeteg kisgyerekes középkorú család van Szigetmonostoron, és akkor a helyieknek is akarok ezzel kedvezni, meg a tényleg, hogyha kijönnek a család, majd anyuka, nem tudom, hazaviszi a gyereket 6-7 óra körül, apu megmarad a barátaival a nagy színpadnál, tehát így is ki lehet látogatni.
1: Szigetmonostoron lesz a fesztivál, a Szentendrei szigeten, azt említetted, hogy elég sok hely van. Jó, de hát nyilván nem mindenki, vagy hogy csak helyből azért nem tudjátok megtölteni azt a teret. Kicsit feljebb megyünk, vagy lejjebb megyünk, Lányfalu, Dömös, Szentendre, Vác, stb. Honnan érkeznek az érdeklődők?
2: Akármilyen fura, vagy nem fura, az eddigi jegyeladásokból azt láttuk, hogy azért a 60%, tehát több mint 50% a fővárosból jön ki, ami szerintem tök jó, hogy kicsit kimozdulnak, tehát viszik a hírét, hogy a Budapesttől tényleg egy köpésre nem messze van egy annyira kis zárt természetközeli világ pici falua, hogy érdemes kilátogatni. Hát Szentendre, ugye az ott van velünk szemben, Szentendre, Pomáz, Visegrád, hát igen, ez az oldal, tehát hogyha, hogy is nézzük, a nyugati oldal.
1: A Dunántúl,
2: mert sajnos a híd hiánya miatt, és a komp közlekedés ugye leáll kora este. A túloldalról, tehát ez a Vác, Göd, Vác, Kismaros, Nagymaros, vagy akár Dunakeszitől nézve, onnan nem nagyon jön.
1: Lehet Horányi Rév, Váci,
2: átkelő. De haza nem tudnak menni.
1: Tényleg?
2: Hát csak körbe ilyen csigát kell csinálni.
1: Megyeri hídon vissza. Akkor,
2: de úgyhogy föl kell menni ellenkező irányba, Tahitót falu, ott ki a hídon, akkor le át Szentendrén, akkor le Megyeri híd, és akkor vissza. Tehát tényleg egy csiga a térképet megnézi az ember. És akkor ez így már kicsit macerás.
1: És ilyenkor miért nem csináljátok? Azt nem tudom, fölmerült-e bennetek, vagy túl sok szervezést igényel, hogy megbeszélitek a révészekkel, hogy akkor este 11-kor, éjfélkor legyen már még egy visszafele menő.
2: Ezt majd most próbálkozunk ezzel megint, mert pár éve folytak erről tárgyalások, és nem jött össze sajnos.
1: Szóval, hogy érkeznek mindenhonnan, legtávolabbról. Ezt méritek egyébként, vagy van erre vonatkozó

0: kimutatás, kutatás, hogy nem tudom, Debrecenből csak azért jön el valaki, hogy a De Nagy Világfesztiválon egy kicsit szórakozzon. Zalaegerszegről, akárhonnan.
1: A jegyeladásoknál látjuk igazából. A tavalyi volt érdekes, ott minden évben jött valaki messzebbről, vagy egy csapat, ketten, négyen, de nem sok. Tehát igazából tényleg itt a környékből jöttek. A tavaly itt viszont, arra emlékszem, volt jegyeladás, jegyvásárlás az Őrségből. Az azért
0: elég messze.
1: Békés megyéből, az másik lent, tehát az is. Honnan jöttek még? Békés megye, Őrség, és Szlovákiából jöttek lányok.
0: Jaj, de
1: bérlette három napra, direkt ide le is jöttek. Úgyhogy ez tök jó, hogy így a távolabbról is merészkednek az emberek.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője. Egyébként a fesztivál július 3-án, 4-én és 5-én lesz Szigetmonostorom. Tartunk egy icipici szünetet, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a De Nagy Világ Fesztivál alapító főszervezője Varga Kornél ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szia, Kornél. Szóval július 3-4-5 jövő hónap eleje, a fellépők névsora már megvan egyébként, egy-két hiány még ott ugye van, de hát már csak a kiírásban az interneten azt majd javítjátok, mert ti már pontosan tudjátok, hogy kik fognak majd föllépni. Beszéltünk fellépőkről, beszéltünk összművészeti jellegről, beszéltünk arról, hogy honnan érkeztek látogatók, arról viszont még nem beszéltünk, hogy az Őrös Banda nem igen lép föl idén, vagy igen?
2: Nem fog fellépni. Valamiért mindig úgy alakul, hogy több tagnak is ekkor van a családi nyaralása, és nem, tehát más dolgok miatt egyszer nem tudják odébb rakatni. Egyszer valahogy fokhíjasan megjelentünk, azt hiszem a 24-es fesztiválon, de annyira macerás, hogy nem, egyre nem jön össze. Hát majd lehet, hogy nekem kell odébb rakni a fesztivál időpontja.
1: Igen, mert az Őrös Banda az a te bandád. Az egyébként mi újság van? Most nektek hogy néz ki a nyár?
2: Nekünk viszonylag kevés koncertünk van egy évben, szerintem egy ilyen 10-10 pár. Ami tök jó, hogy itt tartjuk a kapcsolatot, barátkozunk, mert igazából nagyon jóban vagyunk egymással. És nincs menedzserünk, nekem kellene csinálni azokat a dolgokat, amiket nem nekem kellene csinálni. És van 5 millió más dolgom is. Aha. Munkahely, ugye a fesztivál, az júliusig, az meg most egyetemre is járok, most vége lett a vizsgaidőszaknak, úgyhogy most már végzős leszek szeptembertől.
1: Milyen egyetemre jársz? Mert az alapvetően zenész vagy, ugye, meg szakács végzettséget is szereztél, most mi ez az új, amit tanulsz most?
2: Közösségszervezés a neve, Kodolányi. Aha. János Egyetemen.
1: Tehát, hogy akkor a gombhozok a bátot. Előbb megcsináltam a fesztivált, és aztán megtanulom azt, hogy hogy kell fesztivált csinálni.
2: Hát abból igen, az egyik vizsgám az volt. Aha. A fesztivál, illetve több is. De nem is ez a lényeg, hanem hogy ez a felsőfokú végzettség, szakirányú végzettség kell ahhoz, hogy intézményvezető lehessek majd. Aha. Akár művelődési házba, falvázba, bárhol, amikor már mondjuk csak be kéne tolni engem a buszba, meg a kezembe adni a gitár, mert már nem bírok az ízületemtől, vagy nem tudom, tehát hogy kicsit így gondolok a jövőre.
1: Szóval, hogy egyetemre jársz, szervezed a De Nagy Világ Fesztivált, és mindemellé egyéb fesztiválokhoz is volt, vagy van között. Színpadmesterség egyéb fesztiválokon lent, délen van még?
2: Van. Várjunk csak. 8 vagy 9. éve vagyok a színen, mint színpadmester. Dél, Pécs, Made in Pécs fesztiválon is színpadmesterkedek. Tavaly meg először a pécsváradi leányvásáron is. Művészetek völgyében most nem, de ott is voltam többször. Úgyhogy így ezeket. A fix a szín, meg a Made in Pécs.
1: Klub van még az életedben? Mert az is kapcsolódott hozzád, hogy egy fonóklubot szerveztél, vagy szervezel, vagy igen, vezetsz.
2: Fonóklub Szeged, az idén 10 éves. Pont most egy hónapja tűnt el a 10 éves Facebook oldalunk egyik pillanatra a másikra, mintha nyoma sem lett volna, úgyhogy ennek nagyon örülök. De igen, 10 éves a Fonóklub Szeged, és a Szegeden az IH rendezvényközpontban csináljuk. Igazából az egy programsorozat, az IH befogadó. És igen, ezt idén is jubileumi évünk van, majd ősszel még jönnek a nagyobb zenekarok.
1: Az Őrös Bandáról beszéltünk egy-két mondatot, azt említetted, hogy nincs sok koncert, mert azokkal nem foglalkozol, amikkel egyébként sem kellene foglalkoznod, de mégis kellene, hogy foglalkozz, hogyha szeretnéd, hogy működjön a banda. Igen. Ezen kívül van most másik formáció az életedben, mert hogy itt-ott azért feltűnsz néha, Kornél.
2: Hát a Cimbali Band, a saját zenekarom az Őrös Banda, Szirtes Edina Mókussal szoktam még zenélni. És volt egy nagyon szép és jó zenekar, ami most szünetel, az a Babcsán projekt volt, de most lehet, hogy majd lesz azzal valami jövőre, de ezt még nem mondhatom el, teljesen titkos.
1: Új zenék, a saját együttesed házatáján. Foglalkoztok-e ilyennel, vagy mit, hogy említette, nincs rá időd, mert mindenféle dolgok vannak, és
2: aztán
1: akkor...
2: Aztán bejön egy hakni, azt elvállaljuk. Nem. Igen, a harmadik lemezünk tulajdonképpen 80%-osan kész is van, csak hát finomítgatni kell a dolgokat, meg a részeket, meg egy-egy átvezetőt, bevezetőt, ilyeneket kell csinálni, de nagyon izgalmas lemez lesz, mert most aztán tényleg minden lesz benne. A, a század elejé magyar dal, a moldáv instrumentális dallama összekeverve, de nem, áll, nem akarok sok mindent még elárulni, ez ősszel elvileg meg kell, hogy jelenjen. Arra készülünk.
1: Akkor mégiscsak lesznek feladatok a Zűrös Bandával kapcsolatban, néha el kell majd vonulni valahová, hogy akkor megszülessenek azok a dalok.
2: Hát igen, és össze is kell, mert iparkodnunk is kell, mert a nyár az mindenkinek húzós. Uh-huh. Úgyhogy, ha lement a nyár, akkor gőze. Szerintem szeptembertől neki kell ugrani nagyon.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Kornél, már közeledünk a beszélgetés végéhez. Beszéltünk nagyon sokat a fesztivál múltjáról, jelenéről, zeneiségéről, de nagy világfesztivál, július 3-a, 4-e és 5-e. Megbeszéltünk az Zűrös Bandáról, egyéb dolgaidról, és valamikor egy jó, hát szerintem 3-4 órával ezelőtt volt egy ilyen zárójeles félmondatot, hogy arra majd még később kitérek, mert érdemes róla beszélni. Jó magad is egyébként, ugye szakács végzettséggel is rendelkezel, úgyhogy gasztró, azt mondtam. Mint ahogy én is egyébként. Igen, de hogy na, mi a helyzet a gasztróval? Mert most már azt lehet látni szerintem, hogyha valaki elmegy fesztiválozni, akkor nem biztos, hogy elég neki egy ilyen, nem tudom, pikpak összepakolt hamburger, hanem hogy legyen gasztró élmény is.
2: Igen. Azt láttuk az elmúlt években, hogy kell gasztró élmény, de kell ilyen pikpak összepakol, egy hot dog, tudod, amit csak így éhes, olcsón meg valamivel egy kicsit a savat el tudja nyomni egy omrába. De akkor maradjunk a gasztró különlegességeknél. A, hát helybéli a Rosinante fogadó, ez egy híres, tehát ott, ott nagyon durva szakácsok vannak, és tényleg a maga a fogadó is, oda is érdemes ellátogatni. Ők mindig kitelepülnek, ők is nagy, nagyon jóban vagyunk. Lesz még az egy nagyon jó szójáték. Hangtechnikai cégeknél dolgoznak barátaim, meg zenész is. Food Fighters a neve a barbecue grillüknek, kitelepülnek hozzánk.
1: Szóval lesznek mindenféle zenei programok, lesznek gyermekprogramok, lesznek finom ételek, és egy kis barbecue is befigyel, vagy legalábbis valami grill. Úgyhogy július 3-a, 4-e, 5-e, de nagy világfesztivál Szigetmonostor.
2: Így van.
1: Kornél, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És már indítunk is egy újabb hetet, június 22-e van, hétfő, a mikrofonnál innentől Medgyessy Gábort hallott. Tarts ki az éjszakai műszakban, én segítségül hozom a legnagyobb hazai kedvenceket, és igazi különlegességeket is hallhatsz. A kezdés a Metszeté, ez a Most vagy Soha.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.